Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nagyon szép és nyugodalmas szerda hajnalt kívánunk neked. Június 10-e van, induljon a mai nap. Elsőként persze óriási pacsi és nagyon boldog névnapot kívánok a Margitoknak és a Grétáknak, a születésnaposoknak és az évfordulósoknak pedig nagyon sok boldogságot. Ha június 10-e, akkor igazi kulturális csemegékkel indíthatjuk a beszélgetésünket. Pontosan 146 évvel ezelőtt született meg a 20. századi magyar irodalom egyik legmeghatározóbb női alakja, a Színek és évek írója és költője, Kafka Margit. De van egy másik hatalmas büszkeségünk is. Már a 83 évvel ezelőtt ezen a napon szabadalmaztatta Argentínában a golyóstollat a magyar származású Bíró László József, és hát belegondolni is durva, hogy ez a találmány a mai napig is ott lapul szinte mindannyiunk zsebében, vagy éppen táskájában. Ha pedig a vizuális csodákért rajongsz, akkor jó, ha tudod, hogy ma van a szecesszió világnapja is, amit immár 13 éve ünnepel a világ. Érdemes majd kicsit nyitott szemmel járni az utcákon, és megcsodálnunk a burjánzó gyönyörű építészeti formákat. Legyen nagyon szép a szerdád, és hallgasd a Petőfit. A folytatásban a Kingfishers-szel megyünk tovább. Ez a Szórakozni.

0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Régóta nézem, ahogy éltek, minden nap új fantomtól féltek. Nem mertek lépni, meg élni, nem tudtuk szólni és kérni. Néha azt hiszem, hogy hiába, úgyis menekülsz a piába. Úgyis menekülsz a drogba, saját magad döntöd így romba. Minek vagy még azzal a lányjal, a közben csatesz ezernyi mással. A közben a másikat kívánod, szerinted milyen a világod? Szerintem inkább legyél korrekt, a dolgokat egyenesen old meg. Igen, tudom, hallottam sokszor, de a világod nem veled boxol. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Miért vagy még azzal a sráccal, hogyha megbán minden szavával? Hogyha nem is ilyet akart, mert sok a zseton, meg olyan kivart. Hey, ne dobd ki az idődet, mert találatkor jó messzire kilőnek. És mire visszaérsz ide, néha több ezer év. Lehettél ember, úgy ami kell még. Apukádnak nem kellett egy ilyen gyerek. Szia, Fankadeli vagyok, majd én ölelek. Mert én tudom, hogy mi a drága. Nálam a szeretetnek lehet csak aranyára. Leszarom a házad, meg leszarom a kocsit. Csak tudj ölelni, gyere, adj egy pacsit. Na mi van a ver, ugye így is lehet. Te legyél velem, én meg leszek veled. Csak is a szíved meg a szemed. Csak is a szíved meg a szemed.

az a szíved meg a szemed. Tudom, hogy milyen az a pád. Ebből ne legyen már parád. Nem látta soha, hogy mekkora csoda vagy. Hiába néz, sajnos ő teljesen vak. Tudom, hogy milyen az anyád. De ha lesz majd egyszer egy saját babád, te csináld máshogy, szeresd jó, és ne feledd, az élet kicsit rock and roll.

0: az összes szint. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Hey, nagy lány, állj ki magadért. Úgy vigyázhatsz magadra, és úgy vigyázhatsz másokra. És testvér, alkoss, találj haza, add oda magad, saját magadnak. Funkadeli, földbolygó, egyenesen az éjszakából.
1: Hallgass magyar zenét online is! Petőfiradio.hu.
2: Tudom, nem

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

napközben már komolyabb záporokra és zivatarokra is készülhetünk. A szél is oda teszi magát rendesen, a Dunántúlon az északnyugati, a Dunától keletre pedig a nyugati-délnyugati szelet kísérik majd élénk. Sőt, sokszor a viharok környezetében kifejezetten erős viharos széllökések. A hőmérséklet terén ma teljesen ketté szakad az ország, a délutáni maximumok 21 és 33 fok között alakulnak, míg nyugaton már észrevehetően visszaesik a hőmérséklet, és fellélegezhetnek az ott élők, addig az Alföldön még kitart a kánikula. Úgyhogy, ha kelet felé indulsz, vagy éppen ott vagy, akkor az esernyőt ne felejtsd otthon, és vezess nagyon óvatosan. Most pedig indítsuk be a szerda hajnalt, ezúttal az OVS dalával. Ez a Csak egy hős, itt a Petőfi. Megyek az utcán,

0: ajándék az egész. Már látom az emberek szemében csillogni a reményt. Az adni és kapni mérleg nyelve bennem, hogy hol áll. Válaszúthoz értem, már tudnám merre most tovább.
1: Ha úgy érzed, hogy kész van,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Görgetjük a hazai kedvenceket, különlegességeket itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Medgyessy Gábor vagyok. Jó, majd nem sokára a Kiezva, itt lesz Erdős Fruzsi is, de a kezdést Varga Zsuzsára bízzuk, és az ő különleges hangjára, stílusára, ez a Te beszéled a nyelvemet.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Medgyessy Gáborral.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Engem élén táncolsz, tűzzel játszol.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar a szerda hajnalunkat Kökény Danival visszük tovább, kinek nevét 2022-ben a Sztárban Sztár leszek győzteseként ismerhettük meg, azóta pedig egyszerűen megállíthatatlan a srác. Fiatalkor ellenére már fonogram és Szenes Iván díjjal is büszkélkedhet, idén pedig ott volt a Dal 2026 színpadán is. Dani egy egészen különleges és húsba vágóan komoly újdonsággal jelentkezik. A Sose Feled című zenéje a háború borzalmaira és a béke fontosságára hívja fel a figyelmet. Erőteljes szövegképekkel mutatja meg, hogy a félelem és a konfliktusok árnyékában is létezik újrakezdés. A legfontosabb üzenete pedig az, hogy a legnehezebb időkben sem szabad elveszítenünk a reményt. Fogad sok szeretettel, jöjjön Kökény Dani és a Sose Feled itt a Petőfin.

Ez itt a Petőfi Rádió, ahol minden magyar az. Au revoir, még februárban a Pannógrasztal közös teltházas aréna koncertjük után jelentette be a formáció eddigi legnagyobb átalakulását. Távozott a csapatból az egyik alapító frontember Agócs Márton, valamint a hegedűs Katona Bálint Baka. A zenekar innentől kezdve 6 fős felállásban robog majd tovább, de előtte még azért vár ránk egy este 8-an, ugyanis utoljára most pénteken a június 12-i Budapest Park koncerten állnak együtt színpadra, szóval garantáltan felejthetetlen és könyvfakasztó buli várható. Ami a jövőt illeti, a recept a régi marad. Először lerakják a zászlót egy picit keményebb hangvételű új dallal, aztán jön a kísérletezés, de ahhoz, hogy elinduljon az új fejezet az Au revoir történetében, most pénteken méltóképpen le kell zárni az előzőt, úgyhogy hajrá, készülj tehát június 12-ére a Budapest Parkos koncertre. Most pedig itt az Au revoir és egy 2021-es daluk, az Est hajnal, a Pető.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Belevágunk egy újabb órába a szerdánkból, június 10-e van. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, és ha úgy érzed, hogy nehezen megy az ébredezés, akkor most tekerj a hangerőn, mert jön a Hírvihár csapata, és segít. Az Őrzem az álmod című dalukkal indulunk.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ilyen zenékkel nem nehéz az ébredezés. Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A szerda hajnalunkat Mocskonyi Dörgővel visszük tovább, akinek első nagylemeze még 2023-ban látott napvilágot, és a Most is ott a parton című slágerével azonnal be is robbant a köztudatba. A dal 2023 döntőjéig menetelt vele. Azóta megjárt már rengeteg hazai és külföldi fesztivál színpadot, és a szakma is fejet hajtott előtte. Büszkélkedhet az Újfalusi Gábor kiemelkedő zenei tehetségért díjjal, a Füles Bagoly Tehetségkutató budapesti döntőjében pedig a legjobb dalszerző elismerést is bezsebelhette. Idén ráadásul újra bizonyított a dal színpadán, ahol egy nagyon határozott üzenettel rázta fel a stúdiót és a képernyők előtt ülőket, mert ahogy a legfrissebb felvétele is mondja, igenis, mindenkinek jár egy kis rock and roll, úgyhogy csavarja hangerőm, mert már is jön Mocskonyi Dörgő, itt a Petőfi.

Zavar vadonatúj dal, amiről az énekes egészen őszintén és meghatóan csak annyit mondott, hogy a Beleszeretek című dalát közvetlenül a menyasszonyának írta. Kell lennél szebb vallomás egy fülbemászó dallal mögé? Na jön Zsombor és a Beleszeretek itt a Petőfi.

0: Le szeretek.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.
1: Petőfi Rádió.
3: Elmondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folytom. Bírnám, ha kettőn megérne egy próbát.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai dallamok az ébredezéshez, vagy éppen az éjszakai műszak zárásához. Itt a Petőfin, ahol minden magyar. Jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Nem sokára hozom Kunavalit és a Hungaroringet, de előbb Sejmes Petra énekel nekünk. Ez már is a Fékeztem. Tarts vele!
0: Itt egy újabb óra. Kizárt.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jó hír, megy tovább a Hajrá Magyarok élő stúdiókoncert sorozatunk, robogunk tovább ezen a héten is sok-sok csapattal, előadóval. Szerdán, vagyis a mai napon a Man Crew zenekar áll majd színpadra, csütörtökön a Fiesztával nosztalgiázhatunk élőben, pénteken pedig a Cukorborsó zenekar játszik itt nálunk az A38 hajó fedélzetén. Ezeket a koncerteket élőben hallhatod itt a Petőfin, és láthatod is a YouTube csatornánkon, illetve a Facebook oldalunkon, tehát minden hétköznap 13 órától, aztán a jövő héten is még jönnek élő stúdiókoncertek, még mielőtt a Hajrá Magyarok nyári szünetre vonulna. Tehát ma is vár téged már Kata a Hajrá Magyarokkal. A folytatásban pedig hozom Nádas Barbit neked az ébredezéshez, ez az Ő mondja ki, itt a Petőfin. Jó reggelt!

minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Jó reggelt! Ma ugyan kapunk még több-kevesebb napsütést, de napközben főként az ország keleti felé már komolyabb záporokra és zivatarokra is készülhetünk erős, viharos lökésekkel. A hőmérséklet terén ma valóságos szakadék alakul ki az egyes országrészek között. A délutáni maximumok 21 és 33 fok között alakulnak, míg nyugaton már érezhetően visszaesik a hőmérséklet, és jön a felfrissülés, addig az Alföldön még kitart a kánikula. Ha pedig már nagyon eleged lenne a füllettségből, akkor van egy nagyon jó hírem. A következő napokban végre mindenhova megérkezik az enyhülés, és kellemes 16-20

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A folytatásban a szerda reggeled indításához szükséges információkkal lát el Habóczky Máté, és persze rengeteg jó zenét is hoz, hogy minél könnyebben átvészeld a következő órákat. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad, legyen nagyon szép a szerdád, és hallgasd a Petőfit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Többnyire napos idővel folytatódik a hét. Történelmi jelentőségű törvénycsomagot nyújtottak be tegnap az országgyűlésnek. Pénteken rendezik a mozgás éjszakáját.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az 52-es főúton az M5-ös csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, a beadvány a korrupciómentes és átlátható közélet megteremtését, az állami vagyonvédelmét és az oktatási-kutatási szabadság visszaállítását szolgálja. Még egyszer megkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt, és 4 szemközti találkozón kéri majd a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el. A kormányfő beszélt arról is, hogy akár 2 év börtönnel is büntethető lesz a szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozat. Ismét iráni célpontokat támadott az amerikai légierő. Washington szerint arányos válaszcsapást hajtottak végre az iráni erők partvidéki légvédelme ellen, mert Teherán nemrég drónnal lőtt ki egy amerikai járőrhelikoptert a Hormuzi szorosnál. Az amerikai légijármű a tengerbe zuhanyt, legénységét kimentették. A perzsa állam tagadja a drón támadást. Zavargások törtek ki Észak-Írország több városában egy késeléses támadás után. Hétfői Belfastban egy 30 éves szudáni állampolgár megsebesített egy helyi férfit, aki súlyos sérülésekkel került kórházba. Bár a hatóságok a támadót őrizetbe vették, Belfastban tömeg vonult az utcákra, több lakóépületet megtámadtak a bevándorló negyedekben, valamint járműveket és kukákat gyújtottak fel. Itthon pénteken rendezik a mozgás éjszakáját, csak nem 90 településen várják a mozogni vágyókat. A központi helyszín ezúttal is Budapest lesz, ahol a Hősök tere és a Városliget környéke ad otthont a programoknak. A résztvevők akár 8-10 különböző sportágat is kipróbálhatnak.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Többnyire napos, gomoly felhős idő várható, estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Napközben 27-34, késő este 13-25 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Nyárias reggelek mentén könnyebb az indulás, még akkor is, hogyha a következő napokra majd egy kis lehűlést is jósolnak. Jó reggelt kívánok, elmúlt 6 óra, indul a Halló Magyarok. 2026. június 10-én szerdán kezdünk, ezúttal a Blaha Louisiana és a Sokat Bí.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel.

0: a Petőfi Rádióban.
1: Ma délután a Man Crew zenekaré a lehetőség a stúdiómban. Ők 2022-ben alakultak, de az alapokat egyébként 2006-ban is keresgélhetjük már Dunakeszi térségében. A pop-rock műfajban lirikusabb, érzelmesebb dalok vonalán mozognak. A csapatnak 4 kislemeze és 3 videóklipje jelent meg, a saját dalok mellett pedig ismert magyar slágerzenékkel is kiegészítik az élő repertoárt. Hamarosan majd új klippet terveznek a Küzdök éjjel, küzdök nappal című dalukhoz, amit délután nálunk is eljátszanak. Na, a stúdió koncertet élőben láthatod Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon egyaránt, 1 órától tehát majd mindez. A következő pillanatokban pedig Elé Suzié a terep. Kise nyitom a szemem, a reggeli ébredés mellé itt a Petőfin.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szombathelyen az FM 98.2-n.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: magyarok. Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, fél héthez érkezünk, jönnek a legfrissebbek, aztán várlak vissza a magyar kedvencekkel, és ne feledd, játék is van a mai napon. A Power Ballad című film premier előtti vetítésére nyerhetsz páros belépőt. Hogyha szeretnél ott lenni, akkor figyeld az órazenét, keresd a játékszignált egészen 11-ig, bármikor felcsendülhet. És hogyha megvan, akkor várom az előadó dalcímet SMS-ben a 0630303380-ra. No meg természetesen a szlogenünket is kérdezem majd, hogyha téged hívlak vissza. Petőfi Rádió, minden magyar. Benne hamarosan a Bermuda és a Monte Carlo. Itt a Petőfi.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Gábor Anikó. Ez a Petőfi Rádió.
2: Marad a napos, gomoly felhős idő. Még egyszer megkeresi a köztársasági elnököt Magyar Péter, hogy személyesen kéri a lemondását. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M3-as autópályán Mogyoródnál új terelést építettek ki. A Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: A vagyonnyilatkozati rendszer jelenlegi formája rossz, ezért azon változtatni kell. Erről a parlament folyosóján beszélt újságíróknak a miniszterelnök. Magyar Péter megerősítette, hogy a javaslat szerint az integritás hatóság kap olyan jogosítványokat, amelyekkel egyértelműen ellenőrizni tudják a bevallások valóságtartalmát, és ha kell, eljárásokat is indíthatnak a képviselők ellen.
3: Én egyáltalán nem tartom túlzónak a 2 éves börtönbüntetést, ami majd szerepel ebbe a jogszabály csomagban, mint szankció, mert itt nagyon nagy közhatalommal felruházott szereplőkről van szó, és a közbizalmat olyan szinten sikerült lerombolni az utóbbi években, évtizedekben, hogy valamilyen erős szankció kell arra, ami visszatartó erővel bír.
2: Még egyszer megkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt Magyar Péter, és 4 szemközti találkozón kéri majd a lemondását. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el. Magyar Péter az interjúban elmondta azt is, hogy jelentősen bővítik az integritás hatóság jogköreit, vizsgálhatja például a politikusok családtagjainak vagyonnyilatkozatait is, valamint kezdeményezheti állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést lát. Visszaszállna az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon, és annak hozama az alapítványok megszűnésekor. Az erről szóló módosítójavaslatot elfogadta a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A tervezet szerint az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és az alapítványok megszüntetéséről is dönthet. A magánalapítók által bevitt vagyonra ugyanakkor nem vonatkozna a visszaszállási szabály. Újabb vitatott kifizetésekre bukkantak a Közlekedési Minisztérium átvilágításakor, számolt be róla a tárca új vezetője. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, elődje Lázár János 2 héttel a választások előtt 76 milliárd forinttal 451 milliárdra emelte a Mohácsi Dunahíd beruházásának költségvetését. Emellett a kivitelezésre felvehető előleget 20%-ról 98%-ra emelte, ami alapján 94 milliárdot fizettek ki 2 nappal a választások előtt. A kivitelezési szerződés megkötésekor 2024-ben 59 milliárd forintos előleget vett fel a beruházásra a Duna aszfalt.
4: Bemutattam az eredeti szerződés, a választások előtt néhány nappal született szerződésmódosítás körülményeit. Van itt 98%-os előleg, 451 milliárd forintra emelt beruházási érték, és egy olyan 2x2-sávos híd és úthálózat, amiről még a kormány által megrendelt tanulmányok is igazolták, csak titokban tartották őket eddig, hogy egyáltalán nem indokolt itt 2x2-sávos utat építeni.
2: Itt az ideje, hogy Vitézi Dávid felnőjön kormányzati feladatához, így reagált a Fidesz a közlekedési miniszternek a Mohácsi híddal kapcsolatos állításaira. Az ellenzéki párt azt kérte Vitézi Dávidtól, hogy tegye félre az elődjével szembeni személyes ellenérzéseit, és próbálja megérteni, hogy a Mohácsi Dunahíd és a kapcsolódó építkezések Magyarország nemzetpolitikai érdekeit szolgálják.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Már a következő tanévben sem alkalmazzák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők olyan rendszer kialakítását tartják indokoltnak, amely a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a valós és méltányos értékelést. Az új rendszer kialakításáig pedig indokoltnak tartják felfüggeszteni a hatályos szabályok alkalmazását. Napokon belül fizetésképtelenné válhat a főváros. Jövő héten jár le az a 60 napos haladék, amelyet az államkincstár adott a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a fővárosi önkormányzat a pénzügyi problémák ellenére sem csökkenti a közszolgáltatásokat.
5: A helyzet az tragikus, ugyanis van egy nagyon-nagyon rövid távú és akut probléma. Jelenlegi tudásunk szerint a fővárosi önkormányzat a jövő héten fizetésképtelenné fog válni. Ezt most hatásszünetet tartok, hogy értsék meg önök és mások is, akiknek üzenem, hogy szerintem ez nem olyan, ez nem jó. Nincs kétségem afelől, hogy van politikai szándék abban, hogy ez ne következzen be, csak hogy a politikai szándék az nagyon nagyszerű, csak hogy nekünk valamilyen megoldást kéne találnunk.
2: Mérséklődött az éves infláció. A statisztikai hivatal adatai szerint májusban 1,8%-ra csökkent az előző havi 2,1%-ról, miközben az elemzők enyhe emelkedést vártak. A visszafogott inflációhoz hozzájárult, hogy az árszabályozó intézkedések megakadályozták az üzemanyag és az élelmiszerek drágulását. Erősödött a forint is, ami fékezte a tartós fogyasztási cikkek drágulását és mérsékelte a földgáz árát. Elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az árkorlátozások miatt még nem érkezett meg a várt inflációs nyomás a magyar gazdaságba.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát. Hajdúszoboszlón július 1-től a leglátogatottabb területeken tilos lesz e-rollerrel és más elektromos sporteszközzel közlekedni. Korábban Kaposvár, Szeged és Debrecen is korlátozta a járművek használatát. Ebben az évben május végéig országszerte több mint 700 felnőtt és csak nem 450 gyermek szenvedett roller balesetet. Két tizenéves életét vesztette, egy pedig jelenleg is kómában fekszik, közölte a baleseti intézet főigazgatója. Viola Árpád hozzátette, egyre több az e-rolleres gázolás is.
6: Az e-roller használóknál tekintettel arra, hogy nagy sebességgel közlekednek, és ha esnek, akkor gyakorlatilag nincs az a reflexidő, amíg ők kitennék a kezüket, hogy elérjék a talajt esés közben. Ez annyira lerövidül, hogy ez a védekező mechanizmus nem tud érvényesülni, és a leggyakoribb sérülések a koponya, agykoponya sérülések és a mellkas sérülések.
2: Sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen, ez derült ki a június első hetében végzett országos ellenőrzésen. A rendőrség elsősorban a láthatósági ruházat és a bukósisak viselését, valamint a világítás és a rendszám előírásoknak megfelelő használatát kérte számon a két keréken közlekedőkön. Egy hét alatt több mint 130 motorost állítottak meg, mert nem viselt bukósisakot, és csak nem 270-et, mert nem kapcsolta fel a világítást. Mintegy 3400 esetben intézkedtek egyéb közúti szabálysértések miatt. Medvéket láttak az Akteleki Nemzeti Park területén. A park a Facebook oldalán számolt be arról, hogy egyik munkatársuk kora délután egy anyamedvét és egy bocsot látott Jósafűtől északra a szlovák határ közelében. A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy mindez a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. Ugyanakkor arra kérik a látogatókat, hogy tartsák be a szabályokat. A park területén tilos a sátorozás, és érdemes elkerülni a vadászok által használt etetőhelyeket.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Többnyire napos, gomoly felhős idő várható, estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Napközben 27-34, késő este 13-25 fok valószínű. Északnyugaton lesz a hűvösebb. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: Petőfi Rádió. Sport.
7: A mikrofonnál Bera Emese. Ugyan a fél időben még hátrányban volt, végül 3-1-re legyőzte Kazaksztánt a magyar labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzésen Debrecenben. A gólokat Szoboszlai Dominik, Séfer András és Tóth Rajmund szerezte. A kazakok a 63. perctől emberhátrányban játszottak. kiütéses győzelmet aratott a magyar női labdarúgó válogatott. A mieink világbajnoki selejtezőn a C-divízióban 6-1-re verték a vendég Andorrát, így a Nemzetek Ligájában feljutottak a B-divízióba, illetve bejutottak a VB-selejtező rájátszásába. Közös megegyezéssel távozik a Real Madrid labdarúgó csapatától Álvaro Arbeloa, aki Xavi Alonso menesztése után megbízott vezetőedzőként. 28 mérkőzésen irányította a spanyol fővárosiak első csapatát. Nem kapott szabad kártyát, nem lesz ott a világbajnokságon a magyar férfi kézilabda válogatott. A Nemzetközi Szövetség döntése értelmében azon csapatok közül, amelyek a pályán nem harcolták ki a 2027-es VB-n való részvételt, Szaúd-Arábia és Törökország kapott indulási jogot. A magyar nemzeti csapata a szerbekkel szemben bukta el a VB-selejtezőt májusban, így nehéz helyzetbe került a 2028-as olimpiára való kijutásig vezető úton, hiszen oda első körben a világbajnokságról lehet kvalifikálni. A 8-ból 5 magyar öttusázó jutott tovább a selejtezőből a budapesti világkupa női versenyében. Az olimpiai negyedik helyezett Guzi Blanka megnyerte csoportját, rajta kívül ott lesz az elődöntőben Mészáros Emma, Rajncsák Diana, Erdős Rita és Varga Orsolya Dorottya is. Új sérülése miatt nem játszhat a vízilabda bajnokok ligája máltai négyes döntőjében Bíkvári Vince, a Barceloneta magyar válogatott légiósa. A spanyol gárda csütörtökön a címvédő Ferencváros ellen száll medencébe az elődöntőben. Az Európa Kupa győztes Bilbaóban folytatja pályafutását Somogyi Ádám. A férfi kosárlabda NB1 elmúlt kiírásában ezüstérmes Szolnok meghatározó játékosa. Köszönöm figyelmüket!
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 7 óra lesz, jönnek a legfrissebbek, aztán megyünk tovább magyar kedvencekkel és némi balatoni kalandozással. No meg, természetesen játék is van a mai napon, ne feledd, a Power Ballad, azaz az Életem legjobb száma című film premier előtti vetítésére nyerhetsz páros mozibelépőt. Hogyha meghallod a játékszignált, akkor várom az előadó dalcímet SMS-ben a 06303030380-ra, és a szlogenünket is kérdezem majd, hogyha nálad csörög a telefon. Petőfi Rádió, minden magyar. A játékos üzenetek mellett a Grétáknak és Margitoknak is mehet egy kedves üzenet, hiszen ma ők ünnepelnek névnapot, Isten éltesse őket. A következő órát pedig majd a No Sugar kezdi, amit a szív, nem sokára a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Egy reggel indulhat így is.
2: Meg így is.
0: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
3: One, two, three, let's go!
2: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus Indi

0: reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb, és küldd el a dal előadóját és címét.
1: Ha te vagy az első, akkor nyereményed páros jegy a Power Ballad életem legjobb száma című film premier előtti vetítésére az Intercom jó voltából.
0: Ha már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
3: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
4: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
6: Vagy ki sem látsz a dugóból.
5: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
5: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
0: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
5: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
0: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
5: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
0: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
7: Többnyire napos idővel folytatódik a hét. Benyújtották az EU forrásokat felszabadító törvénycsomagot, medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parknál.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Élénkül a forgalom az autópályák és a főutak a fővároshoz közeli szakaszain, lassan telítődnek a sávok. Ez leginkább az M3-ason érezhető 60 és Gödöllő között, valamint a Mogyoródi szakaszon és az M0-ás csomóponttól befelé kell számítani torlódásra. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
7: Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, a beadvány a korrupciómentes és átlátható közélet megteremtését, az állami vagyon védelmét és az oktatási-kutatási szabadság visszaállítását szolgálja. Újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben az Európai Unió. A 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Több hullámban támadta az iráni légvédelmet, irányító állomásokat és radarokat az Egyesült Államok, miután hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter a Hormuzi szorosban. A perzsa állam válaszul amerikai bázisokat vett célba Kuvaitban, Bahreinben és Jordániában. A légvédelem szinte az összes iráni drónt és rakétát megsemmisítette. Sztrájkolnak ma a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercitynek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az Állami Vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. A park a Facebook oldalán számolt be arról, hogy egyik munkatársuk kora délután egy anyamedvét és egy bocsot látott Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében. A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy mindez a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól.
5: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Többnyire napos, gomoly felhős idő várható, estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Napközben 27-34, késő este 13-25 fok valószínű. Részletes híreink híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 7 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. június 10-én szerdán. Némi balatoni kalandozás és a magyar zenei kedvencek. Ez vár ránk ebben a 60 percben. Kezdés a No Sugar csapatával. Jön az Amit a szív.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.
0: Ez a Petőfi Rádió.

0: idén-nyáron is aktívan a Balatonfelvidéken.
1: Ha a nyári időszakban a Balatonfelvidéken jársz, akkor Dörgicsen mindenképp megír egy kirándulást. A település különlegessége, hogy három korábban önálló falu részből áll, amelyek mindegyike megőrizte saját középkori templomromját. Itt találjuk a dörgicsei Levendula Majort is, ami természetközeli kikapcsolódást nyújt, és különféle tematikus napokat is tartanak. Júniusban például a Rózsanapon bejárhatod a virágzó kolostorkertet, ahol damaszkuszi és árpádházi Szent Erzsébet rózsák, valamint különleges gyógynövények várnak a hangfürdő, vezetett kertcséta és a rózsagondozásról szóló előadás mellett. Július vége felé pedig Levendula napot tartanak a levendula virágzás legszebb időszakában. Dörgics egyébként közel van az egyik északi parti szabadstrandhoz, hogy melyikhez nem sokára kiderül, de most vissza a zenékhez. Lauri, Sosehol járatlan, ezzel megyünk tovább itt a Petőfi.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a Petőfi Rádió

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, ez volt a Lidiumtól a Vannak még mesék. Trigger Lili hallgattuk az elmúlt percekben. 7:29 a pontos idő, hogyha közlekedsz a fővárosban, akkor mondom, hogy baleset nehezíti a haladást a Budafoki úton befelé, a Kondorosi útnál itt egy sávjárható, úgyhogy légy türelmes, és már is jönnek természetesen a további infók is. Az országos hőmérséklet jelenleg 18,1 Celsius fok, hűvös tehát nincs, felhők viszont vannak elég sok helyen az ország nyugati részén, illetve az északi sávban is helyenként szóbb, illetve a Pilis környékén eső is tapasztalható, úgyhogy vigyázz magadra. Egyébként zivatarok is jöhetnek, de már is meghallgatjuk a részleteket, hiszen 7:30 vált az óra ebben a pillanatban. Aztán már ránk az Anima Sound System, ők azért hozzák a napfényt itt a Petőfin.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Többnyire napos idővel folytatódik a hét. Benyújtották az EU forrásokat felszabadított törvénycsomagot, tagokat toboroz a Hunormentő Szervezet.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Élénkül a forgalom az autópályák és a főutak, a fővároshoz közeli szakaszain lassan telítődnek a sávok. Ez leginkább az M3-ason érezhető, 60 és Gödöllő között, valamint a Mogyoródi szakaszon és az M0-ás csomóponttól befelé kell számítani torlódásra. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
4: Hírek. Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, a beadvány a korrupciómentes és átlátható közélet megteremtését, az állami vagyonvédelmét és az oktatási-kutatási szabadság visszaállítását szolgálja. Újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben az Európai Unió. A 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Több hullámban támadta az iráni légvédelmet, irányító állomásokat és radarokat az Egyesült Államok, miután hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter a Hormuzi szorosban. A perzsa állam válaszul amerikai bázisokat vett célba Kuvaitban, Bahreinben és Jordániában. A légvédelem szinte az összes iráni drónt és rakétát megsemmisítette. Új tagokat toboroz a katasztrófa védelem hivatalos mentőcsapata. A 2012-ben létrehozott Hunor mentőegység hazai és nemzetközi katasztrófáknál végez speciális mentési feladatot. Kopasz Zsolt tűzoltó százados a közmédiának elmondta, a mentőcsapat új belépői elméleti, majd egy egyhetes gyakorlati oktatáson vesznek részt. Az újoncoknak egy háromnapos gyakorlatot is teljesíteniük kell, amelyen egy földrengés okozta mentési helyzetet szimulálnak. Kigyulladt egy csarnoképület Nyírbátorban. A lángok megfékezésén a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tűzoltók mellett 7 település hivatásos egységei is dolgoznak. A lakosság védelme érdekében több mint 70 embernek kellett átmenetileg elhagyni az otthonát. Őket a polgármesteri hivatalban helyezték el.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Többnyire napos, gomoly felhős idő várható, estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Napközben 27-34, késő este 13-25 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Éjszaka.

0: idén-nyáron is aktívan a Balatonfelvidéken.
1: Ahogy ígértem, irány újra a Balatonpart, ahol idén is számos szabad strandon lazíthatsz. A legtöbb továbbra is a déli parton található, de az északi oldalon is akadnak olyan partszakaszok, ahol díjmentesen lehet fürdeni. Ezek közül szemezgetünk az előttünk álló hetekben, nyári hónap.

0: található, és ne keverd össze Örvényest az Örvényes Fesztel, amit majd Zalacsányban tartanak június vége felé. Erről majd bővebben június második felében. Most viszont vissza a magyar kedvencekhez. Nagy Bogi, Des, jól leszek újra, itt a Petőfi.
1: Ez a legújabb magyar

0: Bucki Mátéval.
1: Halló, magyarok!
2: Na meg a Bagosi Brothers Company csapatával, akiket a héten Pécsen, Pereden és Keszt helyen is láthatsz majd. 7:57 a pontos idő, jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton befelé, a Barostéri felüljáró után a buszsában torlódásra kell készülni a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Barostér előtt, és tart a műszaki mentés a Budafoki úton kifelé a Kondorosi útnál. Itt egy sáv járható, vigyázz magadra. Már is jönnek a részletek az országutakról is, és ne feledd, hogy van nálam egy páros mozi belépő a mai napra. Na, a Power Ballad című film premier előtti vetítésére. Figyeld, keresd a játékszignált, hogyha meghallod, na akkor várom majd az előadó dalcímet, ne sem egy számunkra. A következő órát Azaria indítja, akit jövő héten Fehérváron a Fezenen is láthatsz majd. Formult hamarosan a Petőfi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
1: Egy reggel indulhat így is.
3: Meg így is.
1: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
4: One, two, three, let's go!
0: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás.

0: koma-tól függetlenül legyél a leggyorsabb, és küldd el a dal előadóját és címét.
1: Ha te vagy az első, akkor nyereményed páros jegy a Power Ballad életem legjobb száma című film premier előtti vetítésére az Intercom jó voltából.
0: Ha már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Többnyire napos idővel folytatódik a hét. Több civil is meghalt egy Pakisztán tért légicsapásban. Még kérhetik a részletfizetést a gépjárműadóra.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Motoros és autó karambolozott az 51-es főúton Dunavarsány külterületén. A 26-os kilométernél félpályán irányonként váltakozva halad a forgalom, és több baleset lassítja a haladást a fővárosban is, egyrészt a Rákóczi úton befelé a Barostéri felüljáró után, illetve a Budafoki úton a Kondorosi útnál. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Pakisztáni légicsapásokban 13-an meghaltak és 14-en megsebesültek tegnap este Afganisztánban. A helyi tálibok szerint az áldozatok közül 11 gyermek. Pakisztán egyelőre nem erősítette meg a híreket. Az akcióra egy nappal azután került sor, hogy feltételezett pakisztáni tálib fegyveresek megtámadtak egy ellenőrző pontot és 6 rendőrt megöltek az Afganisztánnal határos egyik tartományban. A támadók közül 8-an meghaltak. A két ország között hónapok óta dúló harcokban már több százan vesztették életüket. Újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben az Európai Unió. A 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, a beadvány a korrupciómentes és átlátható közélet megteremtését, az állami vagyonvédelmét és az oktatási-kutatási szabadság visszaállítását szolgálja. Májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a KSH. A szeszes italok dohányáruk több mint 3, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. A háztartási energiáért 2, ezen belül a vezetékes gázért 7%-kal kellett kevesebbet fizetni. Még több mint 170 ezeren nem rendezték az idei gépjárműadójukat, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból.
1: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft. Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Többnyire napos, gomoly felhős idő várható, estétől északnyugat felül megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Napközben 27-34, késő este 13-25 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A nyárból remélem a sportos élmények sem maradnak ki. Ebben az órában már egy kicsit előre tekintünk majd a labdarúgó világbajnokságra is, természetesen a Magyar Kedvencek Társaságában. 2026. június 10-e van, szerda, 8 óra múlt a kezdés, az Ariáé, jön a Formult.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: szárnya.
1: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, a Halott Pénz csapatát hallgattuk az elmúlt percekben, 8 óra 16 a pontos idő. Az M0-as autót északi szektorán a Rákospalota és a Dunakeszi csomópontok között a kihelyezett portáltáblák karbantartását végzik. A 69-es, 72-es kilométerre között mindkét oldalon felváltva lezárják az egyik sávot, úgyhogy itt azért számíthatsz némi plusz menetidőre, légy türelmes, hogyha erre jársz. Hogyha pedig a fővárosban közlekedsz, akkor mondom, hogy baleset nehezíti a haladást a Rákóczi úton befelé a Barostéri felüljáró után a buszsávban, és tart a műszaki mentés a Budafoki úton kifelé, a Kondorosi útnál, itt egy sáv járható. SMS számunk 0630303380. A délutánra előre tekintve pedig láthatjuk, hogy az országúti kerékpárverseny folytatódik, a Túrövény Rőn Alp negyedik szakasza érkezik az N4 Sport, illetve az n4sport.hu képernyőjére, este 8-tól pedig az Atlétika mezőnye versenyez Oszlóban, egy újabb Gyémánt Liga viadalnak lehetünk szemtanúi. A Ferencváros női vízilabdázói a címvédő San Andreuval küzdenek meg elsőként Máltán. Na a BL Final Four-ban ezt a találkozót 7 órától a Dunavördön láthatod, az N4 Sport webes felületén pedig 6 órától követheted a kézilabda férfi világbajnokság csoportsorsolását, illetve 9 órától a női bajnokok ligája elődöntő a vízilabda sportágban természetesen a második mérkőzést is élőben láthatod. Úgyhogy kellemes időtöltést, jó szurkolást kívánok, és hát itt vagyunk június 10-én, ha jól emlékszem, azt szokták mondani, hogy a fizetések 5-10-e között érkeznek, úgyhogy a belgával ezt most meg is ünnepeljük. Fizetésnap itt a Petőfi.
3: Fizetésnap, köszönts be, hadd öltözzek fel ünneplőbe. Fizetésnap, köszönts be, hadd öltözzek.

0: Hónap van. Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-dik a van. Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-dik a van.
1: Hello? Hello? Jaj, szia Laci, ne haragudj, de most telefonáltam be, azt mondták, hogy ma már nem fogják elutani, csak holnap. Ne haragudj, ugyanez van, igen, de hogy holnap, ma már biztos, hogy nem, de holnap biztos, hogy el fogják utani, ne haragudj.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió minden magyar méringel zenélt, ez volt a Hóvirág, ezzel érkeztünk 8:30-hoz, nagyon-nagyon jó reggelt kívánok. A csapat majd júliusban tart egy nagy koncertet a Budapest Parkban, de addig még egyébként a Sopron Festet, illetve 60-ban is láthatod, hallhatod őket. Most hallhatod a legfrissebbeket, aztán válnak vissza magyar kedvencekkel, hamarosan itt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Többnyire napos idővel folytatódik a hét, több civil is meghalt egy Pakisztán tért légicsapásban, jubileumi tárlat nyílik Pataki Ferenc munkáiból.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Motoros és autó karambolozott az 51-es főúton Dunavarsány külterületén, a 26-os kilométernél félpályán irányonként váltakozva halad a forgalom. Baleset lassítja a haladást a fővárosban a Rákóczi úton befelé a Barostéri felüljáró után, illetve a Budafoki úton a Kondorosi útnál. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Pakisztáni légicsapásokban 13-an meghaltak és 14-en megsebesültek tegnap este Afganisztánban. A helyi tálibok szerint az áldozatok között 11 gyermek. Pakisztán egyelőre nem erősítette meg a híreket. Az akcióra egy nappal azután került sor, hogy feltételezett pakisztáni tálib fegyveresek megtámadtak egy ellenőrző pontot és 6 rendőrt megöltek az Afganisztánnal határos egyik tartományban. Újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben az Európai Unió. A 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Májusban 1,8%-ra mérséklődött itthon az éves infláció. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a KSH. A szeszes italok dohányáruk több mint 3, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. A háztartási energiáért 2, ezen belül a vezetékes gázért 7%-kal kellett kevesebbet fizetni. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők olyan rendszer kialakítását tartják indokoltnak, amely szakmailag megalapozott módon biztosítja a pedagógusok és a munkájukat közvetlenül segítők teljesítményének valós és méltányos értékelését. Jubileumi kiállítás nyílik pénteken a 85. születésnapjához közeledő Pataki Ferenc festőművész alkotásaiból a Szegedi Kiskunst Galériában. Az Imaginárius című tárlat a Dél-Alföldi régió meghatározó alkotójának több mint 6 évtizedes munkásságát mutatja be, a valóságos világ és a képzeletbeli tér összefüggéseivel.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Többnyire napos, gomoly felhős idő várható, estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Napközben 27-34, késő este 13-25 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 8 óra 44 perc a pontos idő, szép jó reggelt és biztonságos utazást kívánok. Az M0-ás északi szektorán a Rákospalota és Dunakeszi csomópontok között a kihelyezett porták, táblák karbantartását végzik. A 69-es, 72-es kilométerek között mindkét oldalon felváltva lezárják az egyik sávot. Az M1-esen Győr térségében a 113-as, 118-as kilométerek között is sávelhúzásos teredés épült ki. Hegyeshalom felé a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe.

szól. Zajuca jaguárt a dzsungelbőr származtatják Dél-Mexikóból, és megtestesíti az ország gazdag örökségét és vibráló szellemiségét. Mépel a jávolszarvas pedig Kanadához kötődik, arra született, hogy bebarangolja Kanada összes tartományát, miközben kapcsolatba kerül az emberekkel, és befogadja az ország gazdag kultúráját. Jó szórakozás, szurkolást az eseményekhez, természetesen mindent követhetsz élőben az N4 Sporton és az N4sport.hu-n, illetve az idő eltolódás miatt az ismétlésekre is nagy hangsúly helyeződik, erről majd volna bővebben. Most viszont vissza a magyar zenei kedvencekhez, Bari Lacival, Radics Gigivel, ez az Emlék, itt a Petőfin, szép napot, jó reggel, és jó munkát kívánok!

0: Petőfi Rádió, minden magyar odett énekelt nekünk az óra végén, ez volt a Van az a pillanat, és van az óra zenéje is valahol elrejtve egészen 11-ig. Figyeld, keresd, hogyha szeretnél egy páros belépőt a Power Ballad című film premier előtti vetítésére. Most jönnek a legfrissebbek, aztán várlak vissza a tankcsapdával, azt mondom, állj, mindjárt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Műsorajánló. Egy egyesület a családokért.
3: Amikor hozzánk hozzák a plüssöket, a gyereknek elmondják, hogy ezzel egy másik gyereknek fogsz örömet okozni.
2: Apró segítség a mindennapokra.
4: Annyira törődnek velünk, hogy az a bordó bicikli, azt is a példaegyesülettől kaptuk.
5: Nem is tudom, hogy volt-e valahogyan, hogy ők kértek volna.
2: Rókusfalvi Lili a Sziget közbe látogat. Jóra valók, példás vagyok. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
6: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
7: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
6: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
8: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
6: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, június 13-án egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
9: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
9: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
10: Fátyol felhők szűrik a napsütést, újabb támadás érte Ukrajnát, óvatosságra intik a horgászokat az öreg Duna medrében.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Súlyos baleset történt Pest vármegyében, Szentendre belterületén, a Staravodai úton, a 11-es főúti csomópont közelében. Az érintett szakaszon az utat teljes szélességében lezárták. Motoros és autó karambolozott az 51-es főúton Dunavarsány külterületén, a 26-os kilométernél félpályán irányonként váltakozva halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
9: Hírek.
10: Ismét több mint 200 drónnal támadta Oroszország az éjjel Ukrajnát. Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Odesszában, Holodnohirszkiben és Herszonban több mint 10 megsérültek, több lakóházat is találatért. Pakisztáni légicsapásokban 13-an meghaltak és 14-en megsebesültek tegnap este Afganisztánban. A helyi tálibok szerint az áldozatok közül 11 gyermek. Pakisztán egyelőre nem erősítette meg a híreket. Az akcióra egy nappal azután került sor, hogy feltételezett pakisztáni tálib fegyveresek megtámadtak egy ellenőrző pontot és 6 rendőrt megöltek az Afganisztánnal határos egyik tartományban. Májusban 1,8%-ra mérséklődött itthon az éves infláció. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a KSH. A szeszes italok, dohányáruk több mint 3, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. A háztartási energiáért 2, ezen belül a vezetékes gázért 7%-kal kellett kevesebbet fizetni. Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat új szóvivője. Az OMS közleménye szerint a mentőtiszt új feladata mellett továbbra is részt vesz a mentés irányításban és az oktatásban is. Az első női mentőápolók egyikeként 2018-ban csatlakozott a szervezethez, később mentőtiszti diplomát szerzett. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. Péntekig a megszokottnál nagyobb vízhozamra és emelkedő vízszintekre kell számítani az öreg Duna medrében a Bősi vízerőmű egyik elosztó állomásának meghibásodása miatt. Az erőmű korlátozott teljesítménnyel működik, a fel nem használt vízmennyiséget pedig az öreg Dunába vezetik. A horgászokat, vízi túrázókat és a vízparton tartózkodókat fokozott óvatosságra kérik.
9: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Többnyire napos, gomoly felhős idő várható, estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton hevers zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Napközben 27-34, késő este 13-25 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
9: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
9: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 9 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. június 10-én szerdán. Természetesen egy páros mozi belépő ma is van nálam a Power Ballet című film premier előtti vetítésére, úgyhogy figyeld az óra zenéjét. Kezdés a tankcsapdával, azt mondom át.
1: Itt egy újabb óra, kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Mikor a

0: Hallgass magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
2: Fúj a szél.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 9:19 a pontos idő. Kulturális élmények terén ezek a hetek a könyvekről is szólnak, hiszen számos helyszínen vagy már zajlanak az ünnepi könyvhét eseményei, vagy hamarosan megkezdődnek. Ezekből szemezgettünk tegnap, illetve ezekből szemezgetünk ma is ebben az órában. Így például Veszprémben is, ahol könyvbemutatókkal és beszélgetésekkel várnak majd június 17 és 19-e között. Ezentúl interaktív gyerekműsorok, vetítések, nyereményjáték, felolvasás is lesz, és hát jó néhány kötetet bemutatnak, ami a határon túlra kalauzol, vagy akár olaszországi tájakra, úgyhogy a nyári utazásokhoz is kellő inspirációt meríthetsz. Hogyha most is úton vagy, akkor vigyázz magadra, hamarosan mondom majd a legfrissebb infókat, hogyha neked is van, akkor várom SMS-ben 0630303380, illetve a Messengeren, Viberen szintén elküldheted a Petőfi Rádiónak, és ne feledd, az SMS számunkra a játékunk kapcsán is szükség van. Na, a Power Ballad című film premier előtti vetítésére nyerhetsz páros mozi belépőt, hogyha megtalálod az óra zenéjét. Figyeld a játékszignált, a pedig megvan, akkor várom SMS-ben az előadót és a dalcímet. A szlogenünk pedig Petőfi Rádió minden magyar, ha téged hívlak vissza, ezt is kérdezni fogom. Most te benne egy újdonság méghozzá a Follow the Flow csapatával. Ez a Veszívom, itt a Petőfi.

0: magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 9 óra 29 perc a pontos idő. Az M7-es autópályán Letenye irányába mozgó teredés mellett a belső elválasztó sáv növényzetét gondozzák, ezért Székesfehérvár térségében sávzárás és 2 kilométeres torlódás van. Az 51-esen Dunavarsány külterületén a 26-os kilométernél félpályán lehet haladni, motoros autós ütközött. Az 52-esen Fülöp-Szállás és Solt között több szakaszon dolgoznak, a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készül. Szentendre belterületén a Staravodai utat a 11-es főúti csomópont közelében lezárták baleset miatt, a fővárosban pedig tart a helyszínelés a Rákóczi úton befelé, a Barostéri felüljáró után a buszsában, ezért a torlódás légy türelmes. A könyvolvasás egy biztonságosabb tevékenység, mint a közlekedés, úgyhogy elő a könyvekkel. Holnaptól Miskolcon is részese lehetsz az ünnepi könyvhétnek és gyermekkönyv napoknak. Az irodalmi programok mellett zenés műsorokkal, közönség találkozókkal és könyvheti totóval is várnak. Idén évfordulókat is ünnepelnek majd. Janikovszky Éva születésének 100. évfordulója alkalmából kiállítást szerveznek, de a 350 éve született második Rákóczi Ferenc fejedelemről is megemlékeznek, úgyhogy élmények várnak Miskolcon is. Nálunk pedig a magyar kedvencek, vagy épp újdonságok, Kertek alatt, Rém, ezzel megyünk tovább itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, Airi Mafia, Beethoven-Hoffi, Nesztek, 9.42-kor. Beethoven-Hoffit a héten Miskolcon is láthatod. Ha már az előbb említettem a könyvhét kapcsán a várost, akkor az egyetemi napokról se feledkezzünk meg. Az Airi Mafia pedig július elején a Sopron Festen játszik. És remélem az olvasás neked is fontos szerepet játszik az életedben. Ha eddig nem tudtál rá időt szakítani, akkor az ünnepi könyvhét remek alkalom, hogy mégis megtaláld a megfelelő perceket. Nem csak határon innen, hanem határon túl is, hiszen Kolozsváron is tartanak könyves ünnepséget június 25 és 28-a között. Az esemény Kolozsvárra és az erdélyi értékekre fókuszál, valamint a Marosvécsi Helikon találkozó 100. évfordulójáról is megemlékeznek, és természetesen a gyerek és ifjúsági irodalmat is szép számmal képviselik az alkotók. Na, a Bánfi Palotában pedig Páskendi Géza Képszínháza címmel nyílik tárlat, mely a költő képverseit és drámáinak bemutatóiról készült plakátokat gyűjti egybe. Mi pedig a magyar zenei kedvenceket gyűjtjük mindjárt. Kali Sanders András zenéje szól, Ocean, hamarosan a Petőfi.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és július 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
4: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
5: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Mit loptál el?
7: Titkokat.
5: Rendezte Steven Spielberg.
6: Mit akarsz csinálni?
7: Leleplezem az egész világnak.
8: Ha ezt megteszi, nincs visszaút.
5: A leleplezés napja a mozikban.
9: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
10: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Adtuk ez volt a Way I Do, 10 óra lesz néhány másodperc múlva, és nálam van még a páros mozibelépő, a Power Ballad, életem legjobb száma című filmre, ami egy megható történet a zenéről, az önbecsülésről, a barátságról és az ambíció áráról. A következő 60 percben biztosan gazdára talál, úgyhogy figyelj, füle, keresd az óra zenéjét. Jönnek majd a részletek továbbiakban is, és mindjárt állnak vissza 30Y-nal, szeretni akart.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Fátyol felhők szűrik a napsütést, újabb támadás érte Ukrajnát, büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt az M51-es autóúton az M5-ös irányába. A 28-as kilométernél csaknem 2 kilométeres a dugó. Két autó karambolozott a 37-esen Gesztely térségében. A 7-es kilométernél Felső Zsolca irányába a külső sávot lezárták. Súlyos baleset történt Szentendre belterületén, a Sztaravodai úton, a 11-es főúti csomópont közelében. Az érintett szakaszon az utat teljes szélességében lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Ismét több mint 200 drónnal támadta Oroszország az éjjel Ukrajnát. Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Odesszában, Holodnohirszkijben és Herszonban több mint 10 megsérültek. Több lakóházat is találat ért. Több hullámban támadta az iráni légvédelmet, irányító állomásokat és radarokat az Egyesült Államok, miután hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter a Hormuzi szorosban. A perzsa állam válaszul amerikai bázisokat vett célba Kubaitban, Bahreinben és Jordániában. Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, a beadvány a korrupciómentes és átlátható közélet megteremtését, az állami vagyonvédelmét és az oktatási-kutatási szabadság visszaállítását szolgálja. Két hét alatt több mint 60 bejelentéssel kellett érdemben foglalkoznia a védvonalnak, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan szerint az esetek jelentős része internetes uszításról, politikai diszkriminációról, valamint a kormányzati szektorban és kistelepüléseken tapasztalható politikai zaklatásokról szól. Büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A több mint 400 foodtruck tizedénél találtak tisztasági problémát, hasonló arányban volt hiányos a járművek dokumentációja, 32 esetben pedig műszaki hiba miatt szabtak ki bírságot. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket.
2: Az időjárás jelentés támogatója, a vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Többnyire napos, gomoly felhős idő várható, estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Napközben 27-34, késő este 13-25 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 2026. június 10-e van. Jó reggelt kívánok! Egy szerdai napot jegyzünk, elmúlt 10 óra folytatódik a Halló Magyarok játékkal és magyar kedvencekkel. Mert hogy vár ránk a 30Y csapata, kezdünk a Szeretni Akart!
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Máté.

0: Halló magyarok! Induljon rutinból! Jól a napot!
1: 10:15 a pontos idő, jó reggelt kívánok! A Carson Coma zenélt a héten, Siófokon láthatod a srácokat. A mozikban meg hamarosan a Power Ballad, azaz az Életem legjobb száma című filmet. Na, a premier előtti vetítésre nyerhetsz most egy páros mozi belépőt. A legtöbb zenész nem sikeres, Rick a film főszereplője ezt pontosan tudja, valaha kicsit többre vágyott, de most már azzal is beírja, hogy esküvőkön lép fel. Az egyik Lagzin egy nemrég sikeres fiúbanda tagja, is a vendégek között van, megismerkednek, zenélgetnek együtt egy kicsit, és Rick megmutat neki egy dalt, amit kamasz korában írt. Aztán csodálkozva veszi észre, hogy a dala a slágerlisták csúcsára kerül, csak épp nem ő énekli, és nem az ő neve van mellé írva. Rick ekkor elhatározza, hogy igazságot szolgáltat saját magának és élete legjobb számának. Hogyha szeretnél ott lenni a vetítésen, akkor a játékszignál után küld a dal előadóját és címét SMS-ben a 0630303380-ra, a szlogerünket pedig jó, ha tudod, ha nálad csörren a telefon. Petőfi Rádió, minden magyar.
2: Ma reggel ez az óra magyar zenéje. Most küld a dal előadóját és címét elsőként. Ez a Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió.
1: What we're saying is not protesting.

0: baba gyújtsál világ.
1: Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
2: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
3: A munka utáni lazítást pedig mi szolgáltatjuk méghozzá egy premier előtti vetítés segítségével a Powerball című filmre. Már is kiderül, kié a mai páros belépő.
4: Halló, igen.
3: Jó reggelt kívánok, Habocki Máté, Petőfi Rádió, kihez van szerencsém?
4: Monika vagyok.
3: Szia Monika, köszöntelek, írtál nekünk SMS-t a játék kapcsán, remélem, igen, hogy jó helyen járok. Igen, te voltál akkor. Na, igen, szuper, gratulálok, a legnehezebb feladat teljesítve.
4: Köszönöm.
3: Elsőként beküldeni a helyes megfejtést. Merre vagy Monika, honnan írtál nekünk?
4: Mosonmagyaróvár.
3: Mosonmagyaróvár, hát ha jól látom, ott azért elég felhős az idő, tehát még eső is volt,
4: igen,
3: ma reggel.
4: Igen.
3: Azért várjuk a napsugarakat, nem tudom, te most épp otthon vagy munkában?
4: Itthon vagyok.
3: Hát egy picit talán előnyben indultál akkor ahhoz képest, mint aki munkában vár. Ha jól hallom, akkor gyerkőc hang van mögötted?
4: Igen.
3: Ó, hát akkor ezt az előnyt már is visszaszívom ebből a szempontból, akkor talán még nehezített pályán is sikerült bekerülned az adásba.
4: Hát igen.
3: Úgyhogy gratulálok. És hogy vagytok? Hogy vagytok így a tanév végéhez közeledve?
4: Hát várjuk arra, legyen már a jó idő, menjünk strandolni.
3: Én is ajánlok egy jó kis programot, egy mozifilm, egy mozivetítés formájában. Majd nekem kérek egy előadót és dalcímet.
4: Paulina aznap éjjel.
3: Így van, és mi a Petőfi szlogenje?
4: Petőfi Rádió, minden magyar.
3: Gratulálok, Monika, nyere mélyedet, káros jegy a Powerball című film remélem a vetítésére. Az Intercom jó voltából. No hát, akkor egy kis babysittet kellene majd intézni, remélem megoldható.
4: Jönnek velünk.
3: Ja,
4: ketten is vannak, szoktuk őket vinni
3: moziba. Ja, értem. No, jól van, akkor adáson kívül megbeszéljük a részleteket, arra kérlek, ne tedd le a telefont, én pedig indítok egy újabb magyar kedvencet itt a Petőfin.
5: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít. Van az

0: ahhoz idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Szép napot és jó munkát kívánok, 11 órához érkezünk majd egy szűk negyed óra múlva, úgyhogy Mák Kata veszi át a terepet programajánlatokkal akkor. Aztán 13 órától a Man Crew csapata koncertezik nálunk a stúdióban, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon, láthatod is majd az előadásukat. Aztán délután jön Szikora Tomi, estejétől kívánságműsorral vár, 9-től pedig a Kultúr Fitnessben itt lesz Wolf Kati, illetve Oszter Alexandra, úgyhogy a zene, illetve a színház egyaránt górcső alá kerül. Este 11-től pedig a Vándorbotban Fejér Mihály vendégeskedik az Orevoár csapatából, a Budapest Parkos koncert, illetve a zenekar jövője is szóba kerül majd Fekete Laci társaságában. Tarts velünk akkor is, a következő percekben pedig, ha már Wolf Katit beharangoztam az Esti Kultúr Fitnessben, akkor énekeljen nekünk ő. Ez a Lángolj, itt a Petőfi.

0: vagytok, mert műszakot indítani tudni kell.
1: Szép jó reggelt kívánunk, 4 percen belül megérkezünk 11 órához, úgyhogy mindjárt jönnek a legfrissebbek. Én köszönöm szépen a mai figyelmet, az elmúlt 5 órában Habóczki Mátét hallottad. Holnap hajnalban találkozunk méghozzá, ugyancsak egy páros mozi egy társaságában a Parabelle című film premier előtti vetítésére. Bármerre jársz, határon innen vagy túl, vigyázz magadra és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Egy egyesület a családokért.
3: Amikor hozzánk hozzák a plüssöket, a gyereknek elmondják, hogy ezzel egy másik gyereknek fogsz örömet okozni.
2: Apró segítség a mindennapokra.
4: Annyira törődnek velünk, hogy az a bordó bicikli, azt is a példaegyesülettől kaptuk.
5: Nem is tudom, hogy volt-e valahogyan, hogy ők kértek volna.
2: Rókusfalvi Lili a sziget közbe látogat. Jóra valók, példás vagyok. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
6: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében.
7: A Duna napok az kihagyhatatlan.
6: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
8: Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
6: 12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
0: A műsorajánló után a műsor szám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Reklám.
10: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
11: Vagy ki sem látsz a dugóból.
10: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
11: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
10: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
11: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
10: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
11: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
10: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
11: a Petőfi Rádióban.
12: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
13: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
12: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
13: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Egy reggel indulhat így is.
9: Meg így is.
0: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
14: 1, 2, 3, let's go!
11: Minden hétköznap reggel 6-tól bioritmus indítás a korán, az időben és a későn ébredőknek Habóczki Mátéval.
0: Ha már kora reggel szeretnéd kimaxolni a napot, akkor keresd az óra magyar zenéjét.
11: Yeah! A reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb és küldd el a dal előadóját és címét.
0: Ha te vagy az első, akkor nyereményed páros

0: zenéről mi is gondoskodunk.
1: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Pátyol felhők szűrik a napsütést, újabb támadás érte Ukrajnát, rekordmeleg volt az idei május.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
2: Baleset történt az M51-es autóúton az M5-ös irányába, a 28-es kilométernél a belső sávot lezárták. Két autó karambolozott a 37-esen Gesztely térségében, a 7-es kilométernél Felső Zsolca irányába a külső sávot lezárták. Súlyos baleset történt Szentendre belterületén, a Sztaravodai úton, a 11-es főúti csomópont közelében. Az érintett szakaszon az utat teljes szélességében lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Ismét több mint 200 drónnal támadta Oroszország az éjjel Ukrajnát. Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Odesszában, Holodnohirszkiben és Hersztonban több mint 10 megsérültek. Nem fogad el Ukrajna semmilyen Oroszországgal kötendő béke megállapodást, ha azt Kijev részvétele nélkül hozzák meg, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij Tallinnban. Az ukrán elnök hangsúlyozta, országa továbbra is európai és amerikai biztonsági garanciákat vár. Az uniós migrációs paktum elutasítására határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Fidesz és a KDNP. Szerintük a megállapodás túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörön, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. Az idei volt a második legmelegebb május 1940 óta. Európa nyugati részét szokatlanul erős hőhullámok érték el, megdőltek a meleg rekordok Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Írországban és Portugáliában is.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: Jó napot kívánok, Mújdrica Istvánt hallják. 3-1-re legyőzte Kazaksztánt a magyar labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzésen Debrecenben. A nemzeti együttes a szünetben még hátrányban volt, de Szoboszlai Dominik az 52. percben egyenlített, majd a vendégek kiállítása után Séfer András lőtt bombagolt, a 3-1-es végeredményt pedig a debütáló Tóth Rajmund állította be a hajrában. Lionel Messi góllal tért vissza a sérülése után, a címvédő Argentina pedig magabiztos Izland elleni győzelemmel hangolt a holnap kezdődő labdarúgó világbajnokságra. Messi a második félidő közepén csereként szállt be, és 2 perccel később értékesített egy 11-est, az Argentinák pedig végül 3-1-re nyertek. A portugál Benfica közleményben megerősítette, hogy José Mourinho vezetőedző távozik a labdarúgó csapat éléről. A Real Madrid 15 millió eurós kivásárlási árat fizet érte. A spanyol együttes hivatalosan még nem jelentette be a portugál szakember érkezését. Nem kapott szabad kártyát, így nem lesz ott a jövő januári férfi kézilabda világbajnokságon a magyar válogatott. Magyarország összesítésben 1 góllal elbukta a szerbek elleni selejtezős párharcot, ezért élt a szabad kártya igénylés lehetőségével. A Nemzetközi Szövetség döntése értelmében végül Törökország és Szaúd-Arábia utazhat a VB-re. A magyar csapat így 2015 után először lemarad a tornáról. Köszönöm figyelmüket!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Többnyire napos, gomoly felhős az idő, estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet záporzivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik a szél. Napközben 27-34, késő este 13-25 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Az átmeneti viharosabb időjárás ne szegje kedvet, sok-sok program vár, hogy hol és mi minden, ez mindig kiderül ilyenkor. 11 és 1 óra között itthon-otthon ez a Petőfi Rádió programajánló műsora, aktuálisan is, részletesen az előttünk álló eseményekről. Ha van kedved egy-egy jó programötlettel, te is csatlakozhatsz.
1: Itt egy újabb óra.

0: Ez a Petőfi Rádió.
1: Hajnali fény, az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A
2: tábor tűzlángja meg sebzett fatként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellé ülsz.
1: Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen?
2: Legyél szív a szürkületben, egedi az aurát, ha túszük a szórát, ne sietesd az

0: Itthon, otthon, ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
1: Holnap indul a FIFA labdarúgó világbajnokság, a focirajongók már teljes lázban vannak, minden eddiginél nagyobb és több futballélménnyel érkezik ezúttal a labdarúgó világbajnokság, melynek június 11 és július 19 között rendezett valamennyi mérkőzését az MTVA élőben közvetíti. A világbajnokság főcsatornája az M4 Sport lesz, a párhuzamos mérkőzéseket pedig a Duna World, illetve M4 Sport Plus közvetíti, míg az m4sport.hu dedikált aloldala jelentkezik, valamint az összes találkozót élőben stream. Szintén kiemelt jelentőségűek lesznek az M4 Sport közösségi felületei. A YouTube csatornán például a végeredmény feltüntetése nélkül lehet majd visszanézni különböző hosszúságú összefoglalókat. A torna történetének legnagyobb világbajnokságán összesen 104 mérkőzés várja majd a szurkolókat, ráadásul 9 különböző kezdési időpontban, így tehát a nézők szinte minden nap, minden szakaszban találkozhatnak a világ legjobb futballistáival. A napi pályán kívüli történéseket pedig minden reggel 8 órától a Gól című műsor foglalja össze, melyben a nézők a legfontosabb eseményeket, ugye gólokat, nyilatkozatokat és szakértői elemzéseket is megtalálnak. A helyszíni közvetítésekről három kolléga, Hajdú B. István, Varga Ákos és Újvári Máté gondoskodik.
2: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honeybeesből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Pardograsszal közös dalunkat, a Hullik a cseresznyefa virágát

0: Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Aktuálisan és részletesen tudhatod meg, hol is mi minden már rád. Gondoskodom arról, hogy nehogy valami kimaradjon, de természetesen mindig lehet csatlakozni jó programötletekkel a 0630 30 33 180 a számunkon. Érdem például a főtéren piknik lesz hamarosan, egy igazi családbarát esemény, ahol kézműves vásár, gasztronómiai különlegességek, gyerekprogramok, élőzenei koncertek is várják az érkezőket. A hangulatot a szabadtéri játékok, interaktív bemutatók és a közösségi élmények pedig fokozzák, miközben mindenki részesévé válik egy vidám nyári fesztivál élménynek, ahol a közösség, a barátság és az öröm kapja a főszerepet. A kétnapos eseményen az érdi főtéren a pörgés majd látványos hip-hop bemutatókkal kezdik, Bura is ott lesz, például Pull Max is segít a jó hangulatban, illetve másnap a modern ritmusok és az igazi retro fesztivál himnuszok találkoznak majd Pete Juniornak, az UFO együttesnek és többek között az Emergency House-nak köszönhetően. Lesz 360 fokos selfie kamera is, illetve a helyszínen még hajfonásra is benevezhetsz. Érdi piknik, ez is tehát a láthatáron, a további programötletekről pedig itt a Petőfin már is megtudhatsz minden információt.
0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Zoli jelezte nekünk, hogy súlyos baleset történt Szentendre belterületén a Staravodai úton. A 11-es főúti csomópont közelében az utat teljes szélességében lezárták. Köszönjük további infokat a 0630 30 33 180 számra küldhetsz SMS-ben és Viberen.
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.

0: Otthon van programod. A stúdióban.
1: Meghat, aki részletes beszámolót ad neked mindig az aktuális programokról, hogy ne kelljen keresgélni, ebben mindig segítek ilyenkor 11 és 1 óra között. Érd mellett például Buda Jenőn is kikapcsolódhatsz a főutcában, jön a főutcai fesztivál, ahol koncertek, színházi és zeneudvar, népek udvara, alkotóműhelyek, sportudvar, gasztronómiai ingyenségek, kézműves vásár, utcai hangszerek és sok-sok meglepetés vár. Egy olyan varázslatos eseményre készül ez tehát, ahol a sokszínű kulturális program kínálat, egyébként a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenkit elragad. Majd, hiszen a napot egy igazi csinnadrattával indítják majd, aztán jön az Eszterlánc mesezenekar, valamint a Langaléta garabonciások, akik mókás előadásaival repítik a gyerekeket a mesék birodalmába. Mátyás király mesék is ott lesznek jelen. A színpadon, illetve az irodalom és a hagyományok kedvelői Nyulász Péter író, valamint a Német Nemzetiségi Kórus várja, a délután pedig majd a Magic Mosquitoes koncertje pörgeti fel. Az esemény fénypontjaként például lesz a Ritmuslabor ütős kaland is, valamint Fergeteges utcabál és moldvai táncház, az Utca utca és a Nyíregyhű zenekarral. Közben az egész utcában izgalmas családi programok, kézműves workshopok, vízes játszótér és bokorugró bajnokság is várja az érkezőket. Buda Jenőn, tehát Fő utca fesztivál, itt a Petőfin, pedig sok-sok további programötlet, tartsanám!

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. 2 perc múlva lesz pontban Dél Gábor Anikó megérkezett a legfrissebb hírekkel, már is hallhatod, az itthon otthon pedig azonnal folytatódik tovább sok-sok program ötlettel. Tehát ha még egyelőre nem tudod, merre indulj, mit csinálj, hogy kapcsolódj ki, töltődj fel, én segítek benne. Minden hétköznap 11 és 1 óra között. Velünk lesz mindjárt Ákos is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül, vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
0: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz, élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
1: Vagy ki sem látsz a dugóból.
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
1: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
1: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban.
3: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Mit loptál el?
5: Titkokat.
6: Rendezte Steven Spielberg.
4: Mit akarsz csinálni?
5: Leleplezem az egész világnak.
7: Ha ezt megteszi, nincs visszaút.
6: A leleplezés napja a mozikban.
1: A reklám után. Frissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Pátyol felhő szűri a napsütést, továbbra is Súlyog Tamás köztársasági elnök lemondását sürgeti Magyar Péter miniszterelnök. Egyre több a baleset az elektromos rollerek miatt.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Új terelést építenek ki az M1-es főváros felé vezető oldalán, ezért a 73-as és a 71-es kilométer között a forgalom csak a leálló sávon halad, torlódik a forgalom. Munkavégzés miatt lezárták a belső sávot az M7-es Budapest felé vezető oldalán a 17-es kilométernél. Török Bálint térségében torlódik a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
8: Még egyszer megkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt, és 4 szemközti találkozón kéri majd a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el. Az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának tagjává választotta Bogdán Csabát és Weiss Viktort, a Tisza párt 2 új EP képviselőjét. A 2 új politikus Magyar Péter, illetve Tarc Zoltán korábbi mandátumát veszi át a 7 tagú Magyar Néppárti képviselőcsoportban. Képzőművészeti alkotás is megrongálódott a hajnali ukrán légitámadásokban. Szevasztopolban rakéta találat érte Franz Rubó, francia származású orosz festő, Szevasztopol védelme 1854-1855 című panoráma festményét. A tűzoltóknak néhány darabot sikerült belőle megmenteni. Az orosz légvédelem több mint 300 ukrán drónt semmisített meg 20 régió, valamint a Fekete-tenger fölött. Közben Oroszország is több mint 200 drónnal támadta Ukrajnát. Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Odesszában, Holodnohirszkében és Herszonban több mint 10 megsérültek, több lakóházat is találat ért. A rolleres károk csaknem 90%-át bérelt elektromos járművekkel okozzák itthon, derült ki az egyik vezető biztosító felméréséből. Az adatok szerint a bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az elsőbbség megnevadása számít. A balesetek száma folyamatosan nő, ezért a biztosító hangsúlyozza, hogy a biztonságosabb közlekedéshez mielőbbi egyértelműbb szabályozásra lenne szükség.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Többnyire napos, gomoly felhős az idő, estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik a szél. Napközben 27-34, késő este 13-25 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 12 után is folytatódik az Itthon-Otthon a Petőfi Rádió program ajánló műsora. A főzőverseny, vidámbar, tűzijáték, fogadhajtó verseny, ezek mind-mind várnak rád, csak úgy, mint a kvircedli, egy hagyományos német sváb eredetű száraz piskóta jellegű teasütemény. Mindjárt mondom a további részleteket.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: otthon. Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Mindig segítek eligazodni a sok program között, aktuálisan és részletesen hozom az előttünk álló eseményeket. Gyulavári kastélynapok például, ez két napon át igazi közösségi ünnepé varázsolja a kastély környékét, ahol a hagyomány és a szórakozás egyébként évről évre kéz a kézben jár. Vidám parkkal is készülnek, majd tűzi játék is lesz, illetve az esték igazi fesztivál élményé fokozódnak majd. A retro diszkó mindenkit visszarepít a legnagyobb slágerek világába, a tűzi játékról pedig már nem is beszélve, ami méltó lezárása lesz a napnak, de lesz fogadható verseny is, idén is felejthetetlen élményekkel a lovasportok és a hagyományőrzés szerelmeseinek. A régiós és a megyei bajnoki forduló kenetében az akadályhajtás legügyesebb versenyzői mérik össze tudásukat, a felnőtt versenyzők küzdelmei mellett pedig a legkisebbek is főszerepet kapnak a délidőben zajló gyerekügyességi bemutatón. Ezen kívül a kastélykert sétányon lesz egészségsátor is, ingyenes állapotfelmérésekkel és tudástesztel, lehet vért adni, és egyébként kutya örökbefogadási nap is lesz. A színpadi programok között pedig rútsport bemutatót is láthatsz, még az esemény utolsó napján a tűzi játék előtt a Zanzibár lép majd színpadra. Gyulavári kastélynapok, ne feledd, ez is tehát itt van a láthatáron, beírhatod a naptárba, csak úgy, mint a Kvircedli Fesztivált, hogy miről is van szó pontosan, ezt is megtudhatod mindjárt itt a Pető.

0: otthon. Programot ajánlunk minden nap.
1: Jó helyen jársz, ha kíváncsi vagy, hol és milyen események várnak rád, ahol feltöltődhetsz és kikapcsolódhatsz 11 és 1 óra között minden hétköznap itt az Itthon Otthon a Petőfi Rádió program ajánló műsora, és akkor már is menjünk tovább, hiszen közeleg a Kvircedli Fesztivál. Na, hogy miről is van szó? A Kvircedli egy hagyományos, sváb eredetű száraz piskóta jellegű teasütemény, állag a baba piskótához hasonlít, de jóval szárazabb és ropogósabb, így tehát a bármilyen folyadékot remekül magába szív, anélkül, hogy teljesen szétválna. Egyébként hagyományosan borba vagy borlevesbe mártogatták, annó elsősorban jeles ünnepekkor, vagyis karácsonykor, farsankor, lakodalmakkor sütötték, és egy kedves népszokás egyébként, az alapja az volt, hogy az asszonyok így észrevétlenül sütemény formájában ihattak meg egy kis bort a társaságban. Nos, a Kvircedli Fesztivál az idén is Pusztamán egyik legvártabb közösségi eseménye, mely a hagyományőrzés és a modern szórakozás tökéletes ötvözetét kínálja. Ez a különleges gasztrokulturális ünnep a helyi német nemzetiségi sütemény, tehát a Kvircedli köré épül, de a program kínálat jóval túlmutat a kulináris élvezeteken. A fesztivál célja ugyanis, hogy a kora reggeli főzőversenytől kezdve az interaktív gyerekprogramokon át az esti nagy koncertekig minden generációnak tartalmas kikapcsolódást nyújtsanak, miközben büszkén mutatják be ugye a település tehetségeit, és őrzik egyben Pusztamám egyedi kulturális identitását. A gyerekeket tehát izgalmas habparti várja, de lesz motoros bemutató és játszóház is, a felnőtteket pedig Buktibor elegáns műsora, vagy épp a legendás Soltész Rezső slágerek szórakoztatják. Az estét a fergeteges hangulatú bál zárja aztán a Tutti zenekarral, de a kultúra kedvelői számára a művelődési házban megnyíló régi minta, új motivum kiállítás és kihagyhatatlan látnivalót ígér. Pusztamámon tehát ne feledd, Kvircedli Fesztivál vár, itt a Petőfin, pedig ezúttal Lábas Viki.
2: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, ez pedig a Petőfi Rádió, és hallgassátok sok szeretettel az új dalomat,

0: Itthon, otthon van programod. A stúdióban.
1: Megkötve a Hello, ma is lesz élő stúdiókoncert, hamarosan mondom a részleteket, de előtte egy újabb programötlet. Azoknak, akik szeretnének kikapcsolódni, feltöltődni, van bőven lehetőség, mindig összegyűjtöm, hogy hol és mi minden vár rád, és ilyenkor részletezem. Hódmezővásárhely, hogyha például megcélzod, akkor a Sörfesztivál vár a Kossuth téren.

Erdei Kossuth téren, a kóstolással légy mértékletes. Ha pedig kíváncsi vagy, hol is milyen programok várnak rád, ne feledd, minden hétköznap 11 és 1 óra között aktuálisan részletesen számolok be ezekről itt a Petőfi.

0: Deva után itt a Petőfin egy órától ne feled ma is élő stúdió koncert. Be is nézhetsz hozzánk Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Pop-rock műfaj, azon belül is a lírikusabb, érzelmesebb dalok vonalán mozog a már is haladó Man Crew zenekar. Tarts velünk!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Éljük át együtt a játék örömét.
4: Mi már voltunk Magyarország szeretlete.
5: Ugye?
4: Mindig vesztes csapat volt mind a három.
6: Mindannyian.
5: Háromszög belső szögeinek összege mennyi? Hány fok?
6: 180.
5: Így van, tovább.
6: Normális maga?
4: Ne fordulj el, hadd csókoljam meg a homlokát.
7: Hastánc.
8: Vízisí, vízisí.
9: Magyarország szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
10: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
11: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Reklám. Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu per hódos bónusz oldalon.
13: Egy reggel indulhat így is.
14: Meg így is.
13: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
15: 1, 2, 3, let's go!
16: Minden hétköznap reggel 6-tól bioritmus indítás a korán, az időben és a későn ébredőknek Habóczki Mátéval.
13: Ha már kora reggel szeretnéd kimaxolni a napot, akkor keresd az óra magyar zenéjét.
16: Yeah! A reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb és küldd el a dal előadóját és címét.
13: Ha te vagy az első, akkor nyereményed páros jegy a Power Ballad Életem legjobb száma című film premier előtti vetítésére az Intercom jó voltából.
16: Ha már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
13: Erről mi is gondoskodunk.
16: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
13: Minden magyar.
17: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
18: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
13: A mikrofonnál Gábor Anikó.
19: Ez a Petőfi Rádió.
20: Fátyol felhő szűri a napsütést, továbbra is bizonytalan Súlyog Tamás köztársasági elnöki pozíciója. Kabrióbusszal is utazhatnak a hónap végéig a BKV utasai.
19: Petőfi Rádió. Közlekedés.
20: Dugó van az M1-esen Tata térségében mindkét irányban, Budapest felé a külső sávban 6 kilométert meghaladó torlódás alakult ki, az ellenkező Hegyeshalom felé vezető oldalon pedig 3-4 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
19: Petőfi Rádió.
13: Hírek.
20: Még egyszer megkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt, és 4 szemközti találkozón kéri majd a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el. Az uniós migrációs paktum elutasítására határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Fidesz és a KDNP. Szerintük a megállapodás túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörökön, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék azt is, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. Az Európai Néppárt Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának tagjává választotta Bogdán Csabát és Weiss Viktort, a Tisza párt két új EP képviselőjét. A két új politikus Magyar Péter, illetve Tarz Zoltán korábbi mandátumát veszi át a 7-tagú Magyar Néppárti Képviselőcsoportban. Mintegy 20 000 ember maradt ivóvíz nélkül a déliráni Szirik kikötővárosban, miután amerikai támadás ért két környékbeli víztározót. A térségben az 50 fokot is elérheti a hőmérséklet, a kieső ellátást pedig a helyi vízművek szerint a nem megfelelő föld alatti készletek miatt rendkívül nehéz helyettesíteni. Az amerikai hadsereg azután mérte a csapásokat a régióra, hogy Washington szerint egy iráni drón korábban eltalált egy amerikai helikoptert. Különleges járművel bővült a BKV Nosztalgia flottája. A hónap végéig Icarus Cabrio busszal is lehet utazni Budapesten. Az N109-es járat szombatonként jár majd. A hétvégente közlekedő Nosztalgia villamosok, buszok, trolik listája és menetrendje a BKK honlapján elérhető. Jegyet a Budapest Go alkalmazásban vagy bármelyik pénztárban, illetve a járatok személyzeténél lehet venni.
6: Petőfi Rádió. Időjárás.
20: Többnyire napos, gomoly felhős az idő, estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunán túlon megerősödik a szél. Napközben 27-34, késő este 13-25 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
6: A hírek után
8: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
21: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: Szép délután, tegyel múlt, ilyenkor nálunk indul az élő stúdió koncert. Ha van lehetőséged, be is nézhetsz hozzánk Facebook oldalunkon vagy YouTube csatornánkon. A pop-rock műfajban azon belül is a lírikusabb, érzelmesebb dalok vonalán mozog a már is hallató Man Crew zenekar.
23: Hajrá, magyarok!
24: Élő stúdió koncertek magyar zenészekkel és Mák Katával.
25: Ez a Petőfi Rádió.
26: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden, ami...

0: Magyarok. Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: És a Man Crew zenekarral. Sziasztok! A csapat látható Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Na hát én úgy tudom, hogy az alapokat már 20 évvel ezelőtt leraktátok, viszont 2022, ahonnan a Man Crew zenekar indulását számítjátok. Mi történt az alatt, az idő alatt? Oh. 2006 és 2022 között.
2: Hát sok minden. Változtak folyamatosan a tagok, és igazából 2022-ben találtuk meg a végleges formációnkat, ugye Lacival, Gyulával, illetve Levivel, és kisegítésnek, kiegészítőként Ember Peti barátunk szokott jönni, akinél stúdiózunk Balassagyarmaton, ő producerként is van jelen ugye Dalaikban.
1: Mindjárt trombitálni is fog nekünk, úgy hallottam, amikor készültetek, de most nagyon eldugtátok, nem látom sehol. Lesz trombita?
2: Igen. Lesz.
1: Jó, oké. Na hát szépen felvonultak a hangszerek, és 2006, amikor az alapok úgy megteremtődtek, hogy zenével szeretnék oda foglalkozni, és ez egy kicsit komolyabban kéne gondolni, azóta szerinted így a stílus, az irányok változtak?
2: Nagyon sokat változnak folyamatosan. Próbálunk azért a régi és az új dolgokból is meríteni, szóval próbálunk azért mindig fejlődni ezekbe a dolgokba is, és újabb dolgokat tanulunk mi is mindig.
1: Az inspirációt mi adta anno? Mikor elkezdtél zenélni?
2: Hú, hát az, hogy legyen egy jó zenekar, hiszen nagyon jó zenekarok voltak, és szerettem volna színpadon állni, és ez akkor meg is történt, elindult ez a folyamat.
1: Kiket hallgattál? Kiket néztél, követtél?
2: Külföldön a Green Day volt, Hooligans, de egyébként a musicalektől kezdve mindenféle dolgot igazából hallgattam. Tehát igazából ez a populáris rockzene volt akkor is. Popzene és rockzene, és egyébként klasszikusok, nagy slágerek.
1: És akkor hogy alakult ki a saját stílus?
2: Egyszerűen a megérzés az az volt, hogy ilyet szeretnék csinálni, ezt szeretem, és szeretnék hasonló dalokat írni, és akkor igazából belevágtam, elindult, akkor még ilyen tínédzser zenekarként, és aztán szépen fejlődött, és mentünk nagyon sok felé, felkérések voltak, és ezt nagyon-nagyon szerettük már akkor is, és ez így bennünk maradt mindig.
1: Ugye pop-rock műfaj, de azon belül is a lirikusabb, érzelmesebb oldala.
2: Igen. Hát, hogy vannak igazából nagyobb ívű dalok, amiben nagyobbakat lehet énekelni, de vannak pörgősebb, gyorsabb dalok, és igen, inkább az érzelmes oldalát próbáljuk megfogni.
1: Egy reggel ezzel fogtok kezdeni, úgyhogy elindítjuk a napot, akinek még esetleg nem sikerült volna így 12 után, vagy mostán 1 óra után. A 0630303380-as számon lehet hozzászólni ma is a műsorhoz, illetve a Petőfi Rádió Facebook oldalán, ahol láthatóak is vagyunk, csak úgy, mint a Petőfi Rádió YouTube csatornáján. Ez a dal egy kapcsolat végéről, szakításról szól, úgy tudom. Ezt sokan átélték, sajnos, úgyhogy akkor most hallgassuk meg, hogy is szól ez a Man Crew zenekartól. Élőben itt a Petőfin az Egy reggel.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Dan Crew zenekar élő stúdiókoncert itt a Petőfin, ez volt az egy reggel című dal, jó kis kezdés itt a Petőfin, a folytatásban pedig, hogy még mi minden vár rád, hát lesznek itt lírai dalok is, ugye nem csak ez a pörgős, ahogy ezt megbeszéltük.
1: Bizony.
0: Tarts velünk, és ha szeretnél üzeni, ha szeretnél kérdezni, akkor itt a Facebook oldalunk, vagy a 0630 30 30 380 a számunk.
2: Hajrá, magyarok!

0: Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban, a stúdióban.
1: A Man Crew zenekar minden látható ma is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon van lehetőséged, akkor csatlakozit is hozzánk, lehet üzenni, lehet kérdezni. És 2022, ugye, akkor raddatáljátok így az indulást, és 4 év alatt 4 kislemez, 3 videóklip megjelent, illetve közeleg a negyedik, az a dalhoz, amit egyébként mindjárt hallatunk. Ezt már belőttétek nagyjából az időpontot, hogy hogy álltok?
2: Hát véletlenül ilyen nyár végére tervezzük, még Jónás Jácint barátunkkal ezt még egyeztettünk el, vele csináltuk az összes videóklipet, és azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon profin megcsinálta, nagyon tetszenek, és nem csak nekünk, hanem a rajongóktól is, meg az ismeretlenektől is ezek a visszajelzések. Úgyhogy véletlenül ilyen nyár vége magasságába szeretnénk akkor ezt majd elkészíteni.
1: Tehát akkor még nem volt meg a forgatás, nem. Tehát nem arra vártok, hogy mindenki is képkocka a helyére kerüljön, hanem még teljesen az elején vagytok. És a képi világban mi az, amit szeretnétek majd megjeleníteni?
2: Hát nagyon érdekes dolgokról beszélgettünk vele, mert ő azt mondta, hogy teljesen másként képzeli le ezt a dalt, mint ahogy például mi vagy én elképzelem. Sokkal lazábban, például a Balatonon egy hajó, és akkor ott megyünk egy, nem tudom, kompal, vagy és tehát teljesen másként, mint ahogy mi elgondoltuk volna, de ez nagyon érdekessé tudja majd tenni, és egy ilyen kontrasztot tud majd állítani.
1: Ez tulajdonképpen pont az ellenkezője annak, amiről szól a dal, igen. Mert ugye küzdök éjjel, küzdök nappal ez a címe, és az átlagember nehézségeiről szól.
2: Így van. Jácint szerintem képi világban majd próbálja ezt valahogy kontrasztálni ugye azzal, amit ő kitalált. Úgyhogy tényleg nagyon kíváncsian várjuk majd a végeredményt, és bízunk benne, hogy nem csak nekünk, hanem a kedves közönségünknek is tetszeni fog.
1: A dalszöveg véglegesítésében úgy tudom, hogy ő Porr Péter is segített.
2: Így van. Amikor ez a dal született, akkor beszélgettünk ezzel kapcsolatban vele, hogy ő hogy látná ezt jobbnak, és igazából nagyon sok olyan instrukciót adott nekem, amit ő még profibb tudott lenni maga a dal is.
1: Egyet-kettőt elárulsz, hogy mi volt ez?
2: Hát igazából kifejezetten ott a referének például, ott én picit másként gondoltam ezt, és a referénben ő ezt egy kicsit őszintén másként gondolta, és az sokkal jobb volt, és elfogadtam ezt a tanácsot, és szerintem ezt így jól is tettem.
1: Na hát akkor kíváncsian várjuk, hogy mi jön most. A dal címe tehát Küzdök éjjel, küzdök nappal, ehhez hamarosan majd videóklip is készül, most pedig itt a Petőfi Rádióban hallhatod élőben a Man Crew zenekartól.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Küzdök éjjel, küzdök nappal élőben itt a Petőfin a Man Crew zenekartól. Ez a dallos hamarosan lesz majd egy videoklip is. Lehet, hogy teljesen más történettel, mint amiről egyébként a dal szól. Ugye ezt nemrég elárultátok, és nagyjából nyár végére várható. Reméljük meg is lesz, úgyhogy majd várjuk a képi anyagot is mindehhez. Közben úgy veszem észre itt a Facebook oldalunkon, hogy Richard vagy Ricsi és Mátyás versenyez, hogy ki tud itt jobb, meg több emojit bedobni. Egyébként mindegyik abszolút pozitív, cuki, úgyhogy köszönjük szépen. Hozzá lehet szólni továbbra is itt a Facebook oldalunkon, a műsorhoz lehet kérdezni is, és a 06303030380-as számon is. Na, hát hamarosan innen folytatjuk tovább. Tarts velünk, ma az élő stúdiókoncertet a Man Crew zenekar adja.
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élő

0: magyarok. Élő stúdiókoncert Mák Katával. A stúdióban
1: a Man Crew zenekar. Nemrég beszéltünk ugye a készülődőben lévő videoklipetekről. Küzdök éjjel, küzdök nappal. Igen. Ez a címe, vagyis annak a dalnak, amit meg is mutattatok nekünk. Zenészként mi az, amivel küzdötök így a mindennapokban? Nem könnyű érvényesülni, ahogy itt így próbálok van. Tapogatózni a zenészek között.
2: Ezt valóban így látjuk, és próbálunk minden lehetőséget megragadni és megfogni. Köztük ezt a lehetőséget is nagyon szépen köszönjük, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, és hogy nagyon sokan hallgatnak minket, néznek minket. Szóval, hogy igen, azt gondoljuk, hogy elég nehéz érvényesülni, de azért próbáljuk a saját utunkat járni.
1: Tehetségkutatóban is megfordultatok már, ott egyébként nagyon jó visszajelzéseket kaptatok, én úgy tudom.
2: Igen, most is voltunk nemrég egyébként hétvégén egy nagyszabású tehetségkutatón, ahol 120 zenekarból 12 zenekar jutott be, majd abból 6 zenekar juthatott az élő döntőbe, ahol szintén megmutathattuk magunkat. Hatalmas koncert volt, hatalmas hangulat volt. Nagyon sok jó dolgot mondtak el egyébként rólunk, illetve pozitívak voltak, amiket megvilágítottak, és hát próbálunk ezekre is törekedni, hogy a jövőben olyan dalokat is írjunk majd.
1: Uh-huh, szuper. Ne, többször hasonlítottak közben titeket a Zanzibárhoz, vagy éppen a Republikhoz, és a következő dalban is például a KFT, akivel igen, egy kicsit így hasonlítanak titeket. Ezek bókok, vagy inkább olyan címkék, amelyekből azért így szeretnétek kitörni?
2: Hát mindkettő egyébként, de azt gondolom, hogy bókok azért, mert tényleg akár egy Republik zenekar, vagy akár egy KFT, tényleg hatalmas nevek, és nagyon örülünk, hogy ilyen zenekarokhoz hasonlíthattak bennünket. Próbálunk ennek megfelelni, és még jobbak lenni, és bízunk benne, hogy a közönségünk is majd megtalálja ezeket a dalainkat, és meghallgatja.
1: A következő dalotok a forró nyárról szól, ami most még itt van előttünk, és nektek egy koncertélmény. Milyen életérzést ragad meg?
2: Levi, szeretnél róla beszélni?
3: Igen, 2023-ban forgattuk a dobosunknak a házának a kertjébe ezt a videóklipet. Igazából egybe kötöttük a klipforgatást egy kerti partival.
1: Nagyon jó.
3: Fent van a YouTube-on a videóklip, mindenki megnézheti. Remek volt a hangulat, hülyéskedtünk, ökörködtünk, mindent bevetettünk, és közben zenéltünk is, és a barátaink pedig mellettünk voltak, ők is élvezték a showt, úgyhogy.
1: Na, hát így kell, ugye? Örömzenélés, és akkor ehhez, aki szeretne, az csatlakozhat. Most itt a Petőfi forró nyár, az első kislemez címadó dala szólt át a Man Crew zenekartól élőben.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával!

0: Forró nyár előre énekelt a Man Cruise zenekar élőben itt a Petőfi Rádióban. Balú írja, sziasztok, olyan helyen dolgozok, ahol nem tudom most hallgatni a rádiót, a héten egy homlokzatot csinálok kosaras autóból, most van 5 percem írni, hiányzik a műsor, Kata. Hát Balú, sajnálod, hogy lemaradtál, nagyot mentünk, tegnap a Candyman Duo mesélt amerikai élményekről, hétfőn pedig az idén 20 éves Children of Distance-szel nosztalgiáztunk itt a fórumok, nicknevek, komet gömbök világáról, de szerencsére elmondhatom, hogy minden műsor újra és újra megnézhető, meghallgatható a Petőfi Rádió Facebook oldalán egy ideig, aztán a Petőfi Rádió YouTube csatornáján folyamatosan, úgyhogy érdemes ezek között sem megézni. Hát tényleg volt már itt minden ebben a stúdióban, ami a műfajokat, a hangszereket, a zenéket illeti, úgyhogy nagyon jó kis produkciók voltak már itt. Ma pedig ugye a Man Cruise zenekar adja nekünk, hát van akinek a háttérzenét, van akinek egy kis inspirációt a mai napról, naphoz, volt itt már küzdök éjjel, küzdök nappal, énekeltitek a reggelről, forró nyárról, hogy mi jöhet még. Te vagy az a lány például.
1: Például.
0: Te vagy az a lány. Én. Oké, akkor hamarosan a Man Cruise zenekarról, aminek el. Tartsatok velünk.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: a Man Crew zenekar, azaz Dohány Roland, Benicsik Levi, Péter Gyula, Megyes Laci és Ember Peti, aki hát sokat hozzátesz, nem csak közreműködő, hanem alkotó társ is, ugye?
2: Bizony.
1: Mit hozott ő a zenétekbe, aminélkül ma talán nehezen tudnátok elképzelni?
2: Hát sok vidámságot, az biztos, de egyébként a végét a daloknak, azt a hangzását, azt ő hozza, és ezt nagyon szeretjük, és hát azért is több éve gyakorlatilag Petivel dolgozunk már, amióta elindult a zenekar, az első kliptől, az első dalfelvételtől vele működünk együtt ezen a téren.
1: Mitől függ az, hogy mikor, milyen helyzetben veszi elő a trombitáját? Nehéz ebből a szempontból visszafogni, mert nyilván, ha az ember tud valamilyen hangszeren, akkor mindig szeretne rajta muzsikálni. Mitől függ, hogy melyik dalba kerül be?
3: Mindjárt elmondja.
4: A fiúk megírják a dalokat, és akkor végén egy kis hangszer is teszünk bele, és akkor éjszaka, éjfél után elkezdek ott improvizálgatni, és aztán na, ez egy beleillik, és azt megmondják, tetszik-e, és ha igen, akkor marad. Ha nem, de kidobjuk.
1: Volt olyan, hogy azt mondták, hogy figyelj, de most nem kell a trombita.
4: Volt, és akkor persze, akkor elkezdtük is kész.
1: Arányaiban egyébként mennyi szerepel a trombita? Nagyjából a dalokban.
5: Csak ilyen színezés.
4: Pár hangot
2: csak. Kifejezetten a küzdőkéje küzdők nappalban szólalt meg egyébként először. Általában inkább a billentyűk és ezek a szőnyegek azok, amik ott szoktak még a dalok mögött lenni, de szeretnénk színesíteni. Volt cselló is például a pont az álomképbe. Úgyhogy izgalmas ez mindig egy hangszerelés ügyileg.
1: Hát izgalmak vannak bőven a zenészek életében. Például a fellépésekre gondolunk, és ilyenkor nyáron az időjárási viszontagságokra, ezekre hogy tudtok felkészülni? Például ugye tavaly előtt óriási szúnyoginvázió volt, izzasztó meleg, ez ugye általában egy jellemzi a nyarainkat. Van erre valami kis praktikátok, vagy túlélés van sokszor?
5: Sokszor túlélés van egyébként, tehát arról szól a koncertezés lét, hogy ott megpróbálunk túlélni, de nyilván a hidratáció is fontos, tehát hogy talán kevésbé támadnak meg a szúnyogok is olyankor, vagy talán jobban elmegy a kedvük tőlünk, hogyha valami olyan folyadékot fogyasztunk.
1: De ilyenkor mindig eszetekbe jut, miért nem a metró aluljáróba vagyunk meg? Mert volt olyan is, ilyen koncert.
2: Ott egy picit hűvösebb volt a helyzet, nagy tér volt, azt nagyon élveztük egyébként, igen, és zárt tér volt természetes, ott a szúnyogok és hasonlók nem
1: tudtak. Igen, ott öröketett villámlódatot, bármi jöhet. Van olyan hely egyébként, amit nagyon szívesen kipróbálnátok, ahol nagyon szívesen fellépnétek?
2: Most a tehetségkutatón, ahol voltunk, felsoroltak nekünk a zsűriből körülbelül 4-5 olyan helyet, egészen a Wembleyig, ahol milyen jó lenne, ha a zenekarú majd felléphetne. Magyarországgal kezdtük, ugye kisebb színpad, nagyobb színpad, MBM Dóm is elhangzott. Nagyon örülnénk neki, hogyha ezek a lehetőségek is majd egyszer megadódnának nekünk, tehát ez még keressük azokat a lehetőséget, és azokat az embereket, akik tudnak ebbe segíteni nekünk.
1: De hát ugye nem csak az időjárás befolyásolhatja egy-egy koncertet, hanem például tagcserék is időnként van, hogy megtörténnek. Ezeket hogy tudjátok kezelni? Ilyenkor ez így óriási próbatétel, vagy valahol így a maradék tagokat még inkább összehozza? Mi történik
2: Levi,
1: ilyenkor?
2: Te mit gondolsz erről?
6: Húha, nem nagyon sok tagsere volt egyébként a zenekarban. Én személy szerint egy pár hónappal később csatlakoztam egyébként a trióhoz, mert Laci, Gyula meg Roli már elkezdték, és volt egy ilyen olyan időszak, amikor más dobos volt. Bizonyos élethelyzetek is egyébként alakíthatják úgy a zenekarnak a sorsát, hogy cserére van szükség, akár csak egy egészségügyi probléma, vagy másmilyen élethelyzetből adódóan, úgyhogy ezeket megszokjuk mindannyian.
1: Mindig van kihez nyúlni ilyenkor, hogyha valami történik, és gyorsan keresni kell egy beugrós?
2: Persze, egyébként mi azt gondoljuk, hogy azért sok mindenkit ismerünk így zenész belkeken belül, és mindig megoldjuk ezt a dolgot, hogyha nem szokott ezzel probléma lenni.
1: A zenészek között hogy veszitek észre, mert én úgy, hogy ezen egy nagyon komoly összetartás van. Tehát, hogy ilyenkor szívesen ide-oda beugrik bárki,
2: abszolút,
1: hogy megmentse
2: abszolút
1: a helyzetet.
2: Volt már olyan, igen, hogy meg kellett esetleg menteni, mert mondjuk pont Levi akár lebetegedett, és akkor volt olyan srác, aki beugrott, és egy kedves barátunk, és egy nap alatt megtanulta gyakorlatilag a listát, úgyhogy nagyon örültünk ezeknek a dolgoknak.
1: Tehát a következő dal kapcsán is történt tagcsere, úgy tudom, azért is hoztam fel.
2: Igen, kettő is, ugye ott elmentünk abba az irányba, hogy lett egy másik dobos, illetve lett egy basszusgitáros. Én alapvetően a dalokat gitáron szoktam szerezni, mellé esetleg egy kis billentyű, és basszusgitáros lettem aztán, mivel nagyon sokáig nem találtunk basszusgitárost, uh-huh. ez egy nagyon érdekes téma ilyen szempontból.
1: Tehát akkor ezt a helyzet szülte?
2: Ezt a helyzet szülte, mindig az volt, hogy hát keresünk egy jó basszusgitáros, de a jó basszusgitárosok mindig úgy távol voltak, hogy elmentek, vagy kevés ideig voltak esetleg a zenekar életében jelen, és akkor hát mondtam, hogy hát akkor én is tudok basszusgitározni, hát akkor csináljuk meg a gitározni, tudok akkor basszusgitározni is. És aztán utána találtam egy jó gitárost, ugye Gyula személyben, ritmusgitárban, szóval megtaláltam a legjobb szólógitárost Levi személyében, és hát ugye Lacival is ezért éves a kapcsolatunk, ugye dobosként, és hát Peti meg tényleg nagyon jó kiegészíti a zenekart.
1: Na hát a dal, amiről szó van, az a Te vagy az a lány.
2: Bizony.
1: Ezzel folytatjátok most itt a Petőfin, élőben tehát a Man Crew zenekar.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Men Crew zenekar élő stúdió koncert itt a Petőfin, te vagy az a lány. Na, de ki lett az a lány, mert látok gyűrűt az ujjadon.
1: Ó, igen.
0: Ugye nem feltétlenül az lesz a szívünk választotja, aki mondjuk korábban megtestesítette bizony az ideálunkat, mert a személyiség sokszor a külsőnél sokkal-sokkal fontosabb.
1: Igen, igen, igen. Hát, hogy ki lett az a lány? Hát a feleségem lett.
0: Hát a feleség, oké. Okay.
1: Az a lány Alexandra. Igen, hát változtak ugye a dolgok, jöttek az újabb lehetőségek, és hát nagyon örülök, hogy megismerhettem őt egy táncstúdióban. Hasonló volt az érdeklődési körünk. Én szerettem volna éneklés mellett táncot tanulni, ő pedig alapvetően inkább táncolt, és aztán elmentem egy ilyen stúdióba, én ott próbálkoztam, hát ő meg nagyon jó táncolt, ő meg meghallotta, hogy ilyen jól éneklek, és aztán így.
0: Valahogy kialakult.
1: Kialakult a dolog, igen.
0: Lánykérés hogy történt? Az mindig egy ilyen nagyon izgalmas pillanat.
1: Ó, hát ez egy nagyon érdekes dolog volt, ezt elmesélem. Igazából ez úgy történt, hogy elraktam a gyűrűt, és szerettem volna ugye ezt neki odaadni, és rejtegettem. De sajnos egyszer kiesett a kezemből, amikor ezt ott nézegettem, és azt kérdezte, hogy ez mi? Mondom, hát az egy gyűrű, és akkor már ott el kellett mondani. De aztán Angliában voltunk, kimentünk Angliába ezt követően, és akkor igazából az volt a hivatalos, ez pedig az első verzió.
0: Na, szuper, köszönjük szépen ezt a kis történetet. Azt írja a Szabesz, hogy egy szimpatikus csapat vagytok, akik jó energiákat hoznak a színpadra, és érződik a lelkesedés rajtatok, úgyhogy ő kíváncsi a Mária, hogy merre fejlődtök tovább a következő időszakban. Köszönjük szépen, amit eddig hallott. Jó kis ütemezzene volt, ez pedig Morcos írja, lehet rá csápolni.
1: Így van, várunk mindenkit szeretettel a Men Crew koncerteken.
0: Na, hamarosan folytatjuk, hogy hol és mikor leszek láthatók, illetve jön még egy dal, úgyhogy tarts velünk itt a Petőfin és a Men Crew zenekarral.
2: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban.

0: magyarok. Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban
1: a Man Crew zenekar, akiket te is láthatsz a Petőfi Rádió Facebook oldalán és egy YouTube csatornáján. Egy tehetségkutatón úgy tudom azt mondták, hogy ilyen zenekar nincs még az országban. Mire gondoltak itt pontosan, vagy ti miben érzitek magatokat másnak a többi zenekartól?
2: Igen. Hát igazából azt mondják, hogy a maga a hangomnak a karaktere az nagyon meghatározza igazából ezt a zenekart, és vélhetően egyébként ezzel kapcsolták össze ezt a dolgot. Hát illetve a slágerzene, tehát nekünk az a célunk tényleg, hogy minél rádióbarátabb, slágeresebb, könnyen megjegyezhető dallamtapadásos dalokat tudjunk írni. Úgyhogy szerintem ennek a kombinációjára gondoltam.
1: Igen, igen, kaptatok ezzel kapcsolatban visszajelzéseket, és ugye minden lehetőséget megragadtok, ezt mondtad a sikeres jövőjére.

0: érdekében. Volt már egyébként olyan ígéret, vagy lehetőség a zenei pályán, amiről meg voltatok győződve, hogy na, majd most itt ez lesz az igazi áttörés, aztán végül is valahogy másképp alakult?
1: Hát zeneileg volt ilyen, srácok. Levi, te éreztél ilyet így, hogy zenekarügyileg?
2: Nem.
0: De nyilván minden ilyen megjelenés az ilyen nagy reményekkel.
1: Persze.
0: Nagyon reményekkel indul neki egy zenész.
1: Így van, így van. Igazság szerint részemről volt ilyen megjelenés tévés tehetségkutatóban a 2024-es évben. Uh-huh. Ott azért sok minden egyébként elindult, tehát ott volt tényleg, hogy megismertek az utcán, a postán, a nem tudom, hogy hol, de aztán ugye az nem tartott olyan sokáig, és vége szakadt, és akkor igazából ez egy picit szertehult ez az álom, de hát próbáltuk azért fenntartani ezt a dolgot, és akkor úgy picit úgy növekedett is egyébként a nézettségünk.
0: Ebben az időszakban olcsóbban tudtál vásárolni a boltokban?
1: Sajnos nem.
0: Odáig még nem jutottatok el. Na, egyébként a saját erőből való építkezés az is sok mindent megtanít.
1: Biztosan.
0: Amit mondjuk egy ilyen gyors siker nem feltétlenül tud megtanítani. Szóval szerintem jó, hogyha az emberi lépcsőről lépcsőre halad szépen felfelé.
1: Igen, és önerőből ez nagyon fontos, de tényleg minden lehetőséget megragadunk, és örülünk neki.
0: Ugye volt egy olyan tehetségkutató, ahol az elnök úr azt mondta, hogy ha nyerne a lottónak, akkor biztos, hogy belétek fektetne.
1: Igen.
0: Az első három dolog egyébként, amire költenétek, az mi lenne?
1: Hát ez jó kérdés. Van egy olyan, amit szeretnék majd megvalósítani. Levi, erről talán tud szakmailag beszélni.
2: Igen, szeretnénk a dologban, mert az élő koncerteken, hogy legyen billentyű, ha éppen Peti nem ér rá.
1: Igen.
2: Más dolga van, akkor hallatszódjanak azok amik gyakorlatilag a stúdió felvételén sorta vannak, azokat szeretnénk igazából élő koncerteken is megszólaltatni, és ehhez egy lejátszóra lesz majd szükség. Úgy, és ennek a beruházása lesz még majd egy következő projekt.
1: Ez biztos, hogy az első között lenne, de zenekari megjelenésen is biztos, hogy dolgoznánk ilyet. Tehát, hogy több helyen jelenjünk meg igazából még jobban, még erősebben, és egy előzenekar pozíciót azt nagyon szeretnénk majd begyűjteni.
0: Na hát hajrá, ezt is
1: köszönjük.
0: Kikiabáltuk a világba, úgyhogy reméljük az energiák majd jól alakulnak. És akkor van egy dal, amit kifejezetten direkt a végére hagytatok. Ez az Álomkép című dal. Miért gondoltátok, hogy ezzel fogtuk zárni?
1: Az a visszajelzés egyébként a közönségünktől, hogy ez a dal nagyon meg tudja őket érinteni, és nagyon-nagyon szeretik, nagyon belsőséges, úgyhogy ezért szerettük volna ezt utoljára záróakkordként eljátszani és előadni. Bízunk benne, hogy a nagy közönségnek is tetszeni fog.
0: Jöjjön akkor az Álomkép élőben itt a Petőfin a Man Crew zenekartól.
3: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Álomkép, ezzel zárjuk a mai élő stúdió koncertet itt a Petőfin, a Man Crew zenekart láthattad, hallhattad. Hol lehet veletek a nyáron találkozni?
1: Igen, hát legközelebb nyáron, június 26-án, 27-én megyünk egy utcazene fesztiválra, ezt meg tudjátok nézni a különböző csatornáinkon, úgyhogy ott tudtok érdeklődni, várunk mindenkit szeretettel.
0: Oké, az adás pedig újra is újra megnézhető, meghallgatható itt a Petőfin, a Man Crew zenekarnak. Köszönjük szépen, sok sikert a folytatáshoz.
2: Köszönjük. Dr. Béres is köszönjük szépen.
0: Verév Tomi, velük folytatjuk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
4: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
5: A kamera szerette, a közönség imádta. Mosolya megállította az időt, és menthetetlenül rabul ejtette a férfi szíveket. Hollywood álmodott egy csillagot, a világ pedig kapott egy legendát. Marilyn Monroe filmek születésének 100. évfordulója alkalmából minden szombaton 19 óra 40 perckor a Dunán.
4: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán. A műsorajánló után
3: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Tóth Éva.
3: Ez a Petőfi Rádió.
6: Ismét lemondásra szólították fel a köztársasági elnököt, sokan nem fizették be a gépjárműadót. Zivatarokra adtak ki figyelmeztetést.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M1-es autópályán torlódás alakult ki Tata térségében mindkét irányban. Budapest felé a külső sávban 6 kilométert meghaladó a torlódás. Az ellenkező Hegyeshalom felé vezető oldalon 3-4 kilométeres a torlódás. Az M7-esen Kápolnásnyék térségében a 42-es kilométernél ég az elválasztó sávban a növényzet. A füst miatt csökkenhet a látótávolság, vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
6: Ismét felkeresi Sulyog Tamás köztársasági elnököt, és 4 szemközti találkozón kéri a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő kedre a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. A témák között szerepel az uniós forrásokhoz szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújítása, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás. A sebességkorlátozások feloldása a MÁV nyári pályafelújítási programjának fő célja. Jelenleg a csaknem 6000 kilométernyi vasútvonal mintegy felén van érvényben valamilyen korlátozás, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, szeretnék, hogy legalább a legnagyobb forgalmú vonalakon tudjanak gyorsabban haladni a vonatok. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjárműadóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, de a járművét is kivonhatják a forgalomból. Az idei volt a második legmelegebb május 1940 óta. Európa nyugati részét szokatlanul erős hőhullámok érték el. Megdőltek a meleg rekordok Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Írországban és Portugáliában is.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Többnyire napos idő lesz, de estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Országszerte figyelmeztetést adtak ki a várható zivatarok és felhőszakadás miatt. Somogyban, Tolnában és Baranyában másodfokú jelzés érvényes. A szél többfelé megerősödik, többfelé lehet villámlás, jégeső, napközben 27-34 fok, este 13-25 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
4: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Kettő után ma is változatos magyar zenei kínálat vár itt a Petőfin, és már is elsőként egy olyan dal érkezik, ami egy régi, jól ismert dal, teljesen új köntösben, Dr. Béresnek és Veré Tamásnak köszönhetően. Hozzám tartozol? Adj neki bátran a hangerőt, szép délután!
3: Itt egy újabb óra!

Petőfi Rádió, minden magyar az ország, nyugati felében már csak 20 fok mérhető, és úgy látom Nyíregyházára is érkezik egy nagyobb zápor zivatar, úgyhogy tessék készülni, egyébként két hullámban érkeznek a zivatarok, este jön az igazi műsor, azt mondják, villámlással, dörgéssel, nagyobb méretű jéggel, szélvihar is mindehhez társulhat, úgyhogy tessék felkészülni, amennyire lehet elpakolni a kerti bútorokat, és ami esetleg repülhet, az tényleg rögzít. És hogyha minden igaz, akkor egyébként most már az iskolákban felkerült a táblára a felkiáltás jel, hogy aztán 19-ére az utolsó tanítási napra kijöjjön a vakáció, remélem jól számoltam, 0-30-30-30-380 az iskolás évekre, hogy emlékszel vissza, te is írtál-e a táblára, ezeket is megoszthatod velünk a 0-30-30-30-380 a számon, SMS-ben, Viberen vagy a Petőfi Facebook oldalán, a változatos magyar zenei kíséret pedig továbbra is itt a Petőfin fogad, ezúttal a Queen-be előtt jön a Balmar. Van az

0: Sziasztok, Kis Tibi vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

galaxisok ezúttal a fehér földekre vitt minket, ami pedig a természetet illeti, hát nem csak földön, vizen, levegőben, mindenhonnan van olyan érdekesség, amit érdemes szemügyre venni. Bár azért, ha medvét látnék, megmondom őszintén, nem biztos, hogy vidám gondolataim lennének. Június első napjában ugye már két medveészlelés is történt Szögliget és Égerszög területén, most pedig anyamedvét és bocsát észlelték tegnap délután az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra is, bár a medve család a látogatók elől elzárt, fokozottan védett zónában tűnt fel, a Nemzeti Park igazgatósága nyomatékosan kéri a turistákat, hogy a saját biztonságuk érdekében szigorúan tartsák be a látogatási és sátorozási szabályokat. Közben az év egyik legszebb eseménye, a Tisza virágzás is megkezdődött, a Tisza felett táncoló milliónyi apró szárnyast érdemes megfigyelni. Ez a rendkívül élőlény akár 3 évet is eltölt lárvaként a mederben, hogy aztán egyetlen napra a felszínre emelkedjen, párosodjon, és aztán sajnos elpusztul. A kérészek természetvédelmi értéke darabonként 10 000 forint, tehát ha valaki szándékosan belehajt például a kérészek sűrűjébe, az természetkárosítást követel, begyűjteni sem szabad. Az élővilág megóvása érdekében a vízi rendészet a természetvédelmi őrökkel karöltve folyamatosan járőrözik ott, ahol a Tisza folyó hullámai felett zajlik a náz. Egyébként hamarosan a kérészek a Duna fölött is megjelennek majd, figyeljük. A Blaha Louisiana pedig a sűrű végtelenbe visz most minket itt a Petőfim.

Milyen a napod? Boldog vagy? Mi múlik? Mitől függ a boldogság? Ugye sokan vizsgálták már, sokszor csak nézőpont kérdése. Egy biztos, a foci rajongók bizonyára nagyon-nagyon boldogok. Hamarosan, holnap kezdetét veszi az év kétségkívül legjobban várt sporteseménye, a futballvilágbajnokság. Sok változással lesznek új szabályok. Egyébként a VB történelemben először még pluszban sor kerül az NFL finálék mintájára a félidei sóra is. Shakira, Madonna és BTS lép fel, majd az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő labdarúgó világbajnokság július 19-én esedékes döntőjének szünetében. A közvetítésekből befolyó összegből képzett 100 millió dollárt világszerte különféle futballképzésekre fordít majd a FIFA. Az idei, vagyis 2026-os labdarúgó világbajnokság mind a 104 mérkőzését Magyarországon június 11 és július 19 között az M4 Sport közvetíti élőben.

0: Petőfi Rádió minden magyar, 2 perccel pontban 3 óra előtt. Egy olyan csapattal folytatjuk, ami a magyar alternatív gitárzene meghatározó együttes, ami 2000-ben alakult, úgyhogy sláger van bőven az elmúlt időszakból. Ezekből fognak előadni hamarosan egy nagy csokorra valót, minden korszakból válogatva, a teljes életművet lefedve egy nagy nyári koncerten a Budapest Parkban. De előtte még Balatonakaratján és Orfűn is találkozhatsz velük, illetve itt a Petőfin jön a Hiperkarma.
1: Megint rólad szólt a nap, nem maradtál le semmiről.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Az Internaus 007-ese.
5: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
4: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere.
6: Elhocic. Grabowski.
7: Megsebesült?
5: Nem szokásom.
4: Az egerek egyetlen reménysége.
5: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
6: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajásokat.
4: Macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
3: A műsor ajánló után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Reklám.
9: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Egy reggel indulhat így is.
10: Meg így is.
3: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
11: One, two, three, let's go!
2: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás,

0: reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb, és küldd el a dal előadóját és címét.
1: Ha te vagy az első, akkor nyereményed páros jegy a Power Ballad életem legjobb száma című film premier előtti vetítésére az Intercom jó voltából.
0: Ha már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Rendkívüli parlamenti ülést hívtak össze, sok baleset történik elektromos rollerek miatt. Zivatarokra adtak ki figyelmeztetést.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán egy kamion defektet kapott, és a 33-as kilométernél a belső sávban a szalagkorlátnak ütközött. Budapest felé az átterelt sávot lezárták. Mindkét irányban csak egy-egy sávon halad a forgalom. Bicske térségében is torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rolleres károk csaknem 90%-át bérelt elektromos járművekkel okozzák. Ez derült ki az egyik vezető biztosító felméréséből. Az adatok szerint a bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető. A leggyakoribb hibának pedig az elsőbség meg nem adása számít. A balesetek száma folyamatosan nő, ezért a biztosító hangsúlyozza, hogy a biztonságosabb közlekedéshez mielőbbi egyértelműbb szabályozásra lenne szükség. Különleges járművel bűvült a BKV Nosztalgia flottája. A hónap végéig Ikarusz kabrió busszal is lehet utazni Budapesten. Az N109-es jelzésű járat szombatonként jár. A hétvégente közlekedő Nosztalgia villamosok, buszok, trolik listája és menetrendje is a BKK honlapján elérhető. Jegyet a Budapest Go alkalmazásban, vagy bármelyik pénztárban, illetve a járatokon is meg lehet venni.
0: Petőfi Rádió. Sport.
3: Elkezdte a felkészülést a Ferencváros labdarúgó csapata. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Az FTC férfi labdarúgó csapata hétfőn elvégzett orvosi tesztek után ma a pályán is megkezdte a felkészülést a 2026-27-es szezonra. A kerettagok az ezekben a napokban a válogatottakkal készülő játékosok kivételével immáron a június 1-én kinevezett új vezetőedző Borbély Balázs vezetésével láttak munkához. A Magyar Labdarúgó Szövetség és az OTP Bank megállapodott arról, hogy a 2026-27-es idénytől az NB1 hivatalos neve ismét OTP Bank Liga lesz. Adta hírül hivatalos honlapján a szövetség. José Mourinho-t kivásárolja szerződéséből a Real Madrid. Ezt a Benfica labdarúgó csapata jelentette be hivatalos oldalán. A lisszaboniak közleményéből kiderül, hogy a spanyol sztárcsapat 15 millió eurót fizet a portugál klubnak, hogy szerződtesse a 63 éves portugál szakembert, akivel meg is egyezett. A Real Madrid ugyanakkor egyelőre még nem jelentette be Mourinho érkezését, csak Álvaro Arbeloa távozását, aki az előző idény végéig irányította a csapatot. Köszönöm a figyelmet!
1: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Többnyire napos idő lesz, de estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Országszerte figyelmeztetést adtak ki a várható zivatarok, felhőszakadások miatt. Somogyban, Tolnában és Baranyában másodfokú jelzés érvényes. A szél több felé megélénkül. Napközben 27-34 fok, este 13-25 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Szép délután, 3 után már is érkezik a csapat, akik hamarosan az elmúlt 26 évből válogatják a slágereket, egy nagy csokorra valót minden korszakból a teljes életművet lefedve. A Hiperkarmával, Balatonakaratján és Orfűn is találkozhat a nagy nyári koncert előtt, és itt a Petőfi.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenét.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Petőfi Rádió, minden magyar, nem lesz unalmas az éjszakánk, villámfényes lesz, hevezivatarokkal, nagyobb méretű jéggel, szélvihar is társulhat mindehez, jön a hidegfront, lehűlés is jön, és hát az időjárás az, ami ugye sok mindenre kihatással van. Például tavaly nyáron az Egyesült Államokban megrendezett klubvilágbajnokságon számtalan problémát okozott. Előfordult olyan eset is, hogy a viharra várva elővigyázatosságból el sem kezdődött például egy mérkőzés, majd másfél órás várakozás után, miközben a vihar iránya megváltozott, mégis lejátszották a találkozót. Az Amerikában honos szabályok szerint, amennyiben a stadion 13-16 kilométeres sugarú körzetében kezdett villámlik, úgy 30 perces kötelező várakozási idő következik. Minden újabb villámlás újabb félórás várakozási időt indít el, ugyanis a villám a vihar központjától akár kilométerekre is lecsaphat. Ez azonban az is eredményezheti, hogy egy találkozó akár órákra is félbeszakadhat. Hát ilyen jellegű problémára az idei világbajnokság nyitó meccsén is van esély, hiszen a jelenlegi előrejelzések alapján esőzésekkel és zivatarokkal tarkított időt jósolnak a Mexikó Dél-Afrikai Köztársaság találkozó idejére Mexikóvárosban. Az északi vagy tengerparti városokban, különösen Kanadában és Amerika csendes-óceáni partvidékén megrendezett mérkőzéseken valószínűleg egyébként viszonylag enyhe hőmérséklet lesz. Ezzel szemben Amerika és Mexikó déli, illetve szárazföldi területein a mérkőzéseken jelentősen magasabb hőmérséklet várható, tehát a szabályváltozások közül az egyik az, hogy mindkét fél időben például 3 perces ivószünetek lesznek a várható magas hőmérséklet és az ezt még elviselhetetlenebbé tévő páratartalom miatt. Ne feledd, hogy a holnap induló 2026-os labdarúgó világbajnokság mind a 104 mérkőzését Magyarországon június 11 és 19 között az M4 Sport élőben közvetíti, de az m4sport.hu-t is érdemes nézni, emellett követni a közösségi felületeket, akkor biztos, hogy nem maradsz le semmiről.

Petőfi Rádió minden magyarra. Nagyon le akarjuk szűkíteni, két tábor létezik, aki szereti és figyeli a focit, és aki egyáltalán nem foglalkozik vele, de azért vannak olyanok, akik a VB idejére mégiscsak felzárkoznak, hiszen fontos esemény ez az idén. Ugye Mexikó és a Dél-Afrikai Köztársaság indít, holnap este 9-kor esőzésekkel és zivatarokkal tarkított időt jósolnak, és sok változás történik, az unalmas időhúzásoknak például vége, azért van pár olyan dolog, amit mindenképpen szerintem illik tudni, úgyhogy erre felkészítelek. A játékosoknak képzeld, mindössze 5 másodpercük lesz a bedobások és a kirúgások elvégzésére. A szándékos késleltetést ugyanis az ellenfélnek ítélt labdával vagy akár szögletrúgással is büntethetik a játékvezetők. Ha pedig valaki nem hagy el azonnal a játékteret, a helyére érkező cserejátékosnak 1 percig kötelezően a pályán kívül kell várakoznia. Ezen kívül azonnali piros lappal és kiállítással büntethetik majd azt a játékost, aki egy pályán kialakuló összeszólalkozás vagy konfliktus közben a kezével vagy a mezével eltakarja a száját, hogy erre is a bíró vagy a kamerák elől mit mond az ellenfélnek. Végleg pontot akarnak ugyanis tenni a pályán elhangzó sokszor rasszista vagy súlyosan sértő, ám utólag bizonyíthatatlan beszólások végére. A FIFA döntése értelmében a mezőny korábbi 32-ről rekord létszámúra 48 csapatra bővül, ami pedig lehetőséget teremtett arra, hogy olyan a világversenyeken korábban ritkán vagy sosem látott nemzetek is kivívják a részvételt, mint Haiti, Katar, vagy éppen Curaçao. A 2026-os labdarúgó világbajnokság mind a 104 mérkőzését Magyarországon az M4 Sport közvetíti élőben. Emellett érdemes ezt követni az m4sport.hu tematikus VB aloldalát, ugyanis minden fontos hírt, információt és érdekességet megtalálsz majd a tornával kapcsolatban, sőt az M4 Sport közösségi oldalainak követői szintén nem maradnak le a VB egyetlen rezdüléséről és extra tartalmairól sem. Holnap este 9-től tehát indul a 2026-os labdarúgó világbajnokság.

is toltak itt az elmúlt időszakban, és nincs megállás. Rimaszombat, Székesfehérvár, Tata, Sopron, ezek is például itt vannak a helyszínek között, ahol a halott pénzzel találkozhatsz. A legújabb daluk kapcsán írták ki, hogy a kutatások szerint a társadalom legelhanyagoltabb rétegei a legszegényebb és a leggazdagabb családok gyerekei. Ennek kapcsán született a következő dal, aminek március végén volt a premierje. A Magyar Hajnal Énekstúdió kisképző tagjai szerepelnek benne. Jön a halott pénz és a gyerekek. Otthon.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Még nyugaton 20 a Dunától keletre van, ahol 35 fokot mutatnak a hőmérők. Viharos éjszaka elé nézünk. Mindjárt ott Éva mondja a további friss híreket, hiszen egy perc múlva 4 óra lesz. Szikora Tóbi is megérkezett, de több is ajándékcsomaggal. Figyeld a részleteket, én búcsúzom. Tarján Zsófi pedig már is indít.
1: Pár pillanat, és az idő elszalad. Éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.

0: 0630 380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Rendkívüli parlamenti ülést hívtak össze, sokan nem fizették még be a gépjárműadót. Zivatarokra adtak ki figyelmeztetést.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es, M7-es autópálya közös szakaszán a főváros felé baleset történt. A 8-as kilométernél Budaörs térségében a sérült járművek a belső sávokat foglalják el, torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítmény értékeléséhez, megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülés azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. Az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának tagjává választotta Bogdán Csabát és Weiss Viktort, a Tisza párt két új EP képviselőjét. A két politikus Magyar Péter, illetve Tarr Zoltán korábbi mandátumát veszi át a 7-tagú Magyar Néppárti képviselőcsoportban. Bogdán Csaba az EP alkotmányügyi bizottságában, míg Weiss Viktor a kulturális és oktatási bizottságban folytatja a munkát. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjármű adóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, de a járművét is kivonhatják a forgalomból. Sziámi ikrek születtek Pozsonyban. A két kislány a medencéjénél nőtt össze. Mindkettőjüknek külön szíve, tüdője és veséi vannak. Az újszülöttek jól vannak, édesanyjuk állapota stabil. Azt még vizsgálják, hogy hol helyezkednek el a hasüregben a szerveik. Szlovákiában először 2000-ben születtek, a medencéjüknél összenőtt ikrek. Őket később sikerült szétválasztani.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Délután csak elszórtan, estétől egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. Néhol jégeső is előfordulhat. Most az északkeleti járásokban van riasztás a zivatarok veszélye miatt. A szél sok felé megerősödik. Holnap ismét több órára kisüt a nap. Délután már csak néhol alakulhat ki egy-egy futó zápor. Hajnalban 10-17 fok, napközben 20-26 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Délután 4 óra van. Láthatáron a játék, amelyben Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz. Maradj velem, és mondom a részleteket. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Munkában vagy munka után is számíthatsz ránk. A kezdésben Tarján Zsófi és Kis Dividala szól, mert az élet szép.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Petőfi Rádió minden magyar, egy toplistás kedvencünk, Filó, Tonik és a Százszor, a dal, ami a TikTokon is óriásit megy.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Együtt utazunk, együtt vezetünk, és a Petőfi Rádióban folyamatosan informálunk téged a közlekedésről. Ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban 20 percenként. Békés Csabán napsütésben, igazi hüllet nyári időben 34 fokban autózhatunk, míg például Bobán a Dunántúlon 21 fok van és borús az idő. Baleset történt az M1, M7 főváros irányába tartó oldalán a 8-as kilométernél. Budaörs térségében a belső sáv foglalt, ezért van tátor az M1, M7 közös bevezető szakaszán, a 8-as kilométernél Budaörs térségében. Az M1-esen pedig Hegyeshalom felé egy kamion defektet kapott a 33-as kilométernél. Ráadásul a belső sávban a szallagkorlátok ütközött, éppen ezért a Budapest felé átterelt sávot is lezárták. Mindkét irányban csak egy sávon megy a közlekedés, emiatt van tehát dugó az M1-esen a 33-as kilométernél, ahol mindkét irányban csak egy sáv használható. Kitartás, várom a további információkat, a még frissebb helyzet jelent az egész országból. Soltvadkertről, Várpalotáról, Balmazújvárosból. Hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Bálya Alex és a Slep, az én országom, ezt

hamarosan játékot indítok, nyer egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagot. Szóval bárhol hallgatsz minket, akár otthon, akár még munka közben, vezetés közben, suli után, csatlakozz a játékhoz, és amikor meghalod a zenék közötti felhívást, akkor várom a jelentkezésed a 0630303380-on. SMS-ben írd meg, hogy melyik az óra nyerős lágere, előadót és dalcímet. Ha pedig gyors vagy, visszahívlak egy Petőfi Rádió szlogenél cserébe, nyersz egy ajándékcsomagot, amelyet majd postázunk neked. Ilyen egyszerű. Figyelj, a játék hamarosan indul!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Itt a Well Hello és az Apu Vedd Meg, a dal, amely valakinek Petőfi Rádiós ajándékcsomagot ér. Igen, lehet, hogy neked. Akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél a 0630303380-on SMS-ben a játék felhívás után, és ha te voltál az első, mindjárt nálad csörgök.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Első kézből tájékoztatunk téged ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban az aktuális közlekedési helyzetről. Figyelem, az M1-esen korábban baleset történt, mert egy kamion defektet kapott a 33-as kilométernél, és a belső sávban lévő szallag korlátok ütközött. Éppen ezért az M1-esen, tehát Bicskénél, a 33-as kilométernél mindkét irányban torlódás tapasztalható, mert csak egy sávon megy a forgalom. Plusz menetidővel tervez, hogyha az M1-esen autózol. Baleset van az M1-M7 közös fővárosi szakaszán, a bevezető szakaszon a 8-as kilométernél, Budaörs térségében a belső sáv foglalt, mindezt tehát az M1-M7 közös bevezető szakaszán. Az 52-esen pedig Fülöpszállás és Solt között ma is több szakaszon dolgoznak útépítők, éppen ezért jelentős forgalomkorlátozások elkészülnöd, helyenként csak egy-egy sáv megy, mindezt tehát az 52-esen Fülöpszállás és Solt között. Az egész országból várom a közlekedési infókat, dolgozzunk össze, és adj hírt Makóról, Hajdúböszörményből, Jászberényből, hívj 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. Játékot indítottam. Menetrend szerint délután 4 és 5 óra között indul a játék, amelyben Petőfi Rádiós ajándékcsomagot ért. És mint hogy mindig, ma is az első, a leggyorsabb üzenet küldőt tudjuk jutalmazni. Elsőként az eséllyel. Aztán rajta múlik, hogy tudja a szlogenünket, és meg lesz az ajándékcsomag.
1: Halló,
0: tessék! Halló, szia, itt a Petőfi Rádió, én Szikora Tamás vagyok.
1: Szia, Tamás, én Kont Bernadett vagyok.
0: Bernadett, szia! Három dolog szükséges ahhoz, hogy valaki tudjon nálunk nyerni Petőfi Rádiós ajándékcsomagot. Az első dolog megvan, mert hogy első voltál és bekerültél a játékba.
1: Nagyon szuper, nagyon örülök neki.
0: A második dolog az, hogy mondd el kérlek, hogy mi volt az óra nyerőslágere.
1: A Well Hello, a Buved meg.
0: Igen, és a harmadik pedig, hogy mondd a Petőfi Rádió szlogenjét.
1: Petőfi Rádió, Minden Magyar.
0: Bernadett, szuper vagy, gratulálok, akkor te nyertél!
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök neki.
0: Van már Petőfi Rádiós ajándékcsomagod?
1: Nincs még, ez lesz az első.
0: Szuper, akkor tiéd, mert bögre, kulacs, nyakpassz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ez megy majd neked postán.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Mit csinálsz szépen? Miközben jött az ötlet, hogy velünk játsz?
1: Vezetek éppen.
0: Na, merre tartasz?
1: Behoztam apukámat, most csinálja a jogosítványt, aztán jött vezetni. Aha. Én hoztam be a közeli városba.
0: Az melyik város?
1: Kisvárda.
0: Na tessék, akkor földi, mert hogy én meg Kisvárdán születtem, szóval ilyenkor mindig hatalmasat dobban a szívem. Amikor valaki otthonról nyer ajándékcsomagot a játékomban. Milyen az idő Kisvárdán?
1: Már most kisütött a nap, eddig nagyon esett, de hál' Istennek elment.
0: Aha, tehát akkor füllet meleg volt ma ott is.
1: Igen, jól esett ez a kis frissítő eső.
0: Hát elvileg a következő napokban marad ez a kis frissítés, mert hogy nem lesz az a nagyon nagy kánikula, ilyen kellemes 24-25 fok lesz, aztán még csapadék is lehet, úgyhogy most egy pár napra azért visszább vesz a nyár.
1: Nem is baj, kicsit jól esik a felfrissülés.
0: Na és milyen tervekkel mész neki a 2026-os nyárnak? Van-e valami olyan program, amit mindenféleképpen szeretnél megvalósítani?
1: Házfelújításon vagyunk a férjemmel, úgyhogy igazság szerint menni nem nagyon fogunk sehová, hanem haladunk a házzal, hogy összebe tudjunk költözni.
0: Ja, persze, hát ez így világos, meg hát ez tényleg ez óriási dolog, úgyhogy sok sikert kívánok nektek. A következő dala pedig meglepünk útközben, a 4S Street és a Hadd menjen, ezt most neked fogom játszani.
1: Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
0: Bernadettnek gratulálunk, holnap pedig te is lehetsz a szerencsés, játsz velünk.

0: Petőfi Rádió minden magyar. A pontos idő 16:57, szóval lassan leketyeg mindenkinek a mai műszak. Kitartás, én pedig munka után is veled vagyok, és a Dunántúlon felhős időben, még keleten napsütésben játszom mindjárt ezt a dalt. Belga, rendőrmunka.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
0: Egy reggel indulhat így is.
2: Meg így is.
0: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
3: 1, 2, 3, let's go!
2: Minden hétköznap reggel 6-tól bioritmus indítás a korán, az időben és a későn ébredőknek Habóczki Mátéval.
0: Ha már kora reggel szeretnéd kimaxolni a napot, akkor keresd az óra magyar zenéjét.
2: Yeah! A reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb és küldd el a dal előadóját és címét.
0: Ha te vagy az első, akkor nyereményed páros jegy, a Power Ballad Életem legjobb száma című film premier előtti vetítésére az Intercom jó voltából.
2: Ha már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
0: Erről mi is gondoskodunk.
2: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
4: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Hamarosan megújulhat a Hív és Intercity flotta autós üldözés volt Budapest belvárosában. Zivatarokra adtak ki figyelmeztetést.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán korábban egy kamion a 33-as kilométernél szalagkorlátnak ütközött a belső sávban. Már nincs sávzárás, de még mindig több kilométeres a torlódás mindkét irányban. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
5: Benyújtotta a kormány a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a Hév és Intercity flottát is. Új lendületet vettek a Németország és Magyarország közötti kapcsolatok. Erről a külügyminiszter beszélt Berlinben, miután német kollégájával tárgyalt. Orbán Anita úgy fogalmazott, mindkét fél érdeke, hogy az elmúlt években háttérbe szorult kétoldalú kapcsolatainkat megújítsuk, és a bizalmat visszaállítsuk. Az Európai Néppárt Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának tagjává választotta Bogdán Csabát és Weiss Viktort, a Tisza párt két új EP képviselőjét. A két politikus Magyar Péter, illetve Tarr Zoltán korábbi mandátumát veszi át a héttagú Magyar Néppárti képviselőcsoportban. Felújították a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem gyakorlati oktatást szolgáló épületeit. Négy telephelyen nyílászárókat cseréltek, napelemes rendszert építettek ki, és 48 termet korszerűsítettek. Több száz egyetemi oktató, valamint hallgató digitális készségfejlesztésben is részt vehetett. Autós üldözés volt Budapesten. Az Andrássy úttól egészen a Várnegyedig menekült egy férfi a rendőrök elől. A buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani a belvárosban, de nem állt meg, hanem a Lánchídon át Buda felé vette az irányt. Végül a Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott két motoros rendőrnek, majd nekitolatott egy rendőrautónak is. Senki nem sérült meg, de a sofőrt őrizetbe vették.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Délután csak elszórtan, estétől egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani, néhol még jégeső is lehet. Most az északkeleti járásokban van riasztás a zivatarok veszélye miatt. A szél sok felé megerősödik. Holnap már ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak elszórtan lehet egy-egy futózápor. Hajnalban 10-17 fok, napközben 20-26 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Délután 5 óra van. Ha utazás közben hallgatsz minket, akkor minden perc számít, éppen ezért a közlekedési infokra is számítok. Küldj üzenetet, Vibert vagy hív fel, és segítsünk egymásnak az utakon. Én pedig magyar zenékkel támogatom a hazautad, a kezdés a belgáé, itt a rendőrmunka.
2: Itt egy újabb óra.
0: Kizáról

0: minden magyar. Az egyik kedvenc újdonságunkat hallottad, a Zaporozsesztől és Mező Misitől, ez volt a közi.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Ha most indulsz hazafelé, akkor elkísérlek, A-ból B-be is veled tartok, és a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálunk a közlekedésről. Figyelem, korábban sávzárás volt az M1-esen a 33-as kilométernél mindkét irányban. Jelentem, hogy újra két-két sávon megy a forgalom, így a korábbi torlódás felosztóban van, de még mindig lassulás tapasztalatú az M1-esen mindkét irányban Bicske térségében. Baleset történt Mátészalka belterületén a 49-esen, két autó ütközött össze a 19-es kilométernél. A forgalom csak egy-egy sávon halad, mindezt át a 49-esen, Mátészalka belterületén a 19-es kilométernél. És még reggel Nyírbátor belterületén egy Baromfi feldolgozó üzem kigyulladt, a környező utak továbbra is le vannak zárva, így forgalomkorlátozásra kell készülni Nyírbátor belterületén. A további infokra is számítok, az egész országból dolgozunk össze, és adj helyzetjelentést, akár közlekedés fronton, akár időjárás fronton, Balatonrendesről, Abátszalókról, Nagykállóból. Hívj most 061 759 6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Petőfi Rádió minden magyar. Az iskolákban elindult a visszaszámlálás, hiszen pár nap és itt a... Szóval gondoltam, hogy nézzünk rá időjárás fronton, hogy mégis milyen nyarat jósolnak a meteorológusok, mert az átlagosnál melegebb volt a május, mondhatni májusban is nyár volt, hiszen a hó elején és a hó végén is több helyen 30 fokot mérettünk. Aztán most a június kicsit szélsőségesebb, a Dunántúlon jelenleg is borús az idő, 20-22 fok van, ellenben keleten, Békés Csaba környékén még 32-33 fok. De hogy mi vár ránk idén nyáron? Állítólag az átlagosnál 1-2 fokkal melegebb lesz az időjárás, azonban a csapadék mennyisége el fog maradni a megszokottól. Röviden többen olvastam egy hosszabb cikket, és forróságra kell készülnünk aszállyal együtt, aztán pedig hirtelen viharok nagy mennyiségű csapadékkal. Konkrétan ezek fogják váltani egymást egész nyáron. Legjobb, hogyha a nyaralásunkat vagy június végére, vagy pedig augusztusra tervezük, ekkor lesznek a legforróbb napok. Te merre mész idén nyaralni? Mikor fogsz csobbanni a Balatonban? Várom az üzeneted akár Viberen 0630 30 30 380.

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Közlekedési infók a Petőfi Rádió hallgatóktól a Petőfi Rádió hallgatóknak. Például Andi jelezte nekünk, hogy az M3-ason Budapest felé két autó ütközött Mezőköves térségében. Itt a belső sáv foglalt, ezért van tehát torlódás az M3-ason Mezőkövesnél Budapest felé. Nagyjából a 127-es kilométer közelében baleset történt. Köszönjük a hírt! Az M1-esen Hegyeshalom felé korábban egy kamion defektet kapott a 33-as kilométernél. Jelentem, itt a sávzárás megszűnt, viszont a korábbi torlódás még aktuális, de felosztóban van. Mindenképp plusz menetidővel tervez az M1-esen, hogyha Bicske felé autózol, és Hegyeshalom felé tartasz. De egyébként a Budapest felé tartó oldalon is erős a forgalom, már Tatabányától Biatorbágyig, aki személyautóval közlekedik, válaszza az átterelt belső sávot. És baleset van Mátészalka belterületén, a 49-es főúton, a 19-es kilométernél egy sávon megy a forgalom. Mindez tehát a 49-esen Mátészalka belterületén, ahol két személyautó ütközött. És te merre vezetsz, merre tartasz éppen? Gyűjtöm a közlekedési információkat, dolgozzunk össze, és adj hírt Mezőberényből, Tószegről, Dabasról, hív most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palotta vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad. Öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult.

a világtalan. Élvezd, hogyha rontottá tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső. Mosolyogva dobjál be, te is velünk így jégesőr. Nem kérlek.

0: árnyalt repüljel rabmadár.
1: Petőfi Rádió minden magyar, június 10-e, Gréta és Margit névnapja. Isten éltesse a hölgyeket, ledd meg őket egy zenével és egy köszöntéssel. 7-kor, 1 óra múlva indul a kívánság műsor. Várom az üzeneted 06 30 30 30 380. 6 után Paulinái az étel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám. Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
3: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Mit loptál el?
5: Titkokat.
6: Rendezte Steven Spielberg.
4: Mit akarsz csinálni?
5: Leleplezem az egész világnak.
7: Ha ezt megteszi, nincs visszaút.
8: A leleplezés napja a mozikban.
9: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
10: Vagy ki sem látsz a dugóból.
9: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
10: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
9: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
10: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
9: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
10: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
9: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
10: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
9: A mikrofonnál Tóth Éva.
10: Ez a Petőfi Rádió.
11: Hamarosan megújulhat a Hív és Intercity flotta, Siami ikrek születtek Pozsonyban. Zivatarokra adtak ki figyelmeztetést.
10: Petőfi Rádió közlekedés.
11: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán korábban egy kamion defektet kapott. A 33-as kilométernél a belső sávban a szalagkorlátnak ütközött. Már nincs sávzárás, de még mindig jelentős a torlódás. Az M3-as autópályán Budapest felé baleset történt. A 127-es kilométernél Mezőköves térségében a sérült jármű elfoglalja a belső sávot. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
10: Petőfi Rádió.
9: Hírek.
11: Benyújtotta a kormány a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, új KKB támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a Hív és Intercity flottát is. Új lendületet vettek a Németország és Magyarország közötti kapcsolatok. Erről a külügyminiszter beszélt Berlinben, miután német kollégájával tárgyalt. Orbán Anita úgy fogalmazott, mindkét fél érdeke, hogy az elmúlt években háttérbe szorult kétoldalú kapcsolatainkat megújítsuk és a bizalmat visszaállítsuk. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körömpályás járvány. A jó és sertéstartók jövő hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Az igényléshez szükséges igazolás kiállítása miatt még ezen a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Siami ikrek születtek Pozsonyban. A két kislánya medencéjénél nőtt össze, mindkettőjüknek külön szíve, tüdője és vesélyi vannak. Az újszülöttek jól vannak, édesanyjuk állapota stabil. Azt még vizsgálják, hogy hol helyezkednek el a hasüregben a szerveik. Szlovákiában először 2000-ben születtek, a medencéjüknél összenőtt ikrek, őket később sikerült szétválasztani. Változik a közlekedés holnap és szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. Koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11 óráig változásokra, lezárásokra kell számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, ha lehet, válasszák a közösségi közlekedést. Vegyék igénybe a 2-es, a 4-es metrót, valamint az 1-es villamost. Ezek a járatok a megszokottnál sűrűbben közlekednek majd.
9: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Estétől egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani, néhol még jégeső is lehet. Most az északkeleti járásokban riasztás érvényes zivatarok veszélye miatt a szél is sok felé megerősödik. Holnap már ismét több órára kisüt a nap, is csak délután lehet egy-egy futózápor. Hajnalban 10-17 fok, napközben 20-26 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: 6 óra van. A céges e-mailek, a céges telefonok majd holnap meglesznek, most már munka után. Lazzoljunk együtt a Petőfi Rádióban. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. És mondok még neveket. Dash, a Magashegyi Underground és az Ivan and the Parazol tuti önnek. A kezdésben pedig Paulina.
10: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar

0: Munka után ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban a legtöbb útinfót tőlünk kapod itt a Petőfi Rádióban. Hazavezetlek, haza kísérlek. Baleset van a 67-esen Bőszínfa térségében, több autó ütközött össze a 25-ös kilométernél. Emiatt forgalomkorlátozás van. Mindez tehát a 67-esen Bőszínfa térségében, ahol baleset van a 25-ös kilométernél. Máté Szalka belterületén a 49-esen két autó ütközött, így a 19-es kilométernél van forgalomkorlátozás, tehát baleset a 49-esen Máté Szalkánál. És még korábban az M3-ason Budapest felé két autó karambolozott Mezőkövesnél, a 127-es kilométernél. Itt a belső sáv volt foglalt. Ha ez még aktuális, tehát hogy az M3-ason Budapest felé Mezőkövesnél baleset miatt van fennakadás, akkor várom az infókat innen is, valamint az egész országból. Balassagyarmatról, Izsákról, Tamásiból hívj 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
0: Szeghalom térségében mondhatni napsütésben, minimális felhő mellett, 32 fokos, kánikulában, füllett időben autózhatunk, míg például Moson-Magyaróváron borús az idő és 19 fok van. A hidegfront így kettészelte az országot. Elkísér minket a magas hegyen.

0: Rádió Minden Magyar. Tényleg egymást váltják a fotótémák az égbolton. Például tegnap volt a legközelebb a Vénusz, valamint a Jupiter, de ez még néhány napig megfigyelhető, illetve megfigyelhető lenne, hogyha tiszta lenne az égbolt. De hétvégén, június 13-án szombaton a napfelkelte előtt érdemes az északkeleti ég alját figyelnünk, ugyanis a Hold, a Mars, valamint a Fias tyúk hármasát láthatjuk majd. A vékonyodó Hold sarló szombat hajnalban nagyjából 2 óra 30 és 2 óra 50 perc között lesz majd látható, viszont tényleg nem lesz rá sok időnk, mert a Fias tyúk felbukkanása után hamarosan pirkadni kezd majd. Szóval hétvégére talán megnyugszik majd az idő, lassan jönnek a nyári kintalvós, csillagnézős éjszakák, így ez is egy jó programválasztás lehet. Most pedig itt egy dal, amely annyira nyugodt hangulatot ad, hogy szerintem tökéletes ilyen nyáresti csillagnézéshez. Szája Noé, Driftwood.
1: Sziasztok, Szája Noé vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

0: Hírek az utakról.
1: Hosszú tel előtted, veled tartok és elkísérlek A-ból B-be. A Petőfi Rádióban ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban folyamatosan informálunk téged a közlekedésről. A legutóbbi hírek szerint baleset történt az M3-ason Mezőkövesnél Budapest felé a 127-es kilométernél. Itt két autó karambolozott, a belső sáv foglalt. Baleset állt az M3-ason Mezőkövesnél Budapest felé. A 49-esen Mátészalkán két autó ütközött össze a 19-es kilométernél. Forgalomkorlátozás van, baleset állt a 49-esen Mátészalkán a belterületén, és a legfrissebb hírek szerint Bőszénfán a 67-esen, a 25-ös kilométernél. Több autó ütközött, emiatt egy sávon megy a forgalom. Baleset állt a 67-es főúton Bőszénfa térségében a 25-ös kilométernél. Vezess óvatosan, vigyázz magadra, én pedig utitársad leszek, várom a közlekedési infokat az egész országból. Beregfürdőről, Lőrinciből, Dorogról hívj 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Király Viktor, Sulda, a Petőfi Rádióban minden magyar. Hét után pedig te döntesz, indul a kívánságműsor, mondd meg, hogy kinek játszom a következő dalt, vagy hogy te mit hallgatnál szívesen. Tanulás közben, vacsi közben, munka közben. A számunk 0630303380. Béci választotta az első dalt a kisfiának, Bencének. Bent a neve!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: 20-valahány énekesből mi kettőnket választottak, Szécsi Palit és engem.
4: És ebből akkora barátság lett, hogy volt, hogy úgy írtatok alá, hogy Szécsi Péter és Pór Pál.
3: Igen, úgy képzeld el, hogy mind a kettőnkről, a Paliról is, meg rólam is letépték az inget teljesen. Vérszemet kaptak a többiek, és mint trófát úgy lobogtatták az inget.
2: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Média Klikken és a Közmédia YouTube csatornáján.

0: 0630 380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Egy reggel indulhat így is.
2: Meg így is.
1: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
3: One, two, three, let's go!
2: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás.

0: reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb, és küldd el a dal előadóját és címét.
1: Ha te vagy az első, akkor nyereményed páros jegy a Power Ballad életem legjobb száma című film premier előtti vetítésére az Intercom jó voltából.
0: Ha már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
3: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
3: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
3: Let's go!
0: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
0: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
0: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Rendkívüli parlamenti ülést hívtak össze, autós üldözés volt Budapest belvárosában. Zivatarokra adtak ki figyelmeztetést.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: A 67-es főúton Bőszénfa térségében baleset történt. A 25-ös kilométernél megállították a forgalmat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához fontos rendelkezések. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. Büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A több mint 400 esetben majdnem minden tizediknél gond volt a tisztasággal. 32 esetben műszaki hiba miatt szabtak ki bírságot. A szakemberek többször is találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket. A büfékocsik üzemeltetőire több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Autós üldözés volt Budapesten. Az Andrássy úttól egészen a Várnegyedig menekült egy férfi a rendőrök elől. A buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani a belvárosban, de nem állt meg, hanem a Lánchídon át Buda felé vette az irányt. Végül a Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott két motoros rendőrnek, majd nekitolatott egy rendőrautónak is. Senki nem sérült meg, de a sofőrt őrizetbe vették.
0: Petőfi Rádió. Sport.
5: Törölhették a jövő évi MotoGP naptárból a magyar nagydíjat. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórántól hallják. Izraeli magyar védőt szerződtetett a Debrecen. A labdarúgó NBA-ben szereplő klub a hivatalos oldalán jelentette be, hogy leigazolta a kettős állampolgárságú Rotem Kellert. A következő idényre 17 klub nevezett a női kézilabda bajnokok ligájában, amelynek csoportkörében 16 csapat indulhat. Az Európai Szövetség honlapja szerint 10 csapat biztosan ott lesz a főtáblán. Köztük van a bajnoki és magyar kupa címvédő Győr, az előző szezon BL ezüstérmese, valamint a Vámos Petrát és Albek Annát is foglalkoztató címvédő francia Metz is. 7 csapat igényelt szabad kártyát, a többi között a Ferencváros és Faluvégi Dorottya együttesen az előző idényben BL bronzérmes román Csesseme Bukarest. A kérelmeket a jövő héten bírálják el. Egy katalánlap úgy tudja, már eldőlt, hogy a MotoGP 2027-ben nem versenyez sem a Balatonparkon, sem más magyarországi pályán. Ezt bizonyíthatja, hogy a MotoGP bejelentette, az idei év után a futamát eredetileg elveszítő Aragón mégis marad a versenynaptárban jövőre. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Estétől egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani, néhol még jégeső is lehet. Most északkeleten riasztás van érvényben a zivatarok veszélye miatt. A szél is sok felé megerősödik. Hajnalban 10-17 fok, napközben 20-26 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Szuper Stereo, bent a neved. Ezzel indul a Petőfi Rádióban a szerda esti élő kívánság műsor, de hogy melyik dal legyen a következő, és hogy kinek játszam, azt mondd meg te. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, várom, hogy becsörög. 061 759 6060, ez a kívánság vonal.
3: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: De csak rád várok, hogy becsörök. 061-759-6060, ez a telefonszám. Halló!
3: Szia!
2: Szia! Én Tomi vagyok, és te?
3: Én Peti.
2: Hello, Peti! Mizu, mi a program? Mit csinálsz épp?
3: Most pont meccs után vagyok.
2: Na, milyen meccsed volt?
3: Most volt az utolsó meccsünk a szezonban.
2: Aha, de foci, kézilabda, mit játszotok?
3: Foci.
2: És? Hogy ment az utolsó meccs?
3: Hát 0-0 lett.
2: Lehetne ettől szebb zárás is, de akkor egyezzünk ki nyilván egy ilyen döntetlenben. Elégedettek vagytok azért ezzel, vagy az idei szezonnal?
3: Nem. Nyernünk kellett volna.
2: Ez a beszéd, nem baj. Akkor majd legközelebb sikerülni fog szerintem mindenféleképpen. De most akkor jön a nyár és a pihenés. Milyen tervekkel mész neki a nyárnak?
3: Hát sok lesz a strand.
2: Aha.
3: Meg sok a budizás.
2: Nagyon helyes. Kinek szeretnél számot küldeni?
3: Nekem kérünk. Az egyik csapattársamnak.
2: Akit úgy hívnak, hogy?
3: Belica Bálint.
2: Üzensz Bálintnak valamit?
3: Igen, hogy nagyon szeretem.
2: Oké. Okay. És ő mit csinál Bálint a csapatban?
3: Középpályás.
2: Srácok, akkor tiétek a következő zene.
3: Rendben.
2: Kösz, hogy hívtál, ciao. Itt a halott pénz, és ha valami van a levegőben. Valami!

0: hívásod.
1: És Tomi várja a közlekedési infokat is, figyelem. Baleset van a 67-es főúton Bőszínfa térségében, több autó ütközött a 25-ös kilométernél, megállították a forgalmat. Tehát baleset Bőszínfa térségében, a 67-es főúton a 25-ös kilométernél, a legutóbbi hírek szerint megállították a forgalmat. Számítok a további információkra is. És várom az üzeneteket. Például Noémi írt nekünk, aki az apukájának az 50. születésnapjára választott dalt, Mikinek, éppen mostan a családi tortázás. Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig! Artur Ambó, utcasarki fény, ez a tiéte.
2: Ez a legújabb magyar zene.
3: Neked adtam a szárnyam, nem repülök vele.

a gyermekem három múlt, én meg ültem az áróban, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló, csak egy jelvény és vége, sírunkra, vésre, hogy béke, Van még itt valami, hagyd a harcot, ma hazamegyek.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Imágó Mundi, Estelente. Ez szól a Petőfi Rádióban a kívánságműsorban, és hogy kinek, kiknek játszhatom? Hello, Tomi, Noémi vagyok. A vőlegényemnek szeretném üzenni, hogy szeretlek, és már egy napja, hogy megkérte a kezemet. Wow, gratulálunk nektek! Hát persze, hogy ünnepelünk a Petőfi Rádióban ezzel a dallal. Gitta is csatlakozott hozzánk, aki saját magának választott egy dalt, ugyanis varrás közben hallgat minket. Mi készül? Messengeren várjuk a fotót. És hogy még kinek játszom ezt a dalt, azt te mondhatod, szia!
3: Itt van mellettem a párom, és neki szeretnénk egy számot küldeni.
2: Oké, és mit szeretnél neki üzenni?
3: Hát csak annyit, egyébként itt van mellettem, hallja is, hogy amúgy nagyon szeretem, és hogy büszke vagyok rá.
2: Imágó Mundi, Estelente, ez a zene a tiéte.

0: rádióban hallottad először. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
1: Nézem, ahogy nézek át, látom, hogy nem nézel vissza rám. Reflektor világít pontban rád, és a

0: van. Tomi már várja hívásod.
1: És Tomi folyamatosan csekkolja az üzeneteket, amelyek a 0630303380-ra érkeznek. Például a következő dalt Judit választotta, jóga óráról tartanak hazafelé Győrben, a legjobb barátnőjének Edinának szeretné címezni, és üzeni, hogy alig várja már a folytatást szombat délelőtt. Attila a kamion fülkéjéből üzent, ugyanis ő jelenleg Bécsből tart hazafelé, megállt pihenni. Erikának szeretnék küldeni a következő számot, aki otthon várja a gyerekekkel, és üzeni, hogy nagyon-nagyon szeretiteket. És Dóri is csatlakozott hozzánk, aki a következő zenét a 11. B-osztálynak választotta. Most értek vissza egy 3 napos osztálykirándulásról Egerbe, és szeretnének nektek megköszönni a sok élményt. Azt is elárult egyébként, hogy Szlovákiában töltöttek néhány napot, és szuper volt. Carbon Full Sunset, ezt játszom nektek a Petőfi Rádióban, de mást is szívesen meglepünk. A Kívánság műsor 9-ig tart, írva

0: hétvégi fagyizást. Gréta, Isten éltessen! 8 után téd az Ári Mafia, és a Volt egy álmom.
1: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.

0: 30 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag. A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal a Kultúrfitnessben.
2: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Dani Rolanddal. Itthon. Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
0: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőd ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Hamarosan megújulhat a Hív és Intercity flotta, büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. Zivatarokra adtak ki figyelmeztetést.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: A 67-es főúton Bőz Szénfa térségében baleset történt, a 25-ös kilométernél megállították a forgalmat. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 3380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Benyújtotta a kormány 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a Hív és Intercity flottát is. Megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, közölte a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István ismertette, hogy az 500 milliárd forint keretösszegre az áramhálózati elosztók és az átvételi rendszer irányítók pályázhatnak. A fejlesztéseket 2030 végéig be kell fejezni. Felújították a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem gyakorlati oktatást szolgáló épületeit. 4 telephelyen, így Gödöllőn, Szarvason, Keszthelyen és Kaposváron nyílászárókat cseréltek, napelemes rendszert építettek ki, és 48 termet korszerűsítettek. A projekt több mint 3 milliárd forint uniós támogatásból valósult meg. Büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A több mint 400 esetből majdnem minden tizediknél gond volt a tisztasággal, 32 esetben pedig műszaki hiba miatt szabtak ki bírságot. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket. A büfékocsik üzemeltetőire több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Nyílt napot szervez a BKV szombaton a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsiszínben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket. Az elsőként Budapestre érkezett villamoson fotókiállítás mutatja be a 2 évtizedes történelmet. Az eseményre nosztalgia villamosok indulnak a Blahalujza térről.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani, néhol még jégeső is eshet. Most az északkeleti járásokban riasztás érvényes zivatarok veszélye miatt. A szél is sok felé megerősödik. Hajnalban 10-17 fok, napközben 20-26 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 8 óra után folytatjuk a Kívánság műsort, hallod a Petőfi Rádióban. Szép estét, hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. A naplementében neked beigdal dobná fel az utadat. 061-759-6060 ez a telefonszám, vagy várom a Viber üzeneteket is.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenét.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Valaki már a vonalban, de előbb egy üzenet Orsitól, aki egy virágboltban hallgat minket, és egész nap ballagási csokrokat készített, aki segítőjének, a keresztlányának, Nonzsinak szeretné küldeni a következő dalt, aki majd egyszer szeretne a nyomdokaiba lépni. Természetesen megajándékozunk titeket. És hogy még kinek játszom a következő dalt, azt már te mondhatod.
3: Az öcsémnek.
2: Akit úgy hívnak, hogy?
3: Levi. Most értünk haza.
2: Tiétek az új Quimby dal, Láthatatlanul.
4: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
5: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
0: Ez a legújabb magyar zene.
5: Láthatatlanul.

0: Rádió Királyság Királyságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Például erre a számra Bende küldött nekünk üzenetet. Szia Tomi, anyának szeretném küldeni a következő zenét, akinek ma van a születésnapja. Üzenem, hogy nagyon-nagyon szeretem. Anya, Isten éltessen téged, és Bende nevében is kívánunk neked nagyon boldog születésnapot. Virág pedig az osztálytársának, Elizabethnek választotta ezt a dalt. Bobek, No Man's, a Petőfi

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: De most üzeneteket csekkolok a 06-30-30-30-380-as számról. Például Réka írt nekünk, hogy ma sikeresen levizsgázott anatómiai ismeretekből, és a következő zenét a szobatársának szeretné címezni, aki egész éjjel segített neki a tanulásban. Hát akkor gratulálok nektek! Ez igazi csapatmunka volt, megérdemlitek. Andi és a férje Balassagyarmatról tartanak hazafelé, a második házassági évfordulójukat voltak ünnepelni, vacsiznak, és szeretnék meghallgatni a közös kedvencüket. Gratulálok! És Gergő is csatlakozott hozzánk, aki a mentőszolgálatnál dolgozik, most ért véget egy hosszú szolgálata, és a kollégájának szeretné címezni a következő dalt, Ádámnak, a születésnapod alkalmából. Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig! Ez a Blaha Lúziána és a sűrű végtelen.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Este 9-ig veszem felfelé folyamatosan a rendeléseket. Háló, ki van a vonalban? Te következel?
3: Nagyon
2: is tudok. Na, ne izgulj, nyugi. Kivel vagy éppen? Kivel hallgatsz minket? De hallom, hogy nem vagy egyedül.
3: Az osztálytársaimmal kirándulunk Szlovéniába és Horvátországba, és most Szlovéniába vagyunk, és hallgatjuk a Fülhőben a rádiót, és szeretnék volna felhívni, mivel kívánsz, vagy hogy mit kívánsz, hogy mi van, és lehet kérni számot?
2: Igen, lehet kérni számot, de kicsit avasd már be minket ebbe az osztály kirándulásba. Általában ezek jó bulik, és hogyha oda vagytok nyilván Szlovéniába, meg Horvátországba, akkor ez nem egy nap, meg nem két nap.
3: Nem, hát ma indultunk, ma az első nap, és pénteken megyünk haza.
2: És milyen programok voltak eddig, meg mik lesznek még a következő napokban?
3: Hát megyünk hajókázni Horvátországba, templomokat nézünk meg, ma ilyen tó körül sétáltunk, úgyhogy...
2: Lényeg, hogy jó a csapat, jó a buli. Szó.
3: Igen, ez a lényeg.
2: Érezzétek jól magatokat, és akkor a következő zene a tiétek.
3: Viszont.
2: Telehold, szerenáldozó, ez következik a Petőfi Rádióban, osztálykiránduláshoz. És te, kit szeretnél rajta?

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Bence írt nekünk: szia Tomi, szeretném, hogyha az én üzenetem lenne az utolsó. A párom Alexandra akkor biztosan hallgatja a rádiót, ugyanis edzésről jön majd haza, és szeretném neki a rádióban is elmondani, hogy boldog születésnapot, és hogy mennyire szeretem. Alexandra, Isten éltessen! Pár perc és a kívánságműsor után kezdődik a Kultúr Fitness Szani Rolanddal, kívánságműsor pedig legközelebb holnap lesz majd a Petőfi Rádióban. Szép estét kívánok, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Hamarosan megújul a Hév és az Intercity flotta is. Sziámékrek születtek Pozsonyban. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Vadat gázolt egy autó Székesfehérvár határában a 8-as főúton a város felé vezető oldalon. A 16-os kilométernél lezárták a külső sávot. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: Benyújtotta a kormány a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a Hív és Intercity flottát is. Hamarosan sor kerülhet Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kievi sajtótájékoztatóján. Hozzátette, hogy a találkozó napirendje teljesen egyértelmű, a két oldalú kapcsolatok rendezése. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német kollégájával megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd. Sziámékrek születtek Pozsonyban. A két kislány a medencéjénél nőtt össze. Mindkettőjüknek külön szíve, tüdője és veséi vannak. Az újszülöttek jól vannak, édesanyjuk állapota stabil. Szlovákiában először 2000-ben születtek, a medencéjüknél összenőtt ikrek. Őket később sikerült szétválasztani. Változik a közlekedés rendje holnap és szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. Koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11 óráig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogyha lehet, a közösségi közlekedést vegyék igénybe. A 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani, néhol még jégeső is lehet. Az északkeleti járásokban riasztás érvényes, zivatarok veszélye miatt. A szél sok felé megerősödik. Hajnalban 10-17 fok, napközben 20-26 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a Kis Vugdalam, a Szerelem Miért Múlsz színű dal és az Eurovíziós Dalfesztivál is. Wolf Kati, énekesnő előadó művésszel beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene vizein fogunk evezgetni, a popzenét helyezzük középpontba, fókuszba, és hát egyébként nyilván fölmerül majd elkerülhetetlen, hogy egy gyerekdal is bekerüljön a topikjaink közé, hiszen velem szemben a stúdióban már itt ül Wolf Kati, énekesnő, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Szia, köszönöm szépen.
1: Erről a gyerekdalról, vagy hát nem is tudom, rajzfilmdalról majd a későbbiekben beszélünk, viszont olyan régen nem találkoztunk.
2: Igen,
1: már, Kati,
2: tényleg.
1: Mi van mostanában vele?
2: Jól vagyok, köszönöm szépen. Dolgozom, tudod, azt szoktam mondani, hogy azt az extrém sportot választottam életem céljául, hogy még ennyi idősen is popzenéből élek meg, olyan popzenéből, ami színvonalas. És igyekszem jól énekelni. Bármennyire is szembe megy ez most a kicsit a trendekkel.
1: No csak! Ez egy ilyen bújtatott, zárójeles vélemény volt részedről.
2: Hát nem annyira zárójeles, igen. Hogy azért most nem azt a kort éljük, amikor a... De nem csak itthon, szerintem külföldönse. Nem a... a szép éneklésen van a hangsúly. Uh-huh. És én még azt tanultam meg, hogy a hangszallag, meg a lélek, az egy hangszer. És azt meg lehet tanulni virtuózan használni, és azt kell a tartalomnak a szolgáltába állítani. És ma azért nem erre fele hajlik a, vagy nem erre megy a zene biznisz külföldön se, itthon meg nagyon nem. Inkább nagyon jó formák vannak, fazonok, sztárok, de én azt gondolom, hogy a zenei része nagyon sokszor nincs egyensúlyban azzal, ami...
1: Kávé egy korszakból származunk, eredménye. Értem, hogy mit mondasz. Uh-huh. Máshogy szocializálódtunk, hogyha a zenéről, vagy a különböző darokról van szó, de hogy a mai fiatalok, akik egyébként pont benne vannak ebben, és csinálják, nem tudom, 3 perc alatt a mesterséges intelligenciával, vagy a nem tudom mivel, akármilyen programokkal a zenéjüket, ők vajon hogy gondolják ezt, hogy akkor a 90-es év, 80-as években minek csináltok annyira, meg miért kellett bemenni a stúdióba, és miért kellett 22-szer elénekelni, hogy minden tökéletes legyen?
2: Azért, mert szerintem az az élmény. És ez a nagy különbség. Meg lehet csinálni jól egy dalt a géppel, kütyüvel, AI-jal. Lehet, hogy lesz olyan fül, aki nem hallja a különbséget, de azt gondolom, hogy én megfordítanám. Nem az a lényeg, hogy a közönség hogy fog reagálni, hanem az a lényeg, és onnan indul, hogy az, aki a színpadon van, az milyen élményt él át, és azt tudja átadni. És ideig, óráig tud iszonyú jó lenni egy hangulat, vagy egy, mondjuk most nagyon fontos a szöveg mostanában. Az tényleg fontos. És az is el tud varázsolni, de amikor az ember megtanulja használni a torkát, a testét, a lelkét, az agyát az énekléshez, akkor az egy olyan extrém jó élményt tud adni nekem a színpadon, ami szerintem elérkezik a közönséghez, és ami nekik is egy élményt ad, és azt tudja hazavinni, az élményt tudja hazavinni a koncertről.
1: És nem csak, hogy a színpadon egyébként, hanem jó, lehet, hogy én vagyok nosztalgikus, vagy nem tudom, ilyen 80-as, 90-es években marad, de amikor bemész egy ilyen nem tudom, Rissorosz stúdióba, ahol ott vannak a hangszerek, ahol ott vannak a gombok, és talán
2: vagy,
1: még...
2: Vagy gyere, nézzek a próbatermünket, igen. Az is tudod, lepukkant, régi cuccok, olyan hangulata van... Én nem cserélném le egy ilyen csilli-villi, nem tudom én milyen stúdióval a mi próbatermünket. A stúdiónk az olyan, az föl van szerelve, a stúdiónk nem az enyém, hát aki ahova szoktunk menni, de hogy ahol próbálsz, ahol megszületik egy dal, ahol nyüglődsz, izzadsz, újrakezded, összerakod a ritmus szekciót, nem tudom. Szóval nekem a zenészeim is olyanok, akik egyesével is élményt adnak a színpadon, és én is nagyon-nagyon sokat foglalkozom azzal, hogy az interpretálása milyen egy dalnak.
1: Hogyha valaki szeretne egy dalt készíteni, akkor nem tudom, mindenféle programokkal megcsinálja most már hozzá a zenét, aztán utána felénekel valahogy valamit, aztán utána ráküld egy másik programot, és tökéletes lesz. És akkor fordítsuk meg, neked volt olyan, nyilván nem egyszer, nem kétszer, hogy beküldött valaki a stúdióba, már készen volt, feljátszották a zenéket, és aztán nem tudom, 32-szer kellett elénekelned, mert nem tudom, második sornát, az még mindig nem jött ki rendesen.
2: Abszolút.
1: Volt ilyen?
2: Ha hogy ne, miért azért régen így stúdióztunk, hogy akkor azt újra, és valaki ül a másik oldalon is instruál. Figyelj, ez lelkileg nem arról szól, ott nem mentél lemére, vagy nem örülsz annyira, vagy nem. Szóval az egy koncentrálós meló. Hát szerintem a világ legjobb melója. Nagyon-nagyon jó. De ha belegondolsz, más területes az ember nem tudja megbecsülni annyira azt, ami ennyi idő alatt megcsinál, mint amiért megdolgozol, tanulsz, gyötrődsz, lemész mélyre, újrakezded, jó és rossz élményeid is vannak vele. Szóval ezek a gyorsan elkészülő zenék, ezek gyorsan, lehet, gyorsan fölvisznek magasra, és aztán el is tűnnek.
1: Amikor azt említetted, hogy ez nem erről szól, lelkileg nem mentél le rendesen, akkor nekem két ember jutott eszedbe, akitől szerintem ezt a mondatot kaptad, vagy kaphattad. Az egyik az édesapád, a másik a Geszti.
2: A, igen, B, nem feltétlenül. Akkor három embert hadd mondjak. Az én mind a két szülőm, tehát nem csak az apukám, hanem az anyukám is, mindig az apukámról van szó, de ő az anyukám is zenész. És ők nem mondatokkal segítették az én zenei fejlődésemet, hanem egy olyan zenei közeget adtak. Az anyukám is zenész egyébként, ő énektanár, karvezető. A nagyszülőm is azok voltak. Aki viszont az első helyen van az én énekes nővé válásom, az az én tanárom volt, Dékány Endre, aki már nincs köztünk sajnos, nagyon sokáig jártam hozzá, és egy ilyen klasszikus énekmester volt. Az anyukája még Rómában a Santa Cecilián tanult énekelni.
1: Az a Trastevereben van.
2: Azt a fajta belkántót, ami ma már hát kevésbé van. Igen. Szóval ő volt az, aki azt gondolta, hogy össze kell hozni a technikai dolgokat, az, hogy úgy van, a torkod úgy van nyitva, lelazítva, tudod, hogy hol mi történik, hova, hogy veszed a levegőt, és kell egy tartalom, hogy ki vagy te, aki ezen a hangszeren keresztül megnyilvánul.
1: Igen, de hát ehhez gondolkodni kell, értelmezni a szöveget, igen, beszélgetni róla, és aztán utána majd azt valami kiszűrődik belőled, igen, azon gondolatokkal.
2: És hát én tanítok most már egy pár éve, Debrecenben van a Debreceni Egyetem mellett egy könyvzenei intézet, rendes egyetemi képzés, alapképzés, én vagyok az egyik énektanár, ének szakos tanár.
1: Az a főépülettel szemben?
2: Nem, ez egy tök külön épület. Egy tök külön épület, és amikor megcsináltuk, akkor nem csak itthon, de Közép-Európában sem volt ilyen, mert igazából komoly zenét tudtál tanulni, egyetemi BA alapképzést. És figyelj, itt is látom, hogy mennyire nem mindegy, ha az ember énekesi oldalról indul el, és akar zenélni, vagy pedig a gépi, vagy a social oldalról.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Wolf Kati, énekesnő, előadó, művész, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Wolf Kati énekesnő előadó művészül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
3: Köszönöm szépen.
2: Beszélgettünk mindenféle zenekészítési vagy dalkészítési módozatokról, kicsit a 80-as, 90-es, 2000-es éveket szembeállítottuk a ma készülő zenékkel, és akkor folytassuk máshogy, folytassuk azzal, hogy méghozzá veled kapcsolatban. Pár évvel ezelőtt, 2011 magasságában volt az ugye, amikor nagyon sok évnyi színpadi jelenlét és éneklés és együttesek után te úgy megmutattad magad, igen. Aztán utána máshol is megmutattad magad, hol te Amsterdamban voltál, vagy melyik volt az az Eurovízió?
3: Düsseldorfban. Düsseldorf, egészségedre.
2: Köszönöm szépen. És azóta is folyamatosan ott vagy.
3: Igen.
2: Együttesek vannak még?
3: Csak együttesem van. Nem, az egy nagy változás volt az életemben, amikor letettem ezt a pendrive-val megyek, ott a zenekar a pendrive, és én csak ráénekelek, én ezt már nem csinálom évek óta. Van egy fix zenekarom, és már csak velük.
2: Azért volt a kérdés, mert a tehetségkutató előtt azért neked mindenféle ilyen együttesek voltak, amikben részt.
3: Igen, de azok egyik sem volt igazán profi, azok szuper szónikus, ilyen fél profi, fél amatőr együttesek voltak. Volt, akiknek a tagjai zenészek, de mondjuk jazz zenészek, vagy már más irányba mentek, de egyik sem volt egy olyan banda, aki mondjuk zenét ír, hanem ezek ilyen, hát tudod, a garázs bandákból induló dolgok voltak, és akkor én az X-Faktorban futottam be tulajdonképpen 2010-ben, és rögtön utána a következő évben mentem ki a Szerelemért Musszal Düsseldorfba, az Eurovíziós Dalfesztiválra. Milyen tök jó lenne, ha megint visszatérnénk oda egyébként.
2: Megyünk. Visszatérünk oda is.
3: Igen?
2: Igen. Miniszterelnök úr bejelentette.
3: Oh, ugye az egy nagyon megosztó téma az az Eurovíziós Dalfesztivál, úgyhogy arról egy külön műsor lehetne beszélgetni.
2: Igen. Én azt nagyon szerettem, én úgy örültem, ott szurkoltam minden májusban, hogy akkor hát lehet, hogy 22-ek vagyunk, kit érdekel, de ott vagyunk és szurkolok.
3: De kint lenni egy ilyenen énekesként, figyelj, életem extra élménye volt tényleg. Ráadásul ugye Németországban voltam, ahol hát a precizitás, a színpadi technika, ami ne olyan volt, hogy kikérem magamnak. Most majdnem csúnyát mondtam. Zsenió volt.
2: Ott voltál azzal a dallal, Szerelemért Musz, ami egyébként, ha minden jól megy, az évtized dala lett, vagy valami
3: ilyesmi? Az évtized legjátszottabb rádiós dala lett. Igen, bizony. 2010-től 20-ig. Nagyon durva.
2: És azt pont a Péter írta neked.
3: Igen, annak ő a szövegírója. És a Rakoncai Viktor Rácz-Gergő, és az angol szöveget meg a Johnny K. Palmer írta, mert ugye az Eurovízióra egy ilyen hibriddel mentem.
2: What about my dreams?
3: Igen. És egyébként tökéletes, pont ma került elő ez a téma, hogy ma úgy látszik egy ilyen nap van. Hát figyelj, az egy hihetetlen élmény volt, konkrétan szerintem az Eurovíziós színpadon állásom előtt egy évvel a nappaliban olvasgattam, vagy a konyhában énekeltem, a zuhany alatt otthon. Jó, föléptem zenekarokkal, csak a nagyságrendeket szeretném valahogy megmutatni, hogy egy pillanat alatt ott álltam egy 35 ezres stadionban. Emlékszem, 104 millióan nézték tévén, és hello, hajrá, képviseld Magyarországot. De hát közben meg olyan, a szuper volt, hogy figyelj, úgy mentem ki, hogy mindenki drukkolt, ez nem osztotta meg az országot, és nagyon kevés olyan dolog van, ami nem osztja meg az országunkat. Talán még a vízilabda ilyen, vagy nem tudom, tényleg, hogyha megy valaki, akkor drukkolunk, hogy mi azért magyarok így szeretünk kétfele válni, és gyűlölni a másikat. És én úgy mentem ki, hogy vagy lehet, hogy csak hozzám jutott el, aki nem tudom, aki nem bírta a búrámat, vagy a dalt, az nem szólt, vagy nem írta le, de hogy iszonyú sokan drukkoltak. Mondjuk azt nem mondom, hogy ez egy pici teher volt a vállamon, de megugrottuk.
2: Az van ezzel, hogy amíg voltak, vagy ott voltunk az Eurovíziós Dalfesztiválon, voltak olyan dalok, amelyek úgy hozottak ki, hogy nem az volt a kedvencem a válogatón, hogy én mást küldtem volna, mert nekem nem tudom, a másik sokkal inkább bemászott a fülembe, de akkor is drukkoltam neki, bármennyire is nem
3: hát
2: az volt.
3: Ez olyan, mint ha, tehát hogy egy produkció egy országot képvisel, ez olyan, mint amikor egy sportmérkőzésen a te országodat képviseli egy csapat. Igen. Szóval, hogy ezt lehet túlragozni, egyszerűen persze az ember drukkol, mert azt akarja, hogy az ott jól működjön.
2: Ott volt egy váltás akkor az életedben, és akkor most maradjunk ennél az Eurovíziós, vagy nem tudom, dalkereső cuccnál, mert utána te egy évvel, két évvel később beültél a zsűribe, nem?
3: Hát, ilyen, az úgy indult, hogy utánam volt, kezdődött el egyáltalán a Dal című műsor. Mert amikor én kimentem az Eurovízóra, akkor már sok éve nem jutottunk be a döntőbe. És ez a dal tényleg odavaló volt, lehet szeretni, nem szeretni, de egy abszolút ilyen eurovíziós sláger.
2: Egy nagy éneklés, egy meg olyan romantikus.
3: Ezek a dalok ilyen. Ott nagyon mennek. Nagy érzelmek, nagy döngött, lehetett táncolni. És akkor, mikor hazajöttem, akkor mondták azt, hogy jó, akkor legyen válogató műsor, mert például a svédeknél ez egy tök nagy show műsor, minden évben megforgatja az egész országot, és akkor úgy indult, hogy minden évben a zsűriben bennül az előző évi versenyző. Tehát én akkor abba belkedett, de hát egy pusztító zsűri voltam, és hál' Istennek csak egy évet kaptam, és utána nagyon vártam, hogy egyszer így összeszedjem magam, és akkor visszaülhessek a zsűribe, és aztán most egy pár éve ezelőtt voltam is zsűritag, és már sokkal jobban sikerült tényleg, mint a legelső. Na mindegy, nehéz dolog zsűrizni. Úgyhogy azért ültem benne, de a következő évben már annak az évnek a versenyzőne, és így ment tovább.
2: Nem voltál te pusztító zsűri,
3: az szerintem? Elsőbe? Hát de. De azért, mert az egy külön műfaj, hogy jó, értelmesen hozzászólj.
2: Nem mondtál csúnyákat, vagy hát, nem mondtál olyanokat.
3: Jó, csak az első adásban, és utána megnéztem, levontam a konzekvenciákat, tehát volt egy önreflexióm. De nem baj, ha szigorú vagy, tehát legyen egy zsűri szigorú, mert én azt is utálom, hogy jaj, mindegyik azt mondja, de ugye ezt voltál, de ezt volt, akkor mi a francnak ül ott, ha nincs véleménye. Tehát úgy kell kritizálni, egy építő jellegű kritikát mondj, ne pedig fikázd, legyél vicces is, kedves is, de tudj mérlegelni, összehasonlítani, közben meg mindenkit magához is kell viszonyítani, meg a többiekhez. Ez tényleg egy komplex dolog, és amikor otthon ülök a kanapén, én is tök ügyes vagyok mindig. De amikor kinnülsz élőben egy ilyenen, akkor nehéz jól csinálni, de most a legutóbbi két alkalom, amikor voltam, már én is nagyon sokat készültem rá, és szerintem így megvoltam magammal utána, elégedve jó volt, ez így rendben van.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Wolf Kati, énekesnő, előadó, művész. Icipici szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Wolf Kati ül itt velem a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek itt nálunk.
3: Hello, én köszönöm.
2: Egy dalt már említettünk, ami az évtized dala lett, 2010 és 20 között, amit ugye a Geszti Péter írta a szövegét, ugye, és a zenét pedig a Rakoncai Viktor és a Rász Gergő szerezték. És még egy dalt szeretnék ide citálni, ez talán pár évvel később született, az is a Gesztinek a dala, és te énekelsz benne, az Így is jó vagy. Szerintem az nem kapott annyira nagy figyelmet, pedig az annyira
3: jó. Készült szerintem egy ilyen duett lemeze, és azon én is rajtoltam. Igen, hát ez egy buris nóta, igen. És nagyon fontos dologról szól egyébként, hogy szóval, hogy jó az ember úgy, ahogy van, és hogy meg kell valami találja magában azt, hogy nem kell megfelelni, meg ha valakinek baja van veled, és kritizál, és csak feltételesen szeret, az nem szeret.
2: Ezt meg is fejtettük. És az miről szól, hogy surranók is árnak?
3: Az pedig életem elindító dala volt, a Kisvuk, ami ugye az édesapám írt a zenéjét az egész rajzfilmnek. És hát ez volt az a dal, tényleg én 7 éves voltam akkor, amikor elénekeltem, ami szerintem tényleg így rá küldött a pályára. Ott megéreztem, hogy milyen egy stúdióban énekelni, milyen más embereknek énekelni, milyen zenével tölteni az idődet. Mert nehezen tuszkoltak vissza a sulipadba.
2: Neked sosem voltak olyan gondolataid, mert ismerve valamennyire a pályádat, és ezzel indult. Szóval, hogy de én nem tudok arról, hogy te gyerekkoncerteket valaha is csináltál volna.
3: De elkezded, hogy van 2 gyerekalbumom. És a nagyon cuki gyerekalbum a Covid alatt készítette az édesapám, és Fábri Péter zseniális szövegíró. Azzal a céllal csináltuk, hogy legyen egy színvonalas gyerekanyag, mert nagyon sok gügyögős zenét találsz, ha rákeresel és gyerekanyagot akarsz csinálni. Vannak zseniális gyerek albumok, meg gyerekdalok. Én is a Grilluson neveltem föl az enyémeket, vagy akár a Káres Esztinek van egy szuperszonikus. De azért vannak nagyon-nagyon jó színvonalas gyerekzenék, de egy csomó van, ami hülyének nézi a gyereket. Pedig nem, hogy nem kéne annak nézni, hanem pont a gyereknek kell olyat adni, ami dallamdús, harmóniadús, jók a szövegek, értelmesek, szólnak valamiről. Úgyhogy csináltuk, Gyerek száj, ez a címe. Van 2 album, fenn van egyébként a Spotin, és néha megyek vele fellépegetni. Ez egy nagyon cuki anyag.
2: Azért hoztam be ezeket a dalokat, azt, ami elindítottam a karrieredet, ez a Kisfuknak a dala, Fürge rókalábak, meg ugye a What About My Dreams, vagy Szerelemért múlsz, meg utána a Gesztis dal, meg akkor itt van ez a 2 gyereklemez is, mert mostanában mi újság, és akkor itt a sor vége. Veled zeneileg új dalok születnek a Wolf Kati házanáján.
3: Én folyamatosan, igen, és az látod, hogy például miért a régieket játszátok? Nem adtak újakat. Én rendszeresen jövök dalokkal, és most már én írom a szövegeimet, a saját szövegeimet. És ez egy új korszak az életemben. Tényleg más azt énekelni, ami egészen belőlem születik, vagy belőlem jön. És nem is most azon gondolom, a legutóbbi dalom az a Jobb később, mint soha című dal, ugyanennek a sorozatnak a címdala. Annak pont nem írtam, én írtam a szövegét, de az is egy fontos dal számomra, és pont most előkerült megint, kisposztoltam most, hogy Scherer Péter átköltözött innen, és itt hagyott bennünket, ő is benne volt ebben a sorozatban. Most már több hangsúlyt fektetek arra, hogy nem csak szerelemről szólnak a dalaim, hanem mindenféle témáról, ami engem érint. És készítettem dalt arról, hogy nem könnyű öregedni, mert ítélkezünk, magunkat is kritikával nézzük, egymást is beszólogatunk ahelyett, hogy elfogadnánk magunkat, meg egymást. Írtam dalt, amikor padlón voltam, hogy mennyire kell az, hogy csönd legyen, és magad belegyél, és megállítsd a saját idődet. Szóval csomó olyan témát előveszegetek, ami eddig nem volt talán jellemző, és most már úgy foglalkoztat. És nagyon szeretek ezeken dolgozni.
2: Az nem is baj, az ember foglalkozzon olyan gondolatokkal is, amik egyébként ők a mindennapokban foglalkoztatják, és tök mindegy, hogy hány éves, nyilván 18 éves korában a szerelemről, meg a csokoládéról, meg a mindenféle intim dolgokról gondolkodik az ember.
3: Igen.
2: Aztán, amikor idősen, még megjön a bölcsesség, akkor meg arról, hogy akkor most jól csinálom én ezt az életnevű dolgot, vagy hogy mi lesz engem körül, vagy hogy mit csinálom.
3: Mert szerintem ilyenkor már illik rálépni egy ilyen önismereti útra, és ebben egyébként a fiatalok marhajók szerintem ők elkezdték sokkal korábban, mint a mi generációnk, és ettől sokkal jobban is látják magukat. Azt nem mondom, hogy könnyebb az életük ettől, de azért az én generációmra nagyon jellemző szerintem az, hogy leültünk, tükörben néztünk, és elkezdtünk foglalkozni magunkkal. Talán jobbat is teszek anyaként is a gyerekeimmel, ha először magamba tudod, rendet rakok, és kisilabizálom, hogy mik ezek a összecsomósodott dolgok bennem, és akkor azt kiszedem, szétszedem, tiszta, mehetek tovább. És akkor ezekből születnek dalok.
2: Az imént volt egy ilyen fél elszólás, ott halkan mondta zárójelben, hogy miért a régieket játszátok. Lehet, hogy a zenei szerkesztő, vagy a csatorna igazgató szőnyeg széléztetni fog. Mondja egy dalt az újak
3: körül. Szívcsend.
2: Akkor most az jön, jól van?
3: Oké.
2: Lehet, hogy nem fognak neki örülni, akkor is lejátszom.
3: Köszönöm.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Wolf Kati énekesnő előadó művészül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
2: Én köszönöm.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk, dalszövegírásról, gondolatokról, amelyek megjelennek a legújabb dalaidban, és arról viszont még nem beszéltünk, hogy különböző koncerteken vagy túl, és különböző koncertek előtt vagy még. Sosem gondoltam volna, vagy nem tudom, így a képekben vagy zenei műfajokban nem tudtam volna összepakolni, hogy te egy színpadon állsz a Szenával, meg a Pásztor Annával.
2: Igen, ez ment le most, és még mindig annyira bennem van. Egy anyáknapi koncertet csináltam, ahol sokat beszélgettem, vagy beszéltem, és a dalok között is, meg a dalok is úgy voltak felépítve, sok volt, ami az anyaság vagy a nőiséggel kapcsolatos, és két meghökkentő vendéget akartam hívni, aki nem ránézésen nem passzol hozzám, és Szenát hívtam el az Ájra Mafiából, és Pásztor Annát, és hát tényleg egy ilyen varázslat született aznap este. Ezek a lányok valami olyat hoztak magukkal oda a színpadra, a saját jó értelembe véve elvetemült és bátor és igazi és őszinte énjükkel, hogy lenyűgöztek mind a ketten, nagyon jó volt. De ezen már túl vagyunk.
1: Igen. Ami előtt viszont vagyunk, vagy ami előtt igen, vagyunk, az pedig volt valami ilyesmire utaltál, gondolom, vagy valami ilyesmi volt a gondolataidban, hogy 2011-ben fölálltál Düsseldorfban, egészségemre, a színpadra, és amikor felmegy az ember egy olyan hatalmas színpadra, és énekel valamit, és akkor utána pont tokat kap, és aztán egész Európa vagy a világ minden pontján láthatják. Kicsit, és akkor figyelj, libabőrös lesz a háta.
2: Így. Nem a háta, mindene.
1: Igen.
2: Amíg a hajszála is libabőrös lesz. Igen, most egy ilyen koncertre készülünk, de hát ez én egy kis résztvevője vagyok ennek, az nem az én koncertem, hanem sokunk koncertje. Ez a cím, hogy libabőr, biztos találkoztatok már vele egyébként, szerintem a social oldalakon. Az arénában Szent Ivánéj, mert nem azt mondtam, hogy január, júni 23-a, és tulajdonképpen egy nem is koncert, hanem egy nagy, közös, óriási éneklés lesz, ahol az aréna közepén lesz egy hatalmas tábortűz, egy 17 méter magas tábortűz körülött, a zenészek, gitárosok, zenészek, és lesz egy porondmester, aki betanítja a következő éneket, nagy, ismert, nagy magyar slágerek lesznek, mindannyiunk egyet énekel, de először a közönségnek megtanítja a koncertmester, és aztán bejön az énekes, elkezd énekelni, de ha megveszed a jegyedet, akkor megkapod a dallistát, meg a szövegeket, és beosztva, hogy mikor ki énekel, hogy ez a verszak Wolf Katia, és itt a közönség. Tehát tulajdonképpen egy nagy duett lesz. És aki énekelt már kórusban, vagy koncerten, az tudja, hogy együtt énekelni magic. Tényleg van benne valami földön túli, vagy nagyon is emberi. Úgyhogy erre készülünk, hát nagyon-nagyon, szerintem iszonyú izgalmas, szerintem zseni ötlet. Úgyhogy nagyon várjuk.
1: Az imént említettem, amikor az anyáknapi koncertről beszéltünk, sosem gondoltam, hogy te a Szenával meg a Pásztor Annával állsz egy színpadon. Azt sem gondoltam, hogy a Cuttor Zolival állsz egy színpadon.
2: Igen, egyébként vele még dolgoztunk is ezer éve. De nagyon sok előadó van, és tök sok területről, tehát leszek színészek is. Cuttor Zoli, Hevér Gábor, Udvaros Dorottya, Fűr Anikó, Keresztes Ildi, most nem tudom, most mindenkit nem tudok hirtelen fejből felsorolni, de hogy sok Péter Fibori, tök sokféle forma lesz. És akkor az, hogy mindenki énekel egyet, a közönség, és a végén lesz nagy együtténeklés is, ahol abban is mindannyian mi benne vagyunk. Úgyhogy nagyon azt lesz.
1: Mi van még? Mi az, amit előre látsz még, hogy a nyáron vár rád, Kati?
2: Hát van, sok minden van. Készülök egy olyanra is, az több állomásos lesz, ahol a Galusznikivel és a Malek Andival éneklünk hárman. Az is egy nagyon izgis koncert, hogy ugyanazokat a dalokat tök különböző formában, interpretálásban énekeljük el, meg készülök egy saját, azt nem akarom még elmondani, egy nagyon izgis saját projektet álltunk ki, egy ilyen kicsit ilyen utazós, majd ezt elmondom, ha már van. Készülök, meg készülnek a saját dalaim, és írom a szövegeimet, úgyhogy hát tudod, így megpróbálok fennmaradni, mint énekesnő és működő anya, ez a életem projektje.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert közeledünk a beszélgetés végéhez. Itt ott lehet olvasni rólad, hogy nem egyszer, nem kétszer említettem színésznő vagy előadó művész. Fölállsz a színpadra, és akkor kint oda szád és énekelsz. De hogy véletlenül írtam egy könyvet, ott a stáblistán feltűnik.
2: Igen. Bof Kati. Jaj, tényleg, ez már régen volt, ez egy nagyon édes ifjúsági film volt, és tök jó nagy nézettsége volt a moziban. Szerintem az is hozzáadott ahhoz, hogy elkezdtünk visszajárni mozikba. Igen, kaptam egy mini szerepet, de ott is kicsit énekelni kellett, és ettől nem lettem színésznő. Azóta voltam egyébként egy-két ilyen castingon, de egy kicsit béna vagyok benne. Az az igazság, hogy azt hittem, hogy tök jó színésznő leszek, mert sokat bohockodok, meg stand-upolok a saját koncertjeimen tényleg, de hogy rá kellett jöjjek, hogy ez is egy szakma. Hát lehet, hogy még lesz az életemben ilyen, de egyelőre nem lett a főcsapás. Se.
1: Gyerekkorod óta benne vagy a zene, az éneklés világában. Sosem, és most már tanítasz is ráadásul.
2: Igen.
1: Sosem volt olyan, leszámítva azt a nem tudom, egy éves, másfél éves kiküldetést, amikor gondolom, hogy kevésbé volt jelen az

0: mert mondjuk a social médiámon még mindig ott még mindig néni vagyok, úgy van bennem egy ilyen, hogy hát egy ilyet mégse rakok ki, meg kit érdekel, hogy aznap itt kávét ittam, meg nem tudom, szóval, hogy az a küzdök, de a koncerteken ott valahogy a helyemen vagyok, az nagyon, nagyon, meg tudok élni olyan adrenalint, ahol én máshol nem.
1: Utolsó előtti kérdés. Rengeteg koncert van a hátad mögött, olyan volt-e, hogy úristen, mi a következő szó? Mi a következő szó?
0: Hogyne. Hát sőt, mert már nem parázok tőle. De volt egy olyan, az nagyon ciki volt, egy Anna Bálon énekeltem, vendége voltam a Farkas Gábrielnek, és az apámnak néhány dalt adtam elő. Olyat, amit gyerekkoromban szarrá hallgattam. Tehát, hogy visszafelé is el tudom neked most énekelni. Na, és hát egyszer csak blackout, és üzbegisztáni nyelven kezdtem énekelni. Tényleg, de azon, hogy már nem félek tőle annyira, hogy elrontom, ezért szinte rezenéstelen arccal tudok bármilyennek tűnő nyelven énekelni.
1: Utolsó kérdés a végére. A zenéről beszélgettünk, a tanításról beszélgettünk, a koncertekről, a Libabőr koncertről beszéltünk. Ezen kívül van más az életedben, vagy csak ez és semmi?
0: Hát van magánéletem.
1: Úgy nem mondod.
0: De képzeld el.
1: Nem tudom, horgászni jársz, szakkörbe, vagy akármi, hegymászol, 12 túracipőd van.
0: Nagy túrások, meg hát nem nagyon, nem a nagy, de nagyon szeretem, igen, biciklizek, ilyen unalmas dolgokat, mint az emberek, azt csinálom. Tehát nincsen semmilyen. Úristen, hallottad, hogy a Wolfgatti, nem tudom, aranybányász az óceánén, nincs. Tehát, hogy... Kárizgatok a barátnőimmel. Még megyek programozni a szerelmemem. Ezek így.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
0: Én köszönöm szépen, hogy

0: magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Wolf Kati énekesnő előadó művésszel beszélgettem, a következő órában pedig Oszter Alexandra színésznő és képzőművésszel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Készüljön fel az elmúlt 15 év legjobb zenei válogatására. Felidézzük a korszak felejthetetlen előadóival, köztük a Petőfi zenei díjjal elismert művészekkel, a legkedveltebb slágereket. Petőfi Popszínpad. Minden kedden 19 óra 30 perctől a Duna World-ön.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Rendkívüli parlamenti ülést hívtak össze, holnap kezdődik az ünnepi könyvhét. Több felé lehetnek záporok, zivatarok.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: A 253-as főúton Andornak tája közelében egy kamionról az útra borult egy munkagép. A 2-es kilométernél csak félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz szükséges törvénymódosítás, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések is. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. Benyújtotta a kormány az 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, új KKV támogatási, valamint bérlakási építési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és Intercity flottát is. Új tagokkal bővült Magyarország hivatalos mentőcsapata. A Hunornál 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton, ahol földrengés miatt összedőlt épületek alá szorult túlélőket kellett kimenteniük. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjárműadóját. Erre figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a határidőig nem fizet, a járművét akár kivonhatják a forgalomból. Holnap kezdődik és hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek közt Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden is. Részletes programok az ünnepi könyvhét weboldalán olvashatóak.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani, néhol még jégeső is lehet. A szél sok felé megerősödik. Hajnalban 10-17 fok, napközben 20-26 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
3: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a színház, a festészet és Luciano Pavarotti is. Oszter Alexandra, színésznő és képzőművésszel beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Sunny Roland vagy.

0: bekúszna.
1: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház világában is fogunk kalandozni, meg a képzőművészet világában is. Pár évvel ezelőtt még mindenkinek az a kép rémlett föl a gondolataiban, hogyha meghallotta a velem szemközt ülő művésznő, előadó művész nevét, hogyha nyilván színház. Újabban pedig már mindenféle ilyen hiper-szuper festményekre, grafikákra és illusztrációkra is kell gondolni vele kapcsolatban. Oszter Alexandra itt a stúdióban, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
3: Én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
2: Kicsit, mint hogy eltolódott volna az életet. Kezdjük ezzel, csapjuk bele az egésznek a kellős közepébe, és látod, csak én látom így, mint hogyha most sokkal több lenne a képzőművészet az életedben. Mint
3: való, igaz? Igen, igen, de amúgy a kisfiam születése óta ez folyamatosan több és több lett a képzőművészetből, és hát ugye kevesen tudják, de az volt az eredeti irány nálam. Tehát, hogy így rögtön általános iskola, utána a kisképzőbe mentem itt a Török Pál utcába, és akkor utána érettségi után és a képzőművészeti egyetemre felvételiztem, és ugye egy másfél évet voltam ott, és akkor jött a színház, és akkor így sodródtam itt bele, de igazából én festőszakra mentem, és festő akartam lenni, csak nagyon sok mindent akartam egyszerre már akkor is, és amikor így 20 évesen az ember ilyen alkalomszerűen kap egy lehetőséget, hogy közszínházba játszik, akkor hát akkor így az az első, szóval hogy ott nem lehet az, hogy jó, hát akkor várjanak egy kicsit, most még csomó mindent más csinálok, aztán majd visszajövök, tehát hogy ez így alakult.
2: Ez azért érdekes, ugye, mert kb. Egyidősek vagyunk, és mindenki, aki az elmúlt pár évtizedben figyelte a te munkásságodat, úgy a 2000-es évektől, nyilván arra gondol, hogy hát az Oszter Alexandra színésznő, és nem festőművész. Viszont akkor ezek szerint, hogyha visszapörgetjük az
3: fordítva
2: időkerekét,
3: igen. Igen. Igen, igen, tulajdonképpen fordítva van, és mai napig ugye ezt csinálom, és ez volt a szívem csücske. Ez a kettő egy ilyen balanszt adott igazából, mert a képzőművészet az, ami ugye egy ilyen nagyon visszavonuló tevékenység, magányos tevékenység, míg a színészet ugye egy extrovertált tevékenység, és akkor ez a kettő nálam valahogy ilyen extra balanszot hozott.
2: Nem akarok ötleteket adni, de szerintem ilyen nem történt még, hogy akkor fölállsz a színpadra egy másfél órán keresztül, egy ilyen saját kis estel összeválogatsz, nem tudom, monológokat, verseket, énekeket, és közben megfestesz valamit.
3: Igen, milyen jó lenne, nem? Figyelj, köszönöm az ötletet.
2: Tekergessük már vissza odáig az időkerekét, hogy ugye a képzőművészet felé indultál el, aztán utána egyszer csak jött majd egy közszínházi lehetőség, és hát nyilván a te családodban azért túltengtek a művészek, talán fogalmazhatok így. Édesapád nem mondta, hogy kislányom, véletlenül se legyél színész.
3: De mindig elmondta, és ő aztán meg még bele is látott, hogy itt ilyen váltás jön, tehát hogy az a régi világ az már így elveszett, az már nem jön vissza, helyette jön ez a bulváros, egészen más világ, és ő már akkor mondta, hogy hát ez, tehát az, amit te láttál, mindig ezt mondta, amiben te felnőttél, az meghalt, az nem lesz tovább, tehát hogy az ne csap be magad, tehát nem ez vár rád, amit te megszoktál. Ezt mondta.
2: Te nyilván a legnagyobbak között nőttél föl. Gondolom, hogy azért nálatok volt ilyen, hogy nem tudom, a édesapádnak a barátai átmentek hozzátok, és akkor ment a beszélgetés, fogalmazza ki. Te meg ott voltál az asztal körül.
3: Igen, nagyon szerencsés vagyok, mert tényleg nagyszerű művészek voltak, és nem csak apukám révén, hanem a nagymamám révén, mert a nagymamám meg ugye az opera világában volt otthon, tehát ugye mind a két oldalról jöttek a művészek, édesanyám révén meg ugye szintén a klasszikus műfajban ismerhettem meg a világ klasszisokat. Tehát apukám révén akkor így mondom, hát nagyon sokszor járt hozzánk Agárdi Gabi bácsi, aki maga is gyönyörű ilyen ikonokat készített. Járt hozzánk Besenyei Feri bácsi, ő tőle van is egy festményünk, az apunak készítette, amikor Otellót játszott itt a Nemzetiben. Azt, mivel hogy a Besenyei Feri bácsi is volt Otelló ifi korában, és akkor, amikor édesapám játszotta, akkor festett neki egy ilyen képet, akkor hát nagyon sokan még, Gáspár Sándor és a Bánsági Édikóra is emlékszem, nagyon sokat voltak nálunk így gyerekkoromban, meg hát nagyon-nagyon sokan, tényleg a zenei oldalról pedig, hát ugye a nagymamám hozta be Pavarottit, mint őt, a külföldi művészt először, úgyhogy rendszeresen evett nálunk
2: ebédet. Volt nálatok a Pavarotti privátban?
3: Igen, igen. Képzeld. Ne. Mindig ott ebédelt, mikor jött ide, és számtalan esetben előfordult, hogy a desszertnek mindig megkérdezte, hogy van-e csokim, és én mondtam, hogy hát és nagymamám rám pirított, hogy baljam be, mert hogy így mondtam, hogy úgyis kövér, minek neki csoki. De hát egy gyereknek, tudod, ez mit érdekel egy gyereket, hogy híres vagy valami, hát megeszi a csokimat, ennyi. Ez a tragédia lényege. És ez tényleg így volt, mert ugye akkoriban nem lehetett Toblerone-t kapni Magyarországon, én meg kaptam valahonnan Svájcból, és azt kellett előszednem, és ez a mai napig emlékszem el. De hát most persze Sziatoszláv Richterrel is találkoztam, anyukám ugye koncertezett vele, és Abbadóval nagyon sokat, hát szóval azért elég nagy nevek voltak, Ádó Cseccato, meg hát akik ismerik egy kicsit a komoly zenei kultúrát, azok tudják ezeket a neveket, szóval sok.
2: Kettőre gyorsan még rákérdezek, két művészre, Kállai Feri bácsival, hogy voltatok?
3: Ővele annyira nem volt így baráti viszonyban.
2: Páger Antal?
3: Abszolút, igen.
2: Említetted, hogy igen, a képzőművészet volt az első, aztán utána jött majd a színház, mert jött egy közszínházi lehetőség. Édesanyád nem a színház világában mozgott, hanem a zene világában. Az nem érdekelt sosem? Nem szerettél volna leülni a zongorához, ahhoz túlságosan, nem tudom, hiperaktív voltál?
3: Én hiperaktív voltam, igen, de 8 évig zongoráztam, és önszántam volt, tehát nem azért, mert erőszakoltak, hogy zenét kell tanulnom, bár azt azért így, azt elvárták, hogy valamilyen zenét tanuljak, de nem volt kimondottan így elvárás, hogy zongora, úgyhogy állítólag teljesen magamtól iratkoztam be, besétáltam megkérdeztem, hogy hol tartják a zongoraórát, elsős voltam, és bemutatkoztam, mondtam, hogy ki az anyukám, zongoraművész, ő nem hajlandó tanítani, úgyhogy akkor haladjunk. És akkor fölhívták anyukámat, hogy hát a gyerek zongorára akar járni, úgyhogy most mi legyen. Hát jó, hát akkor írassuk be, szóval így beiratkoztam.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Oszter Alexandra, színésznő, képzőművész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Oszter Alexandra, színésznő, képzőművészül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello.
2: Hello, szia.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, a gyermekkoroddal, meg az édesapád, illetve az édesanyád baráti társaságával kapcsolatban, akikkel együtt te fölnőttél, vagy ott sertepertéltél az asztalnál, amikor ők átmentek hozzátok. Te ilyen klasszik színházi gyerek voltál, hogy bent voltál az öltözőben, meg a büfében, amíg az előadások zajlottak?
2: Így, pontosan, mert tudtuk kívülről az előadást, mikor mi fog történni, illetve hát egyszer, de akkor még elég kicsi voltam, mert ugye nyaranta, akkor a színészek többsége levonult Kőszegre, Gyulára, Várszínházba, akkor voltak ilyen ezek a Várszínház előadások, és akkor egy hónapot len voltunk családilag. És ott előfordult, hogy hát Attilát játszották, édesapám volt Attila, és a nagy fináléban, ahol Attila haldoklik, és drámai csend van, mi úgy ítéltük meg a barátnőmmel, a Schäfer Ancsa lányával, aki gyerekkori barátnőm, hogy hát ön indokolatlanul hosszú a csend, úgyhogy benyitnánk, hogy az öltözőből, mert szóval a színpad az úgy volt megcsinálva, hogy ilyen ház kép, tehát olyan házképet láttál, tehát utcaképet, és mögötte az öltözők voltak, és hát mi ott már haláluntuk, az összes rúst kipróbáltuk, meg boákat fölvettük már, minden volt már ezt, és ezt minden nap, és akkor gondoltuk, hogy benyitunk, hogy most mi... Na és hát a drámai csendben nyitottunk be, úgyhogy fú, hogy mit kaptam utána. Anyám ordított, hogy tönkretettem az előadást, hogy na hát persze mindenki röhögött, hogy a kislány bennyit, hogy vége van már. Hát ez kínos volt. Igen, tehát, hát igen, mert ugye minden előadáson már tudtuk, hogy mikor, melyik hangnál mi van, tehát mi ebben üttünk föl. És akkor vagy az öltözőbe, vagy a büfébe, hát, vagy néha azért szabadon voltunk engedve, akkor megmutatták, hogy hova nem szabad, és hova szabad, akkor feltérképeztük a színházat.
1: Ugorjunk gyorsan egy huszárvágással arra, amit te csinálsz a műteremben. Hogy történik az alkotási folyamat? Kiteszed azt a vásznat, aztán előveszed a palettát, és akkor... Tudod, hogy mit szeretnél? Előrajzolódni, nem tudom, ráfröccsentesz valamit, majd lesz belőle valami. Hogy történik az alkotási folyamat?
2: Én leginkább úgy szoktam dolgozni. Először is az akadémiai alapokat tekintem a legfontosabbnak. Akkor is, hogyha így a gyerekekkel foglalkozom, akkor is. Tehát, hogy anélkül nem nagyon lehet. És én nem ráfröccsentem, és abból alkotok valamit, hanem úgy szoktam csinálni, hogy van egy témám, ami érdekel, teljesen mindegy, hogy most mondok egy fogalmat, mondjuk az elmúlás, és akkor szeretek hozzá párosítani mondjuk mítikus szimbolikákat, és akkor ezeket, mindig van egy fő motivum, amit előkészítek, megrajzolok, és azt felrakom a vászonra, és aztán azt elkezdem kidolgozni. És némi a háttérben, vagy közben is azért van terem, hogy azért úgy intuícióból van, amikor így jön egy csomó minden, hiszen az én vagyok, ami ott létrejön. De alapvetőleg én azért felkészülök arra, hogy mit fogok alkotni. Leginkább olajjal szeretek alkotni, olajfestékkel, és hát van, amikor egy hónapig is festek egy képet.
1: Mindig ugyanaz lesz a vége, mint amit előre elképzelsz?
2: Nem. És néha jó, hogy nem az lesz. Uh-huh. Mert ennek adok teret, hogy azért így legyen benne egy kis ilyen intuitív alkotás is.
1: És mindig sikerül? Nincs olyan, hogy azt mondod a végén, az egy hónap után, két hét után, hogy hát ez annyira más lett, meg annyira nem, hogy akkor ezt szépen összetöröm, aztán elégetem?
2: Olyan, dehogy nem. Egy csomószor volt ilyen, de nem is az egy hónap után, hanem még közben. Aha. És volt olyan, amit teljesen átfestettem, tehát annyira úgy ítéltem meg, hogy ez vállalhatatlan, úgyhogy most akkor az egészet kezdem előről, de hát van ilyen.
1: És mindig fejből, mindig gondolat után, vagy néha van olyan, hogy kimész az erdőbe, kiteszed az állványt, és ó, de szép szarvas!
2: Hát igen, mondjuk a szarvas, ez nem áll modellt, hát sajnos. De egyébként van, igen, hát csinálok vadászkollekciót.
1: Tényleg?
2: Is,
1: ezt most a hasraütésből kérdeztem.
2: Én gondoltam, hogy te hasraütésből, de tényleg csinálok vadászkollekciót, ahol inkább állatportrékat csinálok, és igyekszem itt a közösségi oldalamon így meg is osztani azért. ezeket is olajjal készítem, és ebből is készítek, majd biztos, hogy össze lesz belőle kiállítás itt-ott-tam-ott. Igen, azokat is szoktam, és nagyon szerettem az állatportré, ez különösen az egyik kedvencem.
1: Megrendelésre, vagy csak úgy magadnak? Tehát, hogy olyan volt, mert hogy elment hozzád valaki, hogy figyelj, láttam egy képet tőled, Alexander, és nem csinálnál nekem egy olyat, hogy egy oroszlán ugrik egy szarvas szájából.
2: De szokott ilyen lenni, szokott. Ha. De a legeslegjobb az, amikor szabad teret adnak, és azt mondják, hogy az én stílusomba csináljak valamit, álmodjak meg valamit, mondjuk oda a hálószobájába, vagy a nappaliba, vagy bárhova.
1: Portrét kértek már, hogy akkor itt vagyok.
2: Hát engem, az is előfordul, igen. Igen.
1: Ilyenkor azt festi le az ember, amit ténylegesen lát, vagy amit a lelki szemeivel lát?
2: Hát jobb, hogyha azt fested le, amit látsz, és akkor még általában bele szoktak szólni, hogy nem lehetne egy kicsit kevesebb ráncomit, meg ott a nyakamnál, de mint kiderült, ugye, és mint tudjuk, ez több száz évvel ezelőtt is pont ugyanígy zajlott. Igen.
1: Azért kérdeztem, mert nyilván láttad te is a Szaffi című rajzfilmet, és Arzénának a képmása nem biztos, hogy pont úgy sikerült, mint ahogy ő azt
2: szerette. Az nem az.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Oszter Alexandra, színésznő, képzőművész, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
3: Másért hagytál ott, tudom, igen, nem az az én kezem, nem az az én kezem.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Oszter Alexandra színésznő képzőművészül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello.
2: Hello.
1: Beszéltünk képzőművészetről, festésről, technikáról, beszéltünk a gyerekkorodról, arról viszont még nem beszéltünk, hogy olyannyira belástad magad az elmúlt években a képzőművészetből, hogy nem csak vadászkollekciót készítesz, vagy portrékat készítesz, de hogy egyébként ezt tanítod is, különböző workshopok vannak, meg táborok vannak, amiket te szervezel.
2: Igen, most már évek óta csinálom, hogy először gyerektáborokat szerveztem, hogy ilyen kis alkotó heteket tartottam, és úgy láttam, hogy nagyon szeretik a gyerekek. És akkor mindig kitalálok mindenfélét, hát idén is lesz, most már bővül a tevékenységi kör, tehát kiviszem őket plenár festésre, akkor egyben tisztázzuk is, mutatok nekik híres képeket, mert én szeretem, hogyha ők a kultúrát így magukba szívják játékosan, és nem kényszerből, ez beszokott jönni, ennek külön örülök. Aztán ugye persze elviszem őket túrázni, egyszer elmegyünk lovagolni, aztán rezet domborítunk, aztán kavicsot festünk, mindig megfestünk egy híres képet például, tehát hogy kiválasztok valami Van Gogh képet, vagy ami a könnyebben megfestető, és akkor ők azt ott megfestik, mint mondjuk egy élményfestésen. És akkor... ugyanezt felnőtteknek, na mert hát így indult, hogy jöttek a szülők, hogy nem lehetne felnőtteknek is, hát ez annyira jó, hát mondom végülis, de akkor lett, hogy vasárnaponként, és most már ez ilyen rendszeres, hogy minden vasárnap tartok egy ilyen kis festést ott nálam a műteremben, hát régen lovagterem volt, most van műterem, most nem lovagok találkoznak ott, hanem aki kíváncsi a művészetre, és minden vasárnap 2-től 6-ig nálam festés van, és akkor így kiválasztunk együtt valamit, és azt megfestjük akrillal. Azért nem az olajat választottam, mert ugye ez nehezen szárad, és akkor az komplikált ugye hazaszállítani meg, szóval sokkal egyszerűbb.
1: Ezeknél az élményfestéseknél, hogyha valaki elmegy, akkor ott általában előre meg van rajzolva, meg is mondják, hogy melyik színnel kell majd utána azt megcsinálni. Amikor neked van, akkor is előre ki van készítve minden, vagy említetted, hogy akkor egy Van Goghot kiválasztotok, és akkor születnek belőle olyanok, amelyek hát kicsit sem hasonlítanak, legfeljebb se vagy Tóbiásra.
2: Én úgy szoktam csinálni, hogy előre egyeztetem. Van, aki például nem kéri, hogy előrajzoljam, mert ügyesebb és haladó. És akkor ott van az üres vászon, és kezdheti. Tehát, hogy haladóknak ez abszolút. Maximum csak nüansznyi dolgokban segítek, hogyha kéri. A kezdőknek viszont kell, hogy megrajzolva legyen a vászon, mert akkor csak kínlódna, és akkor így egy élményé válik. Igazából én nem úgy csinálom, ahogy a hagyományos élményfestéseknél, hogy oda van nyomva mondjuk narancssárga, sárga, kék, aztán boldogulj, hanem nálam rengeteg szín van, és én segítek kikeverni az adott színeket is, hogy tényleg minél jobban hasonlítson. Tehát olyan nem csak híres képeket festünk meg, például az én festményeimet is megfestjük néha, és akkor valaki választ, hogy mondjuk én most például a pávát festjük meg jövő héten, és akkor jönnek, hogy akkor azt szeretnék megfesteni, ami az én festményem, akkor segítek nekik lépésről lépésre.
1: Kiállításuk, mi a helyzet, Alexandra?
2: Tavaly volt egy jó pár kiállításom, volt az Arany 10-ben, volt számos helyen még kiállításom szalonokban, és hát remélem most ősszel is, most egy kicsit annyi mindent csinálok már megint, hogy én mindig el vagyok havazva a teendőkkel.
1: Annyi mindent csinálok már megint, ez azt jelenti, hogy annyi sok kép van készülőben, vagy a színházon, meg a festésen kívül, vagy a művészeten kívül még mást is csinál.
2: Igen, tehát először ugye van a színház, akkor van az, hogy igen, rendelésre azért mindig készítek valami képzőművészeti alkotást, akkor emellett hétfőkedden jönnek hozzám gyerekek, akiket foglalkoztatok délutánonként, akkor emellett az Oszter birtokon csinálok, minden hétvégén van vagy elvonulás, vagy olyan program, ami péntektől vasárnapig tart, és akkor ebben van egy kis festés, erdőfürdőzés, hangtálazás, egy ilyen elvonulás. És akkor vasárnap van az élményfestés, és ugye hát ezeket szervezni is kell, meg tartalmat is kell gyártani, meg minden, tehát hogy az adminisztráció is benne van, és akkor közben szervezem a birtok életét is, úgyhogy hát igen.
1: A birtok élete, vagyis te vagy az intéző azzal a hatalmas területtel, meg mindenféle épületekkel, meg állatokkal, meg nem tudom, paradicsompalántákkal kapcsolatban?
2: Igen, igen, igen, hát ültetni nagyon szeretek, tehát ez nem maradhat ki. Mindig ültetek paradicsomot, paprikát, most idén kaptam cukkinit is, és ezeket is csinálom. persze, hát az bele kell, hogy férjen. Plusz nagyon szeretek kertészkedni, úgyhogy bizonyos területeket én csinálok, mert azt nagyon szeretem, igen.
1: Szeretek kertészkedni, az azt jelenti, hogy akkor elültetem a paradicsompalántát, vagy a másik része, amit egyébként kevesebben szeretnek, hogy akkor én most felveszem a gumicsizmát, vagy mezítlemék, és akkor gyomlálok.
2: Hát például nálunk a gyomlálás, meg ez, hogy tűlevél összetakarítás, ez úgy néz ki, hogy havonta 50 zsákot cipelek ki. Egy jó nagy zsákot. Tehát ez nem olyan, hogy kicsit kihúzogatok egy-két gyomot. Hát ezért ez 3 hektár, mondjuk ebből jó, mondjuk 1 hektárt azt aktívan én csinálok, tehát azért az ott eléggé húzós, igen. Tehát minden nap kell ahhoz valamit csinálni, hogy az szép legyen.
1: Derekad nem szokott fájni?
2: Nem, sportos vagyok.
1: A hangtárat említetted, hogy az is benne van ezekben az álmodolásokban, ez manapság eléggé divatos. Te is beleástad magad, és ezeket te tartod, vagy hívsz
2: nem,
1: valakit?
2: Nem, én hívok valakit, igen, mindig más jön. Én szeretem, tehát szeretem a rezgését, szeretem a hangját, és tényleg nagyon ellazít. Tehát, hogy most igen, lehet, hogy ezért is divatos, még ha nem is megyünk bele mélyen, a lényeg az, hogy ellazul az ember, és legalább kikapcsol egy órára.
1: Emellé, hogy fér be a színház? Annyi mindent csinálsz ott a birtokon, említetted, hogy miféle szertágazó tevékenységeid vannak, de emellé, hova pakolod be a színházat?
2: Hát nézd, az fix, hogy amikor én játszom, akkor az van, de én attól még délelőtt tudom ezeket csinálni. És nem egyszer van olyan, hogy például így csúcsra járatom magam reggel 7-től, mondjuk délután 4-ig, lezuhanyzom, hajat mosok, rendbe vágom magam, és megyek a színházba. És akkor nyomom éjfélig, ez elég gyakori, hogy így van. Nyilván szeptembertől nem így lesz, mert akkor megfogadtam, hogy próbaidőszak lesz, folytatunk egy jó kis előadás fog, azt fogjuk próbálni, amit az Orfeumban elkezdtünk, ez még titkos, de már nem is annyira titkos, de megfogadtam, hogy most csak erre fogok koncentrálni, úgyhogy szeptember-októberben azzal fog foglalkozni, tanulok, bejárok ugye a próbákra, és közben mennek persze az előadások, úgyhogy az csak az lesz a fókuszponton.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Oszter Alexandra, színésznő, képzőművész, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Oszter Alexandra, színésznő, képzőművészül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello!
2: Hello!
1: Téged hogy szólítanak a barátok, barát?
2: Alexandra vagy Szandra? Csak Szandi ne legyek.
1: Arra ugrasz?
2: Hát arra igen.
1: Ne is ezzel foglalkozunk. Foglalkozunk azzal, hogy beszéltünk képzőművészetről, beszéltünk színházról, ami meghatározta a gyerekkorodat is, mint színházi gyerkőc. Arra viszont még nem beszéltünk, hogy egy csomó előadásban szerepeltél az elmúlt évtizedekben, és hát nyilván folyamatosan jelen van a színház az életedben. Most a festővászonok mellett, vagy nem tudom, az állványok mellett, mögött vannak olyan szövegkönyvek, amelyek éppen arra várnak, hogy akkor te azokat megtanuld?
2: Hát igen, igen, az Orfeumban készülődik egy új darab, az Orfeum születésnapján fog debütálni ősszel, és még titkos, még a címe is, meg minden, de a folytatása lesz annak, ami nagy sikerem megy, és most már tényleg 10 éve játsszuk, ez az Anyád kénye című előadásunk, ahol ugye 4-en vagyunk csajok, és az életünket ilyen dobozokból pakoljuk ki, és hát bemutatjuk, hogy a mai világban, ahol mindenki tökéletes, meg a párja is tökéletes, és olyan gyönyörű, mert gazdagok, és szép helyre mennek nyaralni, és a gyermekeik is tökéletesek. És ebben ugye a darabban pedig az mutatkozik meg, hogy ja, nem. Tehát, hogy nem. És hogy nem így működik az élet általában. És ez nagyon azt gondolom, hogy betalált, mert azért nézik meg ilyen sokan, mert hogy életszerű ebben a nagyon fura világban. És ennek lesz a folytatása, mert ez az anyaság, meg amikor az ember hirtelen anya lesz, és sokkolóan hat rá az élmény, hogy hoppá, egy másik időszámítás kezdődik. Aztán jön a kamaszkor. És azok a szülők, akik a kamasz gyerekeikkel küzdenek, illetve az az élethelyzetet nem csak erre kihegyezve, hanem az egész élethelyzetre, hogy ilyenkor mit él meg egy ember, na erre hegyeződik ki majd ez a darab.
1: Nagyon régóta játszátok, 4-en vagytok benne színésznők, te vagy az anya 2, vagy hogy?
2: Nincs így. Halmon Petrával, Horváth Lilivel, Kisvalmi Krisztával játszuk, és igazából egyenrangúak vagyunk.
1: Az olyan, mintha ilyen jutalomjáték lenne, valahol ezeket a neveket.
2: Teljes mértékben az, is nagyon jó kis csapat vagyunk.
1: És fogjátok játszani a nyáron is.
2: Bizony, mert ugye Orfeum most bezár, de lesz ott kiülős, ilyen pitézős így az Orfeum előtt, itt Budapesten, viszont levonul az egész stáb Balatonra, és Palóznakon lesz a palóznaki piknik, és ott bizony június 11-én lesz a palóznaki piknik keretén belül az Anyád kénye előadás. Azért egy kicsit más feeling lesz, mert ott Balatonpart, meg hát nagyon szeretjük. Tavaly is szuper volt, tavaly előtt is, úgyhogy alig várjuk.
1: Hát azért nehezebb, gondolom én, mert nyilván úgy kell játszani, hogy akkor a pincér hoz nektek egy-egy aperol spritzet, és akkor közben igen, elmondjátok persze a szöveget.
2: Nem, és sosem, tehát előadás előtt semmit, soha. Nem,
1: közben úgy értem.
2: De hát utána. De azért azt elmondom, hogy tényleg nagyon jó feeling, mert az, hogy az ember ott van Balatonon, azért csak leeresz, este meg egy jó kis előadás van, találkozunk, nagyon jó kis program lesz.
1: Ezen kívül van-e valami más az életedben, ami színház?
2: Vannak utazós ilyen kis darabok, de azok csak ritkán mennek, de azokat is nagyon szeretem. És megmondom őszintén, többet nem is vállaltam, mivel hogy annyira ráfokuszáltam a birtok ügyeire, meg annyira szeretném fölépíteni azt, hogy a birtok mint olyan ugye működjön, és egy folyamatos látogatottságot érjen el, hogy most minden időmet és energiámat ezt teszi ki.
1: Azért kérdeztem, mert hogy aki korábban olyanokat járt, Csehovokat, Molnár Ferenceket, stb. Játszott, nem hiányzik az életedből a színe?
2: De nagyon hiányzik. Való igaz, hogy nagyon hiányzik. Ugyanakkor valahogy most ez a feladatom, tehát én azért ebben fatalista vagyok, hát ha egyszer most ez a feladat, akkor ezt kell csinálni. Ez nem azt jelenti, hogyha kapok egy ilyen, mondjuk egy ilyen felkérést, hát biztos, hogy nem mondanám, hogy nem.
1: Július 11-én, tehát Anyád kínja, játszátok Palóznakon, és ezen kívül a nyárra van-e még valami? Van-e még valami, ami függőben van, vagy csupán beállsz majd az állvány mögé, és akkor festés, meg táborok, meg elvonulások?
2: Igen, a tábor lesz majd július 20-24-ig, a akkor hétfőtől péntekig megint lesz nálam egy ilyen alkotótábor, ahol mindent is csinálunk, úgyhogy ott várom azokat a gyerekeket, mert ez itt alvos tábor, szóval.
1: A gyerkőcöknek? Tényleg?
2: Gyerkőcöknek ott alvos tábor, és akkor igen.
1: Én azt hittem ilyen napközés, hogy akkor reggel viszik a gyerkőcöket, aztán este meg haza.
2: Nem, ott alvos tábor, úgyhogy ez nagy buli szokott lenni, meg nagyon szeretik is, és hát rengeteget alkotunk.
1: És akkor szalonnasütés, meg takarodó, meg minden.
2: Hát muszáj. Én szeretem visszahozni azt a feelinget, tudod, mint a 80-as évekbeli táborok. Itt nincs azért ilyen csengetek reggel hétkor, tehát hagyom őket, úgyis egész évben szívnak az iskolába, akkor már ott legalább a táborban, ne. De amúgy azt a feelinget hozom vissza, szóval, hogy amennyire lehet letettem velük a telefon, tabletet, mert minek inkább kijönnek velem paradicsomot öntözni, meg megtanuljuk, hogy szedjük ki a hónai hajtásokat, meg ilyenek, tehát, hogy nem lesz ott idejük erre.
1: Pihenés lesz a nyáron egyébként. Belefér, vagy két paradicsom palánta gyomlálás közben, majd egy fél órát valahogy lecsípsz.
2: Talán augusztusban. Talán augusztusban nagyon szeretnék kijutni Olaszországba, mert nekem az a mindenem. Ugye ott is vannak gyökereim, és nekem az az igazi pihenés, hogyha egy pár napra, ha csak öt napra is, de kimehetek. Úgyhogy remélem, sikerül.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére. Szandra, mondhatom, hogy Szandra?
2: Mond.
1: Köszönöm. Közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Nagyon régóta benne vagy a színház világában, meg a képzőművészet világában. Nem voltak még olyan időszakok, amikor azt mondtad volna, hogy nekem nem kell több olaj, most már hagyjatok vele. Én nem akarok több szerepet, most már hagyjatok vele. Én inkább nem tudom, valami más csinálnék.
2: Nem. Ez az életem. Tehát, hogy nem tudom, én akkor érzem magam boldognak, hogyha ezeket csinálom. Ez vagyok én.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Neked is, és a hallgatóknak is.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, amiben most a mai a szerdai programajánló következik. Tegnap előtt utaztunk, vagy legalábbis tegnap ugye egy Capriról szóló könyv volt a topik, tegnap előtt pedig egy négyrészes sorozat, amiben hajók játszották, vagy hajók is játszották a főszerepet. Mára mit hoztál? Szia, Laci!
1: Szia, Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Nem okozok nagy meglepetést, valamilyen kontextusban ma is tovább utazunk, ugyanis június 18-án 19 órától lesz a Magyar Zeneházában az ingyenes Táncház a Szabadban című program, amin ezúttal a Magos zenekar zenél. A zenekar tagjai a táncház mozgalom legnépszerűbb tájegységei, Kalotaszeg és Mezőség mellett a Marosmente és Székelyföld legkülönlegesebb muzsikáit bemutatva vezetik be a közönséget Erdély népzenei hagyományaiba. Szerintem egy csodálatos program, reméljük, hogy ez az esős idő addigra elvonul, tehát június 18-án 19 órától Magyar Zeneházban.
0: Köszönjük, Laci!
1: Köszi, Roli!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában Wolf Kati énekesnő előadó művésszel, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Oszter Alexandra színésznő és képzőművésszel beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, aminek fókuszában az Au Revoir zenekar jövője, valamint Budapest Parkos koncertje áll. Erről beszélgetek az énekessel, Fejér Mihállyal.

0: Petőfi Rádió minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. A fókuszban ma este az Au Revoir zenekar jövője, valamint Budapest Parkos koncertje áll. Erről beszélgetünk az énekessel, Fejér Mihállyal. Köszöntelek!
1: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat én is, és köszönöm szépen, hogy fogadtatok a műsorban.
0: Ne kerülgessük a forrókását. Voltak itt nagy-nagy változások, biztos, hogy már nagyon sokan tudják, de meséld el nyilván annyit, amennyi komfortos.
1: Röviden, tömören, hát aki nem tudja, hogy kik vagyunk, csak most kapcsolta be a rádiót, és még a nevünket se hallotta, pláne nem írta le még soha jól. Mi az Au Revoir zenekar vagyunk, egy 8 tagú zenekar vagyunk jelenleg, és ketten, drága barátommal, Agócs Marcival indítottuk el, és hát fejlődött ez a zenekar egészen 8 tagúvá a duóból, és most az egyikük, pontosabban egyikünk, Márton elhagyja ezt a hajót, zarzásítva ez a történet, hogy mi áll mögötte. Gyakorlatilag 15 éves korunk óta zenélünk együtt, én 33 vagyok jelenleg, tehát nem most kezdtük el.
0: Egy ideje
1: már csináljuk, megállunk színpadon mindenféle formációval, ez nem az első formáció egyébként, amivel színpadra álltunk. És hát akkor az ember megismerkedik nagyon-nagyon fiatalon a barátaival, meg ismerőseivel. Ilyenkor még nincsenek kialakult identitások, meg nincsenek kialakult személyiségek, hogy ki mit gondol a világról, ki mit képzel el arról, hogy ő milyen ember lesz egyáltalán. És úgy érdekeltünk egymás mellett, egyébként jó barátságban, most is jó barátok vagyunk, de úgy azért menet közben kiderült, hogy a párhuzamosnak tűnő vonalak, mondjuk arról, hogy mit gondolunk az életről, vagy a zenéről, vagy a művészetről, azok nem biztos, hogy párhuzamosak, csak nagyon közel haladnak egymáshoz. És most úgy az évek során kiderült, hogy itt ezek annyira el fognak térni egymástól, hogy hosszú távon nem fenntartható, jelenleg is, vagy jelenleg ebben az élethelyzetben nem fenntartható. Aztán lehet, hogy 10 év múlva megint fenntartható lesz, hogyha megint annyit változunk, de most éppen abba az irányba változtunk, hogy most nem tudunk mindenben együtt dolgozni komfortosan, úgyhogy most egy picit eltávolodunk egymástól, de nem biztos, hogy ez végleges, én ezt nyitva hagynám, de most ebben a formában ez így nem tudott működni.
0: Egyébként te is annyira jó, hogy ilyen szépen beszélsz erről, mert a múltkor volt nálunk Agócs Marci, Hazai Gitárok című műsorban, és ugye hát csak felmerült ez így a szép építkezős műsorfolyamunk kapcsán, hogy hát Au Revoirról meséljen, és hát a jelenlegi dolgok is szóba kerültek, és egyébként nagyon-nagyon szép gondolatokat mondott múltról, jelenről, és arról is, hogy nagyon sok sikert kíván nektek, még hogyha azt hiszem valami ilyesmit mondott kívülről is, vagy a pálya széléről nézi, akkor is. Na most egy kicsit akkor térjünk rá a jövőre, mert ugye ez van most a beszélgetés fókuszában. Hát miben alakította át ez a csapatot, és mesélj a tervekről természetesen.
1: Miben alakította át, ezt talán pont a múltkor egy ilyen kis röpke interjúban említettem már, hogy mindig, amikor egy közösségből kiszáll egy ember, akkor azon a szinten az a közösség az megszűnik egy picit létezni.
0: Ezt mesélted, igen.
1: Minden tagcserénél így van, vagy tagváltozásnál, és ez most is megtörténik, hogy az előző Au Revoir zenekar az már nem keresendő, de egy nagyon-nagyon hasonló, ám de picit más Au Revoir zenekar az keresendő, és ez az Au Revoir zenekar, hogy milyen lesz, tematikáját tekintve nagyon-nagyon hasonló zeneiséget azt megtartottuk, mármint hogy marad ez a kicsit folkos irány, ez a kicsit ez ilyen punkos, erezzel a hajam, de valamennyire méltóság teljes irodalmi része is megmaradt, hát pont mint egy kocsmába este tudod bármikor.
0: Hogy?
1: Úgyhogy ez a része marad, pici átrendeződések vannak a zenekaron belül, szerepek megváltozása, hogy valaki többet vállal, valaki egy kicsit visszahúzódik, de azt gondolom, hogy kívülről rátekintve avatatlan szemnek nem biztos, hogy olyan ordas nagy változás fog feltűnni, ám de aki követi a zenekart, az biztos, hogy észre fogja venni, hogy az arcok, pláne a vezető arcok tekintetében ott azért változás történt. De aki eddig szerette az Au Revoir zenekart, mondjuk a zenéje miatt, az nem gondolom, hogy holnapra hátat fog fordítani.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfén.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. Ennek az órának a fókuszában ma este az Orevoár zenekar jövője, valamint Budapest Parkos koncertje áll. Erről beszélgetünk az énekessel, Fejér Mihállyal. Mesélj egy kicsit a Budapest Parkos koncertről, egyáltalán hogyan készültök erre, úgy lélekben?
1: Hát ez még egy olyan koncert lesz, ahol ott lesz a Márton és a Bálint is. Tehát ez a lezáró koncert lesz. De már a háttérben, már amit kérdeztél, az már történik, tehát már készülünk a következő kvázi új formációs felállásra. Ez csak, hogy könnyű legyen, ez a Fishing Honor fő nagy színpadán este főműsoridőben fog megtörténni, úgyhogy ha van ilyen zenekaros pelenka a vásároltóval, ahol akkor szponzorációt keresünk, de ez a parkos koncert, ez még arról fog szólni, hogy itt lezárjuk ezt a korszakot. Nem tudja senki, mi várható. Én fel vagyok készülve mindenre, én bekészítettem a síráshoz zsebkendőt, meg az örömkönnyekhez is, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz ebből. Nem lehet elhazudni ezt a nagyon-nagyon sok időt, és lehet, hogy most éppen kevésbé mosolya teli ez az egész szféra így nyolcunknak, de azért itt volt rengeteg-rengeteg év, ami elképesztően jó volt, és komfortos, és nagyon-nagyon jó volt benne lenni. Úgyhogy várjuk szeretettel, hogy mi fog történni. Egy jó hosszú műsor lesz egyébként, szerintem alsó hangon 2 óra lesz ez a műsor. Lesz benne minden, a korábbi nem játszott dalok is benne lesznek, első kislemezről, amivel elindultunk.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy ívve milyen lesz.
1: Igen, de alapvetően nem halt meg senki, nem költözött el senki, mindenki a színpadon marad, csak lehet, hogy egy másik formációval, konkrétan van, hogy egy fesztiválon játszunk ugyanazon a napon, úgyhogy jól meg kell találni azt a csapást nekünk, főleg a Marcival kettőnknek, hogy lehet ez egy diadalmas, de mégis méltóság teljes búcsúzás úgy, hogy közben nem egy mementó, de mégis csak megmarad azért az örömünnepi jellege, meg fú, hát szóval értitek, hogy jó nehéz a dolog, de én azt gondolom, hogy lesz tánc, lesz sírdogálás, és a végén meg lezárjuk az egészet.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést még egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfin.
2: Még néhány izmom megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy, ki volnék, hátradőlök, álomba merültem, fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz vagyok, nem én.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. Ma este még pár percre fókuszban az Orevoár zenekar jövője, valamint Budapest Parkos koncertje. Erről beszélgetek az énekessel, Fejér Mihállyal. A közönség egyébként mennyire, vagy mondjam, támogatja ezt, vagy mire számítotok így a közönség kapcsán? Vagy vannak-e már visszajelzések?
1: Voltak.
0: Volt.
1: Amikor ledobtuk az első bombát, és bejelentettük, hogy lesz egy óriási változás, akkor a lehető legjobb visszajelzések jöttek, mert az volt a válasz a közönségtől, hogy srácok, ha így, akkor így. Megértik a zenekart, megértik a Marciékat, és én már konkrétan látom így a Facebook kommentekből, hogy nagyon sokan, akik kifejezetten az Orevoár zenekart szerették, azok most abszolút mennek a Marcival is, tehát valaki megy mind a két tulajdonképpen szekcióval, hallgatja az Orevoár, de hallgatja a Marciéknak a dolgait is, és van, aki maradt kifejezetten csak Orevoár zenekar hallgató, valaki meg azt mondta, hogy na jó, nekem a Marci személye kell, és én megyek vele. Nagyon-nagyon-nagyon minimális lemorzsolódás látszódik is számok tekintetében, amit azonnal kompenzál egy minimális felzárkózás, aki eddig mondjuk aludt. Tehát kvázi stagnálunk, viszont összességében azt mondhatnám, hogy ismét kiderült, hogy nagyon-nagyon jó fejközönséget építettünk föl. Amikor is szomorkodunk, hogy miért nem százezrek vannak a koncertjeinken, akkor itt az ellenpélda, hogy oké, hogy nincs ezért tripla puskás, viszont az a 4000 ember, aki ott van, arról konkrétan személy szerint majd, hanem mindenkiről tudjuk, hogy ki, és azok támogattak. Nem, senkit nem támadtak be. Az ég egyadt a világon. Úgyhogy ez nagyon... Ott álltunk feltartott kézzel, meg fehér zászlóval, meg pajzsal egyszerre, hogy most fognak halomra lőni minket, és nem. Az volt, hogy srácok, ez akkor hajrá mindenkinek.
0: Na még egy-két mondatban csak avass be abba, hogy még idén miket terveztek, ugye mondtad a fesztivál megjelenéseket, hogy ott már az új felállással lesztek, de esetleg megjelenések tekintetében mi várható?
1: Készülünk egy lemezzel, családjaink nagy örömére hatalmas mennyiséget töltünk el otthon, zárójel nem, tehát nagyon-nagyon dolgozunk ezen az új lemezen, ez, ha minden jól megy, akkor egy ilyen 8 dalos nagy lemez lesz már az új felállással. Ez, hát hogy ez mikor fog elkészülni, szerettük volna már a nyáron kiadni, én azt gondolom, hogy ez egy picit csúszdázni fog kora őszre. Igen, játszunk a fesztiválokon, most nem nagyon lesz kvázi kisebb koncertünk, tehát ami lesz koncertünk, az nagyobb fesztiválon, valami jobb időszpotban, ami egyszerre jó is, meg nem is, mert nyilván kevesebb koncertünk van, viszont amik vannak, azok kiemeltek. Ami még izgalmas a nagy lemez meg a fesztiválok mellett, az, hogy évvégén játszunk a Műpában, ami az a másik hely, ahova szeretnénk zenekari pelenkát bérelni, mert ott a Vartók Béla nagy teremben ott az embernek azért megremeg a minden végtagja egyszerre attól a teremtől már önmagában. Úgyhogy azt nagyon várjuk, illetve hát augusztusban még van egy kérdőjeles, be nem jelentett, de már dátum tekintetében látható spot, az meg egy meglepetés koncert lesz majd augusztus elején.
0: Ez a tökéletes végszó, Misi, nagyon köszönöm az idődet, és további sok sikert nektek.
1: Köszönöm szépen, és várjuk szeretettel az embereket a Budapest Parkba.
0: Az elmúlt egy órában Fejér Mihállyal, a megújult Orevoár zenekar énekesével beszélgettem a csapattal kapcsolatos aktualitásokról, valamint közelgő Budapest Parkos koncertjükről. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Vándorbot, amiben most már is zenével folytatom.

Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt egy órában Fejér Mihállyal, a megújult Orevoár zenekar énekesével beszélgettem a csapattal kapcsolatos aktualitásokról, valamint közelgő Budapest parkos koncertjükről. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándor Bot itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci. A műsorszám

0: Termék megjelenítés tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
2: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: a Szakcsi Jazz Óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában fogunk kalandozni. Már itt ül velem szemben a hölgy, aki nagyon sokáig Magyarország egyik legnépszerűbb együttesének az énekesnője, front embere volt, aztán utána olybá tűnik, hogy a csapat megszüntével pedig új utakra lépett. Lábas Viki velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek, szia.
2: Szia, szép napot mindenkinek. Frontban maradtam.
1: Igen, csak most már másképp.
2: Csak átadakultam.
1: És akkor kezdjük ezzel, legyen ez a felütés. Azóta mi nem beszéltük egymással, elég régóta ismerjük egymást, de hogy tavaly ez ilyen hideg zuhany volt egyébként ilyen zenei berkeken belül meg rajongóknak, hogy akkor hát mi történik itt, vagy mi lesz most akkor Margaret Island nélkül?
2: Elég nehéz úgy beszélni, hogy nincs itt a másik két alkotótársam, és ezt nem is nagyon szeretek erről nélkülük beszélni, hiszen tényleg az egy közös alkotás volt, meg az egy közös élet volt. Így nagyon rövidre zárva, mi jól váltunk el minden, hát nem tudom, ilyen előítélettel szemben, mert mindenki azt kérdezi, hogy jó, akkor most itt durogtattok egymással, meg hogy rosszba vagytok. Nem, mi ezt nagyon szépen végigvittünk, mi már ezt előtte egy évvel körülbelül tudtuk, hogy mi lesz, elkezdtünk járni coachhoz, és ez lett a vége, hogy szépen okosan megbeszéltük, hogy egyszerűen mind a hármunknak az útja másfele mutat, azt mondta a coachunk, hogy mind a hármunk vektora másfele mutat, és hogy teljesen jogosnak tűnik ez a döntés, és hát a búcsú koncertünk az pedig egy ilyen sírással egybekötött nagy ölelés, meg ilyen szívbombázás volt, úgyhogy egy elég érdekes volt ez az egész időszak, meg próbáltunk nagyon jelen lenni az utolsó turnénkon, és tényleg úgy lezárni ezt a 11 évnyi zeneiparban való tevékenykedést, hogy az méltó legyen a Margaret Islandhez, hiszen én nagyon büszke vagyok arra, amit együtt alkottunk a srácokkal, meg amit véghez vittünk itthon, úgyhogy így ennyit erről, és nagyon sajnálom, hogyha ezt valakit hideg zuhanyként ért. Egyébként nem, kapunk ilyen és olyan visszajelzéseket is, hogy valakit hideg zuhanyként ért, valaki már számított rá. Hát így ilyen ez a pop szakma.
1: Mert ti annyira egy hullám hosszon voltatok az alatt, a 11-12 év alatt.
2: Igen. Tehát a barátság megmaradt, tehát hogy ugyanúgy most volt a Kristófnak például a Zeneakadémián diplomakoncertje, megnéztük, tök zseniális volt, a Verok Tomi, a gitárosunk ugyanúgy próbál engem gitározni, tanítani. Most a hangmérnökünk, az István, éppen a hétvégén nálam aludt, mert ő meg most a Follow the Flow-t hangosítja, úgyhogy így tudunk egymásról, úgyhogy ez megmaradt.
1: Még egy kérdés, ez aztán majd foglalkozunk azzal, hogy mi az új út, aminek egyébként már megvolt a premierje is pár hónappal ezelőtt, viszont az elmúlt évtizedekben számtalan nagy nevű magyar együttes, népszerű magyar együttes mondta azt, hogy akkor most vége. Eltelt pár év, és aztán láss csodát, egyszer csak újra fölállnak a színpadra. Nyitva hagytatok valamit, vagy nem. Véglegesen lezártatok?
2: Nem, ezt mi nem szeretném. Mi nem megélhetési zenészek voltunk sohasem, bocsánat, hogy ezt ennyire nyersen megfogalmazom, hanem mi az örömért zenéltünk, és nem szerettük volna ezt az utat végigjárni, hogy csak azért vagyunk jobban, mert hogy a pénz összetartja ezt a produkciót, mert nyilván ebbe bele lehetett volna állni, és nagyon sokan megkérdezik, hogy akkor most én így, hogy megyek tovább, én énekelek-e Margaret dalokat? Nem, tehát hogy én nem, ez egy közös megállapodás volt, hogy nyilván van egy-két olyan ritka alkalom, ami mondjuk előre már nem volt szervezve, vagy ilyesmi, de egyébként erről nincsen szó. Aha. Tehát ez egy nagyon szép korszak volt, ezt így hagyjuk az utókornak.
1: És ezt akartam kérdezni, hogy mi lesz azokkal a dalokkal, amik a különböző slágerlisták első, második, harmadik helyén voltak. Tehát, hogy akkor azok szépen zárójelbe kerülnek, és a megfelelő fiókba be kell tenni őket.
2: Eddig is a közönség miatt éltek ezek a dalok, úgyhogy én abban reménykedem, hogy a közönség, meg akár a rádióállomások ugyanúgy gondozzák, mint akár nem tudom, az Edda 20 évvel ezelőtt is slágereit. Tehát, hogy én reménykedem abban, hogy az emberek ezt nem felejtik el, ugyanúgy szeretik, ugyanúgy szembe jön velem TikTokon egy-két trendbe, egy-két dalunk, és ezt öröm látni, úgyhogy igazából nekünk ez is volt a célunk az elejétől kezdve, hogy így az örökkévalónak alkossunk valamit, és ez innentől kezdve már a közönség kezében van, hogy így is marad-e.
1: Szoktál egyébként Margaret Island dalokat hallgatni, Viki?
2: Magamtól nem. Volt egy ilyen vicces szituáció, mert a Bálinttal is zenéltünk azóta valahol, meg a Kristóffal is még tavaly év végén, és valahol kellett nekem Margaret dalt így hirtelen énekelni, és nem jutott eszembe a szöveg. Szóval, hogy így én ezt így le tudtam zárni, meg beletettem egy fagba, és szeretettel őrzöm, és ugye azóta már elkezdtem új anyagokon, meg új dalokon dolgozni, és nagyon érdekes volt, hogy így hirtelen vissza kellett kapcsolnom, és így jaj, hogy így újra meg kellett tanulnom járni egy pár percig a színpadon, hogy ez hogy is volt régen. Úgyhogy érdekes volt, de még nem hallgattam, de biztos, hogy elő fog az jönni, amikor majd így az unokáknak, vagy valakinek mutatjuk, hogy...
1: Tehát az még pár évtized.
2: Igen, hogy így ez volt a gimis korszakunk, meg ez volt a fiatal felnőtt korunk, és büszkén mutogatom majd, hogy úristen, de jó, hogy ilyen meg olyan színpadokkal láttam.
1: Ha visszaemlékszel arra a 11 évre, és nyilván azért élénkenél egy-két dolog benned, azokból a bulikból, amiket átéltetek. Mi volt az, ami a legmeghatározóbb volt? Volt egy ilyen pont, egy koncert, vagy nem tudom, egy rajongóval való találkozás, amire azt mondod, hogy ez volt az a pont, ami a Margaret Island csúcsát jelentett?
2: Fú, nagyon sok ilyen pont volt. Nekem nyilván az jut eszem, amikor a legelső dalok berobbantak, nem voltál jó eső, akkor még volt egy ilyen csillagtalan láz, és az, hogy egyből visszaénekli a közönség, azok az első olyan koncertek, hogy tényleg még a tojásai ott volt a fenekünkön, azt se tudtuk, hogy miről szól a zeneipar, és már így volt közönségünk, vagy énekeltek, ezek nagyon meghatározóak. Nekem a Sziget Nagy Színpad az egy ilyen pont volt, hogy a 10. születésnapunkon mi nyithattuk meg a Sziget Nagy Színpadát Margarettel, és ott táncosok is voltak velünk. Nekem egyébként nagyon sok buli a Strandfesztiválon maradt meg még egy pár évvel ezelőttről, mert ott is sikerült olyan hangulatot. Tehát az összes fesztivál, amikor még volt fesztivál, nagyon-nagyon szerettem ott is a nagy színpados fellépésünket, az is egy ilyen nagyon markáns pillanat. Művészetek vagy, de nyilván a legapróbb kis klubok, hiszen mi még végig kluboztuk az egész országot, tényleg rendes klub életbe csöppentünk vele még 8 évvel ezelőtt, és az is egy Jatek klub, vagy Debrecenben víztoronykert, tehát hogy ezek mind meghatározóak is beégtek.
1: Ilyen pillanatok nincsenek egyébként, nem tudom, reggel délelőtt fölébredsz valamikor, és az elmúlt 10-11 évet, 12 évet úgy élted, hogy akkor láttad az üzeneteket, mikor fölkeltél, a Kristóf írt, a Bálint írt, a menedzser írt, koncert, megbeszélés, stb. Ilyen flashek nincsenek, amikor fölébredsz, hogy akkor most már nincsenek üzenetek, hanem a saját dolgomat
2: csinálom. Rengeteg más üzenetet kapok. Úgyhogy ne haragudj, ez lehet, hogy rossz visszája van ennek, de egyáltalán nincs ilyen érzetem.
1: Hát új út. Egyébként, akár egy kapcsolat, akár egy akármi, az így kell, hogy véget érjen.
2: Igen, ez egy nagyon szép lezárás volt. Tehát nagyon, nekem nem is volt szerintem még ilyen jó szakításom soha senkivel, mint a zenekarral. És mondom, ez is nagyon jó. Tehát, hogy a mostani csapatomban is van átfedés. Tehát, hogy azért pára jöttek velem, meg a mai napig támogatnak a régi crewból is. Úgyhogy...
1: Eleget beszéltünk a múltról, nem sokára folytatjuk a jelennel és a jövővel. Velem szemben a stúdióban, tehát hölgyeim és uraim, Lábas Viki, énekesnő, előadó művész, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Lábas Viki énekesnő előadó művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Én köszönöm, hogy jöttem.
2: Most már hozzá kell tenni, hogy táncos nő?
3: Nem, dehogy is. Énekes vagyok ugyanúgy.
2: Ez az új projekt. Pár hónappal ezelőtt debütált, hogy akkor nem csak énekesnőként veszel részt a színpadon, hanem mindenféle ilyen táncmozdulatokat is végrehajtasz.
3: Hát ezt elkezdtük, ugye a zenekarra volt egy táncos turnénk 5 évvel ezelőtt a Szegedi Kortárs Balettel, és én akkor találkoztam a kortárs táncművészettel, és nagyon megtetszett, és láttam, hogy mennyire, hát hogy is mondjam, nem támogatott műfaj itthon, és úgy egy ilyen zászlós hajommal tűztem azóta, és hogy én ezt gyakorolom, én is táncolok, és hogy amint lehetőségem lesz rá, szeretném őket is támogatni. És amikor kiderült, hogy vége lesz az előző életemnek, úgymond, az előző identitásom megszűnik, így azon gondolkoztam, hogy mit szeretek. És igazából tényleg az éneklést, a zeneszerzést, a dalszerzést, dalírást és a táncot, és ezt én hogy tudnám vegyíteni, meg hogy tudnám túlélni ezt az időszakot. Szóval ez egy elég megviselő időszak volt, és én másképp nem tudom ezeket feldolgozni, csak úgy, hogyha alkotok. És ekkor született meg ez az ötlet, hogy csináljak egy összművészeti darabot, hiszen ezt most még úgymond idézőjelben megtehettem a zenekar után, hogy a művészetbe fektessem, úgymond a kis összekuporgatott pénzemet, és így született meg az Én szívem játszik című összművészeti darab, ami a saját életemet dolgozza fel.
2: Ez a bizonyos mondat azért elég sok mindenre ad gondolkodási lehetőséget. A megtakarított kis pénzemet, akkor hozzá kellett volna tenni, hogy producer is vagy?
3: Nem, a Toldi Miklós a producerem, nem, az egy külön szakma, úgyhogy nem. Mármint, hogy te producer, mert van a zenei producer, én most arra értettem, bocsánat, de igazad van, van a rendes producer, nem vagyok producer, bár csak annyi lehetőségem lenne, hogy producerként is működjek, de még egyelőre nem tartunk itt.
2: Új élet, új alapok, új zenék. Ez mennyire, zeneileg mennyire feltételez más Lábas Vikit, mint aki korábban volt?
3: Aki látta, ugye március 1-én volt egy teltházas premierünk a MÜPÁ-ban, és aki látta, utána oda jött hozzám, mert szintén találkoztam a közönségemmel, nagyon kíváncsi voltam, hogy mit fognak mondani, hogy úristen, ez most így nagyon nem talált be, vagy hogy másra számítottak, de nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam, és pont ezt, hogy volt egy elképzelésük rólam, így a Margaret miatt, hogy én milyen lehetek, és most megkaptak így nagyon csupaszon és őszintén engem, mint Lábas Viki, egy 75 perces zenei műsorban, amiben a tánc is, meg a vizualitás is az elem, de nem táncművész vagyok a színpadon, hanem énekes, tehát én írtam konkrétan egy 2 hónap alatt a Toldi Mikivel egy lemeznyi új dal, tehát egy 75 percnyi új szerzeményt, ami feldolgozza azt, ami velem történt, és azt mondták, hogy ők azért meglepődtek, tehát hogy teljesen mást gondoltak rólam eddig, és hogy most nagyon közel engedtem őket magamhoz, és nagyon intimre sikerült ez az egész, úgyhogy...
2: Ami eddig történt veled, ezt említetted, nagyon intimre sikerült. Kívülről úgy tűnt egyébként, aki ismerte, vagy ismeri a Margaret Island munkásságát, meg téged valamennyire, hogy te egy ilyen boldogságfelhőben úszó lány vagy, nem. Aki egyébként az életnek mindig csak a pozitív oldalát látja.
3: Nagyon nem. Az voltam, aztán kicsit megtépázott a város szerintem, meg a zeneipar, meg egy alapjáraton az vagyok, de azért, hogyha ilyen hatások érik az embert, akkor a változás az ugyanúgy gyönyörködtet, és ugyanúgy megviselő is, tehát hogy azt azért így ki kell úgymond szenvedni magából az embernek, meg szerintem úgy lehet alkotni, meg úgy lehet a másiknak másik embernek a szívéhez szólni, hogyha mi is elég mélyre tudunk kerülni, és én azért elég mélyre kerültem, és nagyon, tehát nekem ugye vége lett a zenekaromnak, utána a pici bácsival volt egy MVM domos megmozdulás, ahol klarinétozhattam is, és énekelhettem is vele egy színpadon, ami nekem egy óriási megtiszteltetés volt, és nagyon fura volt, hogy a búcsú koncert másnapján már az ő próbáján ültem, és ennek az MVM domos pici bácsi koncert után volt egy autóbalesetem, utána karácsony előtt szakítottak velem, tehát hogy minden összejött, ami így a tavalyi évben így összejöhetett, és ezt valahogy fel kellett dolgozni, szóval mélyre kellett kerülni ahhoz, és ez a boldogság felhő, ez azért kicsit eltűnt, és most így úgy vagyok vele, hogy újra meg kell alkotni. tudni.
2: Egy-két kérdésem van, föl is teszem, legfeljebb nem válaszolsz. Kezdjük azzal, hogy klarinétoztál Pici bácsinak a koncertjén. Elég régóta ismerjük egymást, nagyon jó énekesnő vagy, meg most már a kortárs táncba is belástad magad valamennyire, de azt nem tudom rólad, vagy nem tudtam róla, hogy te klarinétozol.
3: Én 12 évi klasszikus klarinétot tanultam, nekem az volt a legelső hangszerem, én fúvózenekarba kezdtem, azzal kezdtem el így járni az országot, meg kicsit így az országhatárokon kívül is mozgolódni, úgyhogy nekem az volt a legelső hangszerem, és ezért is kért meg a Gábor, hogy kicsit nyúljak vissza hozzá, hogy pár 8 ütem erejéig egy kicsit játszhattam ott vele. Ez egy óriási élményes megtiszteltetés volt nekem, hogy ő erre gondolt, és utána énekeltem is, ami meg nyilván most már így a saját világom, meg ez vagyok én igazából.
2: Igen, ez azért nagy dolog, mert a Pici bácsi nem mindenkihez nyúl hozzá.
3: Igen. Én tényleg ez egy álom. Az... Tehát, hogy nekem ez egy akkora, azért is mondom el mindenhol, mert ez egy akkora megtiszteltetés.
2: A következő, ami kérdésként fölmerült, az iminti monológot kapcsán, mi ez az autóbaleset? Én ezt nem olvastam sehol.
3: Igen, hál' Istennek senki nem kattant erre rá, ezt mindenki, és most sem szeretném, hogyha nagyon... Hát egyszerűen összejönnek néha így a dolgok, amikor így oda kell jobban figyelni, és sajnos ez megtörtént, soha életemben nem történt velem ilyen, én lassan már azért 20 éve vezetek, és így nem volt meg soha ilyen, ez is egy ilyen jel, hogy változás van, és hogy meg kell változni bizonyos dolgokban. Úgyhogy
2: nem történt semmi, nem törött el semmi.
3: Olyan nagyon komoly dolog nem történt, pont akkor forgattam már a Magamat keresem, ehhez a trailerünket, ami egyébként az ilyen beharangozó dala volt az új összművészeti estemnek, egy kicsit a 3-4-es nyaki csigolyám az így el van mozdulva, és én úgy nyomtam le a forgatást is a headbangelésekkel, de ez hozzá tartozik, tehát hogy ez egy küzdés is. Szóval, hogy az látszik kívülről, amit én egyébként nem szeretek, hogy mindig minden happy, meg mindig mindenki jó, de most azért olyan dalok születtek, meg olyan zenei anyag van ebben az összművészeti darabban, nem akarok elijeszteni senkit, mert azért igyekeztem jó pop dalokat is írni, meg vannak pozitív felemelő dolgok, de hogy azért eléggé mélyre is mentünk.
2: Még egy kérdés, aztán utána nem firtatom tovább ezt a bizonyos hullámvölgyet, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam. Azt említetted, hogy és utána szakítottak velem. Ki az, aki lábas Vikivel szaki?
3: Hát kérdezzétek meg őt. Igen, hát nem tudom. Igazából tehát, hogy ezeket csak azért mondom el, hogy ne érezzék magukat egyedül az emberek, mert azért...
2: Mindenkinek van ilyen az életében.
3: Igen, mert mindenkinek van ilyen az életében, és mindenkinek ezeken túl kell menni, és hogy pont szerintem nekem felelősségem ezért a képért is, hogy én vagyok a felhőkben mosolyogó lábas Viki, hogy nem csak az vagyok, hanem más is, és azért én is felnőttem, tehát hogy azért már így nem az a kislány vagyok, aki ilyen fonott hajjal így ugrálgat a színpadon, hanem most összeraktam ezt az összművészeti estet, közben lett egy zenekarom úgymond, amiben Lee Oliver, I Am Young és Sárkány Berci van benne, ez egy kicsit ilyen elektronikusabb irány, és igazából mondom, születnek az új dalok, évvégére lesz egy lemez is, úgyhogy megyünk tovább.
2: Ezzel folytatjuk nem sokára. Köszönöm. Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban Lábas Viki énekesnő előadó művész, icipici szünetet tartunk. Aztán folytatjuk. Amikor

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és velem szemben a stúdióban még mindig Lábas Viki, énekesnő, előadó művész, dalszerző. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Köszönöm, Viki, hogy itt lehetek
2: veled. Na, beszéljünk az új dalokról, már belengedted az imént, hogy évvégére jön majd egy lemez, az első darabok, vagy talán már elég sok napvilágot látott, már föl is tettétek a színpadra. Egyébként Magamat keresem volt ilyen, meg erről a bizonyos dalról, amiről most elkezdünk beszélni, nekem mindig az jut eszembe, hogy van egy hollywoodi film, talán a Michelle Pfeiffer az egyik főszereplője, és ott, hát ott is van por, de az csillagpor, neked másfajta porod van.
3: Igen, nekem álomporom van. Nagyon szeretem ezt a dalt, igazából azért érdekes a története, mert a darabban több részre osztottuk az életemet, és most, amíg kijöttek dalok, a Magamat keresem, a Hangtalan, az Álompor, és majd még kijön a Karcos negatív, ez a gyerekkoromat dolgozza fel. És az Álompor a gimis éveimre próbál így visszareflektálni, amikor még fonyoldon a gimis rockzenekarommal, így arról álmodoztam, hogy bárcsak egyszer énekes lehessek, vagy hogy azt csinálhassam, amit ott így poénból, így a többiekkel, meg hobbiból űzünk, és hogy ez is egy ilyen erőt ad oda, hogy igenis érdemes álmodozni, és igenis érdemes az álmainkért tenni, és hogy valóra válhatnak. Úgyhogy ez egy ilyen kis pozitív, ilyen gimis, ilyen kis szelet az egész életemből. És hát az még hozzátartozik, hogy ugye Toldi Miklós producerelte az összes dalomat, de hogy a dalszövegben viszont itt már segítséget kellett kérnem, mert nagyon sok mindent kiírtam magamból, és kicsit elakadtam ennél a dalnál, és megkerestem Bércesi Robit, hogy segítsen nekem, és nagyon féltem tőle, hogy mit fog mondani, mert a Robi egyébként soha senkivel nem kooperál, tehát hogy ő saját magának írja a dalait, ugye egy igazi dalszerző, aki magának szerez, és így ő is mondta nekem, hogy persze meghallgatom, de hogy ő soha nem csinált még ilyet, de hogy annyira megtetszett neki, hogy és ki is gördültek neki sorok, hogy ez egy közös munka lett, és ennek nagyon örülök, mert a Budapest Parkban is leszek a Parkos koncertjén a Robinak, és remélem, hogy ott legalább a backstage-ben még eljátsszuk egymással.
2: Hogyan születnek ezek a dalok, Viki? Mi az alkotói metódus? Leülsz valahol a Dunaparton egy kapucsinó társaságában, nézel, nem tudom, madarakat, hogy éppen repülnek, és akkor jönnek gondolatok?
3: Nekem még ilyen romantikusan sosem sikerült. Hát van egy dalötlet, ez lehet a Mikinek a dalötlete, vagy az enyém, van egy demóváz, elkezdek agyalni a szövegen, ez vagy lejön 3 perc alatt, vagy nem, és hogyha nem, akkor pedig minden nap, ez egy ugyanolyan favágó munka, hogy leülök vele kicsit, jön-e valami, gondolkozom rajta, elviszem másfele dallamokkal, variálok, zongorán elülök közben, gitározom, nem tudom, tehát hogy adok neki, vagy próbálok neki időt adni, hogy alakuljon, ami egyébként most nem volt, mert 2 hónapunk volt, hogy összerakjuk az egész műsort, meg a lemezt, meg a dalokat, úgyhogy itt ilyen az volt, hogy be voltam zárkózva, nem mentem haza karácsonykor, se új évkor, hanem itt a kis albérletembe magamra zártam az ajtót, és addig csináltam a dolgokat, amik készen nem lettek.
2: Vagyis a topik van meg először, hogy mihez szeretnétek, milyen gondolat, milyen érzés.
3: Most a darab kapcsán igen, mert megvolt, hogy van egy gyerekkoros részünk, van egy generációs por részünk, ami inkább a zenekaros backstage-es világot próbálja megjeleníteni, van egy határhúzásos részünk, ami női férfi határokról szól, van remény, tehát hogy mindig volt egy-egy ilyen kapaszkodó, aminek a tematikája mentén én próbáltam írni dalszövegeket, és a saját életemben újt feldolgozni, ilyen irányítottabban a dolgokat.
2: Említettél egy ilyen dalcímet, hogy Magamat keresem, jól emlékszem rá?
3: Igen.
2: A Magamat keresem, ez az az időszak, amikor említetted, hogy elkezdtetek coachhoz járni, és akkor, hogy mindenkinek másfelé vezet az útja, de valahogy nincs közös cél. Ez az időszak?
3: Én mindent, tehát hogy nekem ez egy nagyon elhatározott döntésem volt, hogy ameddig volt ezen, akkor én addig nem akartam semmi mással foglalkozni, csak azzal. Tehát, hogy addig, ameddig le nem ment a búcsúkoncert, én nem írtam dalokat direkt, mert nem akartam. Hanem amikor ez lement, utána. És ez inkább az az időszak, amikor az ember lába alól nyilván kicsit kihúzzák a talajt, mert amit te is mondtál, hogy amit eddig megszokott, az teljesen megváltozik, új emberek jönnek, új kihívások, megkeresi magát, hogy ki is vagyok én, egyetem itt kéne maradnom, énekelnem kéne tovább, vagy hogy tényleg ez az utam. Tehát nyilván ilyenkor mindent megkérdőjel ez az ember is, és ez a Magamat keresem. Nek a története.
2: megszületett a magamat keresem, megszületett az álompor, említettél egy harmadikat.
3: A hangtalant is, igen, meg a karcos negatívat.
2: Az majd később jön, igen. Azt mondtad a karcos negatívat. A hangtalan az mi az? Az elég sok mindenre ad esélyt, hogy az ember végig gondolja, hogy mi az, hogy hangtalan. Hogy
3: ez a születés történetem igazából. Tehát mielőtt még világra jöttem, nekem, tehát, hogy anyukám kicsit türelmetlen volt, és segítettek, hogy kicsit hamarabb meginduljon a szülés, és igazából én ezt a történetet próbáltam feldolgozni, és ez egy nagyon érdekes dal, mert pont otthon gyakoroltam zongorán, hogyha már dalszerzésről is kérdeztél, és lement egy órás gyakorlásom, mondjuk, és utána csak így ott maradtam a zongorán, és én nagyon szeretek csak ilyen egy hangokat kitartva, így nem tudom, ez egy ilyen zen állapot, egy meditatív dolog, és ez egy nagyon egyszerű szerkezetű dal, 4 akkord van benne, én ezt a 4 akkordot folyamatosan játszottam, és 3 perc alatt lejött az egész szöveg. Tehát, hogy úgy, ahogy van, és fel is énekeltem dallammal minden együtt, és konkrétan ez a dal, tehát, hogy így ez így lejött, és vannak ilyen pillanatok.
2: Azért kérdeztem, mert a hangtalan az egyébként említetted, hogy mindenféle dolgok történtek veled, az arra is adhatna okot, hogy olyanokra gondoljon az ember, hogy akkor egy nem tudom, milyen kapcsolatban vagyok benne, ahol hangtalanként élem az életemet, és abból viszont akkor menekülnék.
3: Ja, nem, ez még a születés történet.
2: Megbeszéltük. Na, beszéltük nagyon sokat a legújabb dalok közül 3-ról, amik nyilván fölkerültek már márciusban a színpadra, az egyéb művészeti tevékenységek, illetve ágak kíséretében, és akkor ezt a bizonyos dalt, amit legelőször beszéltünk, az álompor, itt az ideje, hogy meghallgassuk. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, dalpremiér következik most itt a Petőfi Rádióban, a Kultúrfitnessben. Jön tehát Lábas Viki egyik legújabb dala, a címe az, hogy Álompor.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Lábas Viki énekesnő, előadó művész ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek, Viki, hello.
2: Én köszönöm, hogy itt
1: és
2: lehetek.
1: És dalszerző, ezt még nem tettem hozzá, az imént meghallgattuk az egyik legújabb dalodat, a címe az, hogy Álompor. Azt említetted, hogy évvégére jön az új lemez, Lábas Viki 1.
2: Hát úgy néz ki. Igen, nagyon fura, mert hogy mindig csapatjátékos voltam, de hogy a mindenki súlykolja belém, hogy de te most már szóló előadó vagy, és az ilyen furi, de szokom, úgyhogy Lábas Viki első önálló lemezzel jön.
1: Szóló előadó, az imént említetted, hogy hoppá, lett kis bandád, meg igen, mindenféle zenésztársak vesznek téged körül.
2: Igen, a MIPA premiére ugye ez egy kikötés nyilván, hogy legyen élőzenész is a színpadon. Én nem szerettem volna először egyébként, mert úgy azt szerettem volna, hogy a vizualitáson meg a táncosokon legyen a fókusz, de nagyon örülök, hogy így alakult, hiszen tényleg fantasztikus zenészek vesznek most körül a I Am Young, ugye elektronikus zene, basszus, gitár, stb. Lee Oliver az egyik kedvenc gitárosom volt mindig is, és hát Sárkány Berci, aki ugye fúvózenekarozás óta 14 éves vagy 15 éves korom óta kísér mindenhol.
1: Az elmúlt évtizedet, több mint egy évtizedet úgy éltétek meg a zenekar berkein belül, hogy egyik fesztiválról a másikra, egyik városnapról a másikra mentetek, azzal telt egyébként tavasz közepétől, nem tudom, november végig az életetek, talán még télen is, meg évelején is, hogy akkor mindenféle koncertek vannak.
2: Igen.
1: Az idei fesztivál szezon, vagy az idei, nem tudom, nyár, tavasz, az most mennyivel lesz már?
2: Hát ugye ezt a darabot nagyon kevés helyszínre lehet elvinni, és ültetett, úgyhogy inkább ez egy őszi koncepció, bár most július 11-én fogunk játszani a Városmajori Szabadtéri Színpadon, úgyhogy nekem most ez lesz a fesztivál, hogy a budapestieknek megmutathatjuk kültéren is, hogy milyen ez a darab, és utána még visszük pár helyre. Úgyhogy én nekem volt a fejemben egy olyan döntés hozata, hogy nem szeretnék egyből ugyanabba visszaugrani, nem szeretnék egy kis időt adni magamnak is, meg a daloknak, meg egyáltalán, hogy a közönség hogy reagál rá. Tehát, hogy azért bennem ez kérdés volt, hogy egyáltalán ezt hogy fogadják, hogy nem az lesz, hogy én az ilyen kisebbeimet nyalogató művész leszek, és akkor majd így ezentúl csak így sajnáljatok, hanem igenis így próbálok tovább alkotni, és tovább menni, és feldolgozni a dolgokat. Úgyhogy igazából én úgy terveztem, hogy ezt a nyarat végre a családommal szeretném tölteni, 12 év után nagyon kivannak rá éhezve, vagy több időt legyek velük, úgyhogy szeretnék kicsit kikapcsolódni, velük lenni, tényleg így újra jelen lenni így a magánéletemben, és hát ősztől pedig tök jó lenne ezt a darabot még megmutatni sok embernek, és utána pedig nyilván szeretnék újra visszatérni ugyanúgy, mint előtte, csak a saját zenekarommal.
1: Ez azt jelenti, hogy még 2-3 hét itt Budapesten, aztán irány a Balaton, és aztán augusztus végéig téged ne keresen senki Pestről?
2: Nem, nyugodtan keresetek. Én mondjuk a nyáron nem szeretek annyira Balatonon lenni, mert ugye balatoni lány vagyok, úgyhogy én most is mindig Balatonon vagyok, mert nekem az az otthonom. De igen, szeretnék többet lenni otthon, de szerintem itthon is leszek, mert hát nyáron fogom befejezni a lemez munkálatait, úgyhogy és ősztől meg szeretnék majd szintén koncertezni, és hát inkább a jövő évre lőttem be magamnak azt, hogy az emberek addigra talán megismerik az új dalokat, meg eldöntik, hogy van-e igényük rá, hogy hallgassák élőben is, és akkor talán mehetünk újra turnézni.
1: És pont ez lett volna az egyik kérdés, hogy akkor a következő hónapok, a nyár, amikor majd lesz, nem tudom, mindenféle hőhullám, meg kapcsolatba a légkondit és búj el, akkor neked az azzal fog telni, hogy azok a dalok, amik még nem születtek meg, amiket még írsz, és említettél egy Karcos Negatív, vagy valami ilyesmi, igen, című dalt is, hogy az összes többi akkor az majd most a nyár fejleménye lesz?
2: Hát most ugye van kb. 14 dal, ebből ez kifejezetten a darabhoz íródott, úgyhogy lesz átfedés szerintem a lemez és a darabnak a dalai között, de ehhez szeretnék még minimum ennyit megírni. És akkor ebből a nagy halmazból fog majd összeállni reményeim szerint a lemez, és ennek tervezünk egy lemezbemutatót is évvége fele, úgyhogy onnantól megmennék tovább zeneileg.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Említetted a pici bácsi nevét, hogy volt egy koncert, és akkor miután megvolt a búcsú koncert a következő napon, vagy a következő estén te már ott énekeltél, illetve a klarinétot is elővetted. A te színpadi előadás módod, ismerve valamennyire az elmúlt több mint egy évtizedet, meg a Margaret Island munkásságát, az egyébként szerintem adhatok ott arra, hogy te ne csak énekesnőként vegyél részt a színpadon, és ha valakinek, a pici bácsinak elég sok mindenben benne vannak ezek. Téged csak úgy érdekel a színpadon, akkor énekelek?
2: Mármint, hogy mire másra gondolsz, hogy mit másként tudnék csinálni a színpad, mit tudnék még csinálni.
1: Azért mondom, mert a te előadásmódod nem úgy van, hogy fölmész, és akkor elénekeled, és akkor köszönöm, meghajoltam, hanem ott azért vannak bizonyos érzelmek, amik benned vannak, és hogyha az ember fölmegy a színpadra lábasvikiként, akkor úgy is föl tudom enni, hogy akkor eljátszik valamit, és nem feltétlenül énekel.
2: Én mindenre nyitott vagyok igazából, sosem gondolkoztam másban, tehát, de nem zárkozok el semmitől. Tehát, hogy ezek nagyon jó kihívások, meg nyilván nekem is voltak mondjuk ilyen filmes megkereséseim, vagy akármi, és hogy ezekben jó részt venni, meg jó kipróbálni az embernek magát, hogy tud-e ugyanolyan elánnal, meg ugyanolyan hatással lenni az emberekre, úgyhogy én nyitott vagyok persze.
1: Mire gondolsz a filmes megjelenés alatt? Egy filmben szerepeltetek zenekarként talán, ha minden igaz,
2: igen,
1: volt valami ilyesmi.
2: Nem tudom, annyi minden volt, mert volt filmes főcímdal, volt, hogy csak így kameóztam, vagy ilyen egy-két ilyen izért,
1: de akkor nem az, hogy akkor megkerestek, ha nem tudom, hogyan tudnék élni nélkül,
2: ja,
1: nem.
2: Meg akkor egyedül még ilyen nem történt.
1: Vállalnád?
2: Egyébként abszolút. Én nyitott vagyok, meg szeretek játszani, meg szeretem a kihívásokat, és bármi, ami kicsit így kilök a szélére valaminek, az engem izgat, mert ott történik a csoda igazából nagyon sokszor. Én azért is szeretek improvizálni, vagy azért szerettem mindig azt, hogyha nincs megírva előre mondjuk, hogy miket konferálok, hanem mindig az adott esemény, az adott közönség határozza meg azt, amiről beszélek, úgyhogy én ezeket szeretem, mert itt tanul igazán az ember magáról nagyon sok mindent meg.
1: Szokták mondani, hogy a komfortzónádat átléped, akkor tudsz fejlődni.
2: Igen.
1: Ha benne maradsz, akkor ugyanaz maradsz, mint aki voltál.
2: Igen.
1: Az elmúlt több mint egy évtizedet, vagy hát amióta középiskolás vagy azóta, vagy voltál, igen, azóta te a zene világában töltöd az életed. Viki, neked van más az életedben, vagy csak zene? Csak színpad, csak zeneszerzés, vagy nem tudom, néha megfogsz egy horgászbotot, és akkor akármi.
2: Apukám nagy horgász, én kerámiázom. Nekem nagy szerelmem lett a kerámiázás pár évvel ezelőtt, és pont most a fürdőszobámnak az egyik falára tervezek egy ilyen csempe őrületet, és ilyen 780 darab csempét fogok lefesteni majd a hétvégén, úgyhogy nekem ez a...
1: És kemence is van?
2: Igen, minden ne. Van, akiknél csinálom, igen, ők nálak, hogy nem van, ahol tanulom ezt a kerámiázást, úgyhogy ez a másik ilyen hobbim, amit nagyon szeretek, de hát figyelj, nem tudom, én igazából ugye nagy Balaton imádó vagyok, és ott is azért tevékenykedem, hogy így próbáljuk megóvni a természetet, meg mindent, úgyhogy nem tudom, így sok mindenben részt veszek, meg így eredetileg én egy etnológus vagyok, kutató ember, úgyhogy vannak hobbiaim, amiket űzök még így a zene mellett.
1: Utolsó kérdés a végére. A Margaret Island-del azért nem csak Magyarországon, határokon túl, illetve számtalan más országban is játszottatok. Ez a bizonyos lábasviki projekt, ami most elindult. Ez kifejezetten úgy készül, vagy úgy szeretnéd, hogy akkor te itt Magyarország közönségét kisebb-nagyobb városokban, koncerttermekben, de előadó termekben megmutatod magad, vagy esetleg vannak olyan vágyak, tervek, hogy akkor ezt viszed valamerre?

0: És ennek van egy embere is, aki már ezzel foglalkozik, hogy ez, hogy tudjuk, tehát van már meghívásunk mondjuk Londonba, meg Rómába, hogyha sikerül ezt lefordítani, akkor oda tudom vinni ezt a darabot, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, úgyhogy ez egy nem titkolt vágyam természetesen, meg szerintem mindegyik zenészben itthon ez ott van, hogy tanulna. Én ugye sokat voltunk Brightonban, ott is rengeteget tanultam, meg vannak barátaim, akik kint dolgoznak, és állandóan képbe vagyok én is a zeneipari dolgokkal, úgyhogy ez egy nem eltitkolt dolog, hogy a zenekari formációmmal is szerintem ezt a showcase fesztiválozást abszolút be fogjuk lőni magunknak, és próbálkozunk majd külföldön is, hiszen ez nekünk is egy tök jó kaland.
1: Viki! Köszönöm szépen, hogy jöttél, élmény volt.
0: Én köszönöm, hogy jöttem.
1: Minden
0: remélem,
1: jót,
0: hogy
1: menj külföldre.
0: Mindenhova megyek.
1: Ennek az előadásnak a második része is.
0: Hát, nem, egy elég ebből. Ez egyszerű és megismételhetetlen, és én úgy érzem, hogy ebben ennyi, ez az év van. Nekem ez az év, ez a feldolgozás éve, és ezt így tudom feldolgozni, és remélem, hogy a jövő évben már a zenekaros koncertjeimről tudok beszámolni neked.
1: További szép estét, boldog nyarat.
0: Mindenkinek boldog nyarat, minden jót, köszönöm szépen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai zenékben gazdag csütörtök hajnalán előttünk, ezt mindenképpen ígérhetem neked. Úgyhogy tarts velem, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, üdv a fedélzeten. Hozom majd Rudán Joe-t pár perc múlva, de előbb a From the Sky csapatával pattintjuk ki a szemünket. Fáradtság ellen szól az Antarktika.
0: Itt egy újabb óra. Kizáró.